0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: Urunknak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlánk kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk ötszent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned.
2: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
2: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
2: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áradt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!

0: tennünk.
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szűzanya szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntetjük

0: végtelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a Jelenések könyvéről.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig elnevezésű előadás sorozat egyik következő előadását hallják, amelyben a Jelenések könyvéről beszélünk, a Jelenések könyvének rejtélyeit igyekszünk megfejteni. Horváth Endre vagyok. Amikor arról beszélünk, hogy apokaliptika, vagy apokaliptikus események, akkor mindig olyasmit eszünk be, valami végérvényes, teljes pusztulás. Nem véletlenül. A Jelenések könyvében valóban vannak ilyen pusztulásra, végső ítéletre vonatkozó jövendőlések is, vagy látomások. Mai előadásban éppen ehhez a ponthoz érünk el, amikor közelebbről szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mit is tanít a Jelenések könyve az apokaliptikus esemény sorozatról. Egészen pontosan azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor a Jelenések könyve leírja azt az ítéletet, azt az apokaliptikus esemény sort, mivel az Isten megítéli a bűnt, a rosszat ebben a világban, azt igazából háromszor írja le. Háromszor hetes sorozattal mutatja be, hogy mi az Isten terve ebben a világban. Pontosabban először, miről ma is szó lesz, hét pecsét feltörésével mutatja be ezt a tervet, a következőkben viszont hét harsonával, a hét harsona megfúvásával veszi kezdetét, zajlik le ez az apokaliptikus esemény sorozat. Végül pedig a hét edény, vagy hét csésze kiöntésével. A legelső hetes sorozat, a hét pecsét föltörés nem is egyszerűen arra utal, hogy mi fog történni, hanem egészen pontosabban egyfajta bemutatása annak, hogy miféle erők működnek a világtörténelemben. Mi határozza meg a világtörténelmet? Ez egy fontos mozzanat, majd közelebbről látni fogjuk, hogy mi alapján mondjuk ezt, de igazából nagyon fontos tudni, hogy a Jelenések könyve nem egyszerűen egy jövendől, hogy mi fog történni, hanem szeretné felfedni a valóságnak, a világtörténelemnek, a világ eseményeinek a valós arcát. Tehát akkor, amikor a jelen előadásban a hét pecsét feltöréséről fogunk beszélni, amely már elindítja ennek az apokaliptikus esemény sorozatnak bemutatását, akkor igazából ennél az első hetes sorozatnál azt fogjuk látni, hogy miféle erők határozzák meg, mozgatják a világtörténelmet. Ezek az erők ijesztőek is, de nem csak ijesztőek, hanem Isten erő is. Ez a mai előadás ezért János apokalipszis, a Jelenések könyvének a 6. és a 7. fejezetéről szól. Hogyan írja le a Jelenések könyve a hét pecsétnek a feltörését? Így beszél János, a látnok. Akkor láttam, hogy a bárány feltöri a hét pecsét közül az elsőt. Erre hallottam, hogy a 4 élőlény egyike mennydörgő hangon így kiáltott: jöjj! És egy fehér lovat pillantottam meg. A rajta ülő kezében íj volt. Koronát nyújtottak neki, sőt diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. Mikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény király kiáltja: jöjj! Egy tűzvörös ló vágtatott elő. Lovas a hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Hosszú kardja volt. Mikor a harmadik pecsétet feltörte, hallottam, hogy a harmadik élőlény kiáltja: jöjj! Erre egy fekete lovat pillantottam meg. Lovasának kezében mérleg volt, a négy élőlény közül szózat hallatszott: egy mérő gabona egy dinár, három mérő árpa is egy dinár, de az olajban és a borban ne tégy kárt. Mikor a negyedik pecsétet feltörte, hallottam a negyedik élőlény szavát: jöjj! Erre egy fakó lovat láttam. Lovasának halála neve, nyomában az alvilág járt. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön. Az apokalipszis négy lovasa. Általában, amikor használjuk ezt a kifejezést, akkor négy pusztító erőként mutatjuk be. Ezek közül az első, az egy fehér lovas, akinek koronát adnak, és diadalmasan kivonul, hogy győzelmet arasson. Az első lovas igazából, mivel fehér, és a fehér szín a Jelenések könyvében nem valami negatív, hanem éppen, hogy az Isten színe, ezért azt kell mondanunk, hogy itt egy olyan erőről van szó, ami alapvetően pozitív. Mi lehet ez a fehér lovas? A fehér lovas valamilyen módon Krisztushoz kapcsolódik. Ez egy olyan erőt jelent, így határozza meg az egyház hagyománya, de igazából így is logikus, olyan erőt jelent, ami vagy az evangéliumra vonatkozik, vagy Isten igényére általánosságba, vagy pedig a föltámadt Krisztus erejére. Akkor, amikor a Jelenések könyve bemutatja, hogy milyen erők formálják a világtörténelem arcát, akkor legelsőként a majdani győztest, Jézus Krisztus föltámadásának az erejét, Jézus Krisztus jelenlétét övéi között nevezi meg. A fehér lovast, amely koronát kap, az uralkodás jelképe, és úgy vonul ki, hogy győzni fog. Nem látni még az ő győzelmét, sőt, mindenféle más erők pusztítják az emberiséget, de a fehér lovas már megkapja a győzelem ígéretét. Ez egy nagyon fontos vonás, hogy az apokalipszis négy lovasa, ahogyan nevezzük, az igazából nem egységes, sőt, ellentétes erőket jelképeznek, és a legelső erő, amit megnevez a Jelenések könyve, az egy győzelmes, pozitív erő, amely éppen, hogy Isten felé hajtja a történelmet. Jézus Krisztusnak a jelenléte, a fehér lovasé, akit megtapasztalunk újra meg újra az imádságban, a szentmisében, a közös ünneplésben, az a fehér lovasé, akire ha ráhagyatkozunk, akkor a mi lelkünket is ellenállhatatlanul vonzza a jó Isten felé. A legelső szó tehát, amit kimond a Jelenések könyvének szerzője a világtörténelem apokaliptikus eseménysorozatáról, az a reményi. A fehér lovas, amely győzni fog. A második lovas azonban tűzvörös ló. Lovasa pedig hatalmat kapott arra, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Maga a leírás is mondja, hogy ez a békétlenség vagy a háború, a gyűlölet. Újra meg újra találkozunk mai napokban is ezzel az ijesztő és szörnyű jelenséggel. Az emberek egymás közti gyűlölete, az erőszak, az uralomvágy háborút és békétlenséget szül. Képes elérni a világban levő egy sátáni erő, egy tűzvörös ló, képes elérni azt, hogy megbontsa a békét a földön. Igazából azt a tapasztalatot akarja elénk állítani ezzel a Jelenések könyvének szerzője, hogy a gonosz a háborún, a békétlenségen keresztül pusztít, és arra törekszik, hogy elcsúfítsa, megrontsa ennek a földnek az arculatát. Az egyik kijelentése Jelenések könyvének későbbiek során, amikor dicsérik a jó Istent azért, mert megítéli azokat, akik megrontják a földet. A háború egy olyasfajta valóság, mely valóban tönkre próbálja tenni az emberiségnek, a földnek az arcát. A Jelenések könyvének a szerzője nem mond róla semmit. Nem értékeli. Egészen egyszerűen csak felsorolja, mint egy második erőt, amely jelen van a világban. Miféle erők formálják a világ történelmet, alakítják? Legelsőként a föltámadt Krisztus ereje, amiben reménykedhetünk, de ezután szembe kell néznünk a gyűlölet, a gonoszság misztériumának a jelenlétével, ami a háborúban a pusztulást hozza maga után. A harmadik lovas egy fekete lovon ül. A tűzvörös ló az önmagában valóban mindannyiunkat a háború asszociál. A fekete lovas ebben az esetben kicsit zavarba ejt. Mit akar jelképezni? Ezen a ponton különben a legtöbb eltérés van arra vonatkozóan, hogy mi lehet ennek a harmadik lovasnak jelentése. Legtöbben az éhségre gondolnak. Miért? Azért, mert a négy élőlény közül, vagyis a Isten trónjáról egy hang hallatszik, egy mérő gabona egy dénár, három mérő árpa is egy dénár. Ez a megnevezés a kutatók egyöntető véleménye szerint, akik próbálták megnézni, milyen ára is lehetett a Jelenések könyvének írása idejében a gabonának és az árpának, arra utal, hogy valami nagyon nagy drágaság van. A gabona, az árpa olyan drága, hogy nem tudják megengedni még ezt a legegyszerűbbet sem önmaguknak az emberek. És ebből fakadóan tehát az éhséget jelenteni a fekete lovas. Azonban, ha kicsit tovább részletesebben megyünk, akkor látjuk, hogy van egy másik vonás, ami sokkal jobban meg tudja magyarázni, mit akar lovas jelenteni. Egyet kell értenünk azzal, hogy a gabona és az árpa ára nagyon-nagyon magas, tehát egyrészt az éhséget jelenti, de érdekes módon hozzáteszi azt, hogy az olajat, az olajban és a borban ne tégy kárt. Az olaj és a bor nem az alapélelmiszerek közé tartozott az ókorban, hanem ez már a jólétnek a jele. A kenyér volt az alapélelmiszer, és valóban az étkezést még az evangéliumban is úgy nevezik, hogy kenyeret enni. A bor, az olaj, ami manapság normális élelmiszercikk, valahol mindig a jólétet jelentette. És érdekes megfigyelni tehát ezt az ellentétet, hogy az alapélelmiszerek végtelenül drágába kerülnek, az olaj és a bor, ami igazából a gazdagabbaknak van, annak viszont nem változik az ára. Tehát nem egyszerűen csak az éhínségről van szó, hanem sokkal inkább az igazságtalanságról. Erre utalhat az is, hogy a lovasnak a kezében egy mérleg van. A mérleg éppen az igazságot jelenteni. De ez egy meghamisított mérleg, amelyben a szegények, akik csak az alapélelmiszereket tudják maguknak megszerezni, azok olyan mélységbe kerülnek, olyan szegénységbe, hogy még az alapélelmiszerekből is nélkülöznek, ezzel szemben a gazdagok, akik nagyon is megbírják venni az alapélelmiszereket, a jólétet jelképező élelmiszerekből is olcsóbba jutnak hozzá. A leglogikusabb tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez a harmadik fekete lovon ülő lovas a szociális igazságtalanságot jelképezi. És így már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább, mint az éhség, a szociális igazságtalanság ténylegesen a világot formáló gonosz erő. Rengetegször láttuk a világtörténelemben, de most is látjuk, hogy a szegényebbek egyre szegényebbek lesznek, a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. És ezt az igazságtalanságot még el is fedik, meghamisítva az igazságosság mérlegét is, és ez az igazságtalanság a szegényekből egyre jobban gyűlöletet, az erőszakot váltja ki. Nem csak a szocialista gondolatra kell itt utalnunk, amely nagyon is felismerhette magát ebben az igazságtalanságban, amely éppen ez ellen próbált harcolni, mint később kiderült rossz módon. De igazából a világot a háború mellett az igazságtalanság szörnyűsége is újra meg újra megmérgezi. A háború és a gyűlölet pusztít, az igazságtalanság pedig mérgez. A negyedik lovas egy fakó lovon ül. Eredeti szövegben egy zöld lovon. Azért fordítják itt fakónak, mert hát zöld ló elméletileg nem létezik. De a Jelenések könyvének írója nem is csak valóságos elemeket akar venni, hanem valami olyasmit, ami utal arra, hogy mit jelképez ez a ló. A zöld lovon ülő lovas nem más, mint a halál, a pusztulás, amelynek nyomában ott van az alvilág. És a halál hatalmat kap a föld negyedrésze fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön. egy újabb erő a világ mindenségben, ami formálja ennek a világnak az arcát, az éppen, hogy a halál és a pusztulás, hogy minden, ami van a világon, az pusztulásra van ítélve. A Szentírás másút arról beszél, hogy ez a pusztulás igazából az ember bűne miatt jött a világba. De a Jelenések könyvében itt egészen egyszerűen a jelen valóságot próbálja leírni, és látja, hogy egy szörnyű erő, ami ellenállhatatlanul halad és tör előre ebben a világban, az a halál, a pusztulás, az alvilág. Ismét csak azt kell mondani, hogy a Jelenések könyvének a szerzője nem ítéletet mond, hanem egyszerűen leírja azt a valóságot, amely valóban napról napra a szemünk előtt formálja, alakítja ezt a világtörténelmet. A gyűlölet és a háború, az igazságtalanság, a halál. De mindezeket megelőzve a föltámadt Krisztus győztes ereje. Ez az Apokalipszis 4 lovasa, amely akármennyire ijesztően is állítja elénk a halálnak, az alvilágnak, a gyűlöletnek, az igazságtalanságnak a szinte kiírthatatlan méteit ebben a világban, ebben a társadalomban, mégsem megijeszteni akar bennünket, mert már a legelső helyen megjegyzi azt, hogy kié is igazából a győzelem. Emberi erő a pusztító erőket nem tüntetheti el, de a föltámadt Krisztus ereje diadalmaskodhat ezek fölött. Az 5. pecsétet is föltöri aztán a bárány. A Jelenések könyvének szerzője látja az oltár alatt azoknak lelkét, akik Isten igéje és tanúságtitele miatt ölettek meg. A szentírási hagyomány szerint az oltár Isten templom előtt áll. Nem egyértelmű, hogy itt a mennyei oltárról, egy mennyei szentélyről beszéle, vagy a földi szentélyről, de mindenképpen az oltár az, ami az áldozatnak a helye. Itt látja a Krisztusért való tanúságtevők a Krisztusért megöltek lelkét, vagyis a vértanúkat. Ezek a vértanúk nagy szóval kiáltják: Urunk, te szent és igaz, meddig nem tartasz még ítéletet, és meddig nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin? Ez a kérdés igazából egyfajta megfogalmazása annak, hogy 5. erőként a vértanúk vére is mozdítja előre Istennek az ügyét. A jónak, a jó győzelmének az ügyét. Már Ábel vére is, akit Káin megölt, úgy van megfogalmazva a Szentírásban, hogy Istenhez kiáltott Ábel vére. Vagyis azt akarja jelenteni, hogy ez a szörnyűség, egy ártatlan ember vérének az ontása, Istenhez felhatol. Még inkább a vértanúk vére eléri az Úristent, az Úristen trónját. A vértanúk vére az, amely sürgeti Isten beavatkozását, mert azt jelzi, hogy az igazságtalanságnak valami olyan foka történt meg, ami már az Isten számára is tűrhetetlen kell, hogy legyen. Ez a felszólítás: meddig nem tartasz még ítéletet, meddig nem állsz még bosszút vérünkért a föld lakóin? Ez nem azt akarja jelenteni, hogy a vértanúk kegyetlen bosszúvággyal akarják látni, hogy Isten végre megbünteti azokat, akik őket bántották. Éppen azt akarja kifejezni, hogy egyszerűen a kiontott vérükkel siettetik a rossznak az eltüntetését. A kiontott vérük tényével éreztetik az Istennel, szemelé állítják, hogy valami tűrhetetlen dolog történik a világtörténelemben. Természetesen nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak a Krisztusért megöltek vére kiált az Istenhez. Minden egyes ember vére, megölt ember vére az Istenhez kiált. De a Jelenések könyve számára, az egyházi hagyomány számára a vértanúk vére egy különleges erővel rendelkezik, mert Krisztusért kiontva pozitív irányba képesek formálni, szinte lecsalogatják az Isten cselekvését ebbe a világba. Annak ellenére, hogy ennyire hatékonyan kérik a közbenjárást, nem kapnak még választ. Mindegyikük egy hosszú fehér ruhát kapott, és azt mondták nekik: maradjanak nyugodtan egy rövid ideig, míg betelik bajtársaik és testvéreik száma, akiket meg fognak ölni, akár csak őket. ez a kijelentés, hogy még nincs elég vértanú, hogy valóban Isten közbeavatkozzon. Még nem ömlött ki elég vér ahhoz, hogy közbeavatkozzon, ez megerősíti azt, hogy a jelenések könyve szerint a vértanúk vére, mindenek előtt Krisztus vére, de a vértanúk vére az, amely valóban a jó diadalra tudja segíteni. Ezen a ponton tényleg ott vagyunk, hogy átérezzük a jelenések könyvének ijesztő realizmusát. A jelenések könyve szembenéz azzal a szörnyűséggel, ami a világban uralkodik, legyőzhetetlen démonokkal és erőkkel, miket nem lehet másként legyőzni, csak is a vértanúság erejével. Ijesztő, de a jelenések könyve ebben az ijesztő kijelentésben is igazából mégis arról beszél, hogy van lehetőség a győzelemre Isten kegyelméből, de az mindent kíván. Végül a bárány föltöri a hatodik pecsétet. Mikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támad. A nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, és az egész hold olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hultak, mint ahogyan a fügafa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, gazdagok és hatalmasok, minden rabszolga és szabad hegyi barlangokba és sziklák közé rejtőztek, így kiáltottak a hegyeknek és a szikláknak, omoljatok ránk, és rejtsetek el a trónon ülőnek szín elől, és a bárány haragja elől, mert eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki tudna helyt állni. Ez a bemutatás igazából az utolsó ítélet, a végső nagy napnak a bemutatása. A hatodik erő az igazából nem más, mint a báránynak és a trónűrűnek az ereje, amely végérvényesen megszünteti a rosszat. Maguk a képek, amiket itt felhasznál itt a jelenések könyvének a szerzője, az különböző prófétai könyvekből származnak. Nem felelnek meg a mi kozmológiai elképzelésünknek, hanem egy ókori kozmológiának az elképzelései. Alapvetően Izaiás könyvéből egy-egy idézet, Ozeás próféta könyvéből van, de annak a világnak a széthullását mutatja be, ahogyan elképzelték a világot a korabeli emberek. Az ég csillagai földre hullnak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Tudjuk, hogy igazából az ég csillagai sokszor messze-messze nagyobbak, mint a nap, a holdról nem is beszélve, vagy a földről, tehát nem olyasmik, mint egy fügefa gyümölcsei, de ezt a képet alkalmazza Izaiás, ezt veszi át a jelenések könyvének írója is. Az ég felgöngyölödik, mint egy könyvteker, úgy képzelték el, mint egy sátrat, egy ponyvát, amely elválasztja a fenti világot a lenti világtól, a fent levő vizeket a lent levő vizektől. A mi kozmológiánk szerint érthetően ilyesmi nem létezik. A hegyek és a szigetek elmozdulnak a helyükről, vagyis az egész kozmosznak az erői szétesnek, és a világ mindenség önmagába zuhan. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magának a leírásnak az elemei és régebbi kozmológia, a ma már nem elfogadható kozmológiának az elemei, de az, hogy a világ mindenség egy félelmetes katasztrófába torkollik, ez a kép valamilyen módon kifejezi a világ végének a leírását. De nem is igazából a világ vége leírása, amit fontos, hanem az, hogy mi mozgatja ezt a pusztulást. Az emberek, gazdagok, föld királyai, hadvezérei, gazdagok, hatalmasok, rabszolgák és szabadok, akik megpróbálnak elrejtőzni, de hova is rejtőzhetnének az általános pusztulás közepette, ezek arról beszélnek, hogy eljött a bárány és a trónülőnek a haragja napja. Isten haragja a rossz és a gonosz felett az, amely a vértanúk számának teljessé válásával megtisztítja a földet a rossztól. Mind a legelső szó, mind a legutolsó szó az Isteni. Közben van a világtörténelmet mozgató és pusztító szörnyűséges erők ábrázolása, de az utolsó szó mégis az Isteni. A hetedik pecsét feltörése előtt még egyszer bemutatja a Szentírás azt a dicsőséget, amely az Úristen ítéletét követi. És arról beszél, hogy lát egy angyalt, akinek a kezében az élő Isten pecsétje van, és meghirdeti, hogy meg kell jelölni Isten szolgáit a homlokukon az Úristen pecsétjével. Isten, amint elpecsételi az ő szolgáit, ismét csak egy szimbólum, de az Istenhez tartozást, az Isten tulajdonává levést jelenti ez. Mi is arról beszélünk, hogy a kerességben Isten a Szentlélek pecsétjét kapjuk meg. A pecsét, amely eltörölhetetlenül Isten jelét beleégeti a lelkünkbe. Ezt a jelképet használja itt is Jelenések könyvének írója. És először megnevezi Izrael fiainak 12 törzséből származó üdvözülteket, megváltottakat. 144 ezeren. Ez gyakorlatilag szintén egy szimbolikus szám. A 12 törzsből mindegyikéből 12-en, szorozva az ezerrel a sokaság számával. Egyszerre pontos és egyszerre megszámálhatatlan. Felsorolja a 12 törzset, egészen pontosan Dán törzsét kihagyja is, József egyik fiát Manasszét teszi közé, de ezen túl pontosan felsorolja a 12 törzset. Az üdvözült izraelitek látványa után lát egy akkora sereget, mit meg se lehet számlálni, minden nemzetből, törzsből és nyelvből. Akint ott állnak fehér ruhában öltözve, pálmágokkal a kezükben a trón és a bárány előtt. Izrael 12 törzséből származó üdvözültek, és akkora sereg a világ minden népéből, a pogányságban itt megszámlálni se lehet. Ezek Isten szín előtt állnak, vagyis már elérték az üdvösséget. Ekkor az egyik vén megkérdezi a látnoktól, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek. Vagyis, mintha megkérdezi, tudod, hogy kik ezek? János, a látnok nem tudja, és ezért válaszol egy kérdéssel, Uram, te tudod. Erre a vén, a 24 vén egyike tehát, azt mondja, ezek a nagy üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében. A nagy üldöztetésből. Az, ami már zajlik a Jelenések könyvének megírás idejében, ami óhatatlanul, ilyen vagy olyan formában minden egyes embernek osztályrészül jut. A rossz erői ott munkálnak a világba, nem tudjuk elkerülni őket. Az egyetlen megoldás, hogy a jó, az Isten erőibe kapaszkodunk. És ezek közül a legelső a bárány vére. Arról beszél, hogy fehérre mosták ruhájukat a bárány vérébe. Piros vérrel hogy lehet fehérre mosni valamit? Igazából ez a bárány vérének megtisztító, szabadító, üdvözítő erejét jelenti, amely Istenhez méltóvá teszi az embert. És mivel győztek az üldöztetésben, kitartottak, hűségesek maradtak, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében, ezért éjjel-nappal Isten trónja előtt állnak és szolgálnak az ő templomában. Ez a papi méltóság. Mindig Isten szín előtt állnak, és szolgálnak neki. Nem éheznek, nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. Mert a trón közepén álló bárány legelteti, és az élővizek forrásához vezeti őket. János evangéliumban nagyon fontos kép a jó pásztoré. Ezen a ponton a bárány a jó pásztor, aki legelteti, és az élővizek forrásához tereli őket. És Isten, aki közöttük fog lakni, letöröl a szemükről minden könnyet. Isten megvigasztalja övéit. Igazából ezek a befejező jövendőlések is Izajás prófita könyvéből vannak összeoldózva. A dicsőség képei, amely az ítélet szörnyű képeit követi. Isten, aki megítéli a rosszat a világba, megítéli a világ pusztító erőit, és bár szenvedésen közepette, de fölemeli övéit. Ezután történik a hetedik pecsét feltörése, amelyben csak annyi történik, hogy mint egy fél óráig tartó csend lesz a mennyben. Vajon 7 pecsétről van szó? Vagy csak 6-ról? Hiszen a hetediknél úgy tűnik, nem történik semmi. Valójában a hetedik pecsét foglalja magába azt a 7 harsonát, amely részletesebben le fogja írni az apokaliptikus esemény sorozatot. Először találkoztunk tehát a Jelenések könyvének értelmezése során azzal az esemény sorozattal, amiről nevét kapta a könyv, az apokaliptikus esemény sorozat, és amely annyira ijesztően, újra meg újra elénk állítja világtörténelemben uralkodó szörnyűséges erőket. Azonban, ha kicsit közelebbről megnézzük a leírást, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán csak ijesztő dolgokat sorol fel a jelenések könyvének szerzője. Realisztikusan azzal is szembesít bennünket, ami rossz, ijesztő, de mégis megmutatja, hogy mi az, amiben kapaszkodhatunk, mi az, amit meg akar valósítani ebben a világtörténelemben az Isten. Nem a végső leírást hallottuk még, de alapvetően ezekkel az elemekkel fogunk találkozni a későbbiek során is. Szembenézni a világ szörnyűségeivel, amivel csak azért mer szembenézni a jelenések könyvének szerzője, mert mindenek felett való az a bizalom, mint az Isten minden hatóságában egyetlenségébe vet. Igazából ez az egyik fontos üzenet a jelenések könyvének. Nem olcsó biztonsággal és bizalommal biztat bennünket. Nem kincstári optimizmussal, hogy majd minden jó lesz. Erink állítja azt az ijesztő valóságot, amit a sátán, a gonoszság ebben a világban tesz, ugyanakkor azonban erünk állítja az Istennek azt a legyőzhetetlen erejét is, ami megerősít bennünket abban, hogy az utolsó szó mégis a jó isteni. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez az előadás, amelyben már kellős közepébe vágtunk a jelenések könyvének, egyszerre ijesztő dolgokat állít elénk, és egyszerre a reményre szólít. Tíből kívánom, hogy Istenbe vetett bizalommal tudjuk szemlélni az életünket, környezetünket, és ha föl is ismerjük ezeket a működő erőket, amelyeket ábrázolt a jelenések könyve ebben a hét pecsétben, soha ne felejtsük el, hogy mindez mögött ott van az Isten legyőzhetetlen ereje, aki nem hagyja, hogy végérvényesen megrontsa a rossz ezt a földet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Sok szeretettel köszöntjük rádión kedves hallgatóit. Szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börbusz Péter atya vezeti, a kántori szolgálatot Majoros Attila látja el. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségírásba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, te megtanítottad az apostolaidat imádkozni, és a világba küldted őket, hogy folytassák művedet. Köszönetet mondok neked, áldalak életük minden egyes pillanatáért, amikor másokat tanítottak imádkozni, miként te tanítottad őket imádkozni. Köszönet neked mindazokért, aki ma folytatják művedet, az apostoloktól kapott küldetést. Töltsd el az imádság lelkületével a Szentatyát, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, a szülőket és a hitoktatókat, hogy képesek és készek legyenek szent lélekkel eltelve imádkozni, és erre másokat is megtanítani. Van, aki már nem óhajt imádkozni, van, akinek csak az ajka imádkozik, szíve azonban messzire elkóborolt tőled. Van, aki azzal mentegetőzik, hogy nincs ideje, valójában azonban a hite és az irántad való szeretete csappant meg. Áraszd ki az imádság lelkületét híveid szívében, Urunk. Amen.

Uram, tudom, hogy akkor is meghallgatod imáimat, amikor azok korántsem tökéletesek. Add, hogy teljesen veled tudjam tölteni ezt az időt, amit imádságban neked szánok. A te kegyelmed határtalan, és mindig van valami, amit te el szeretnél mondani nekem. Bár méltatlan vagyok, mégis fogedd el azt az alázatos imámat, amit neked szánok. Segíts, hogy fejlődni tudjak életem egyik olyan területén, melyet eddig elhanyagoltam. Amen.

Uram, köszönöm neked az időseket, akik áldásai életünknek. Kérlek, adj nekik erőt és egészséget, hogy minél tovább velünk lehessenek. Segíts, hogy a fiatalabb generációk is megbecsüljék és tiszteljék őket. Adj nekik békét és nyugalmat az életük alkonyán. Kísérd el őket kegyelmeddel, és adj nekik erőt a betegségek elviseléséhez. Adj türelmet és megértést az ápolóiknak is. Amen.

Úr Jézus, aki Szent Joakim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél-e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre, oltalmazd meg őket, add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopa legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrei a vallás hagyományoknak. Tedd őket bölcs és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen.

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adta gyermekeink életét. Megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel, tisztítottad szívünket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adunk neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket, neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A te segítségeddel jutattuk el őket a felnőtt kor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátattuk útjára, amikor apját, anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett a boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra, unokákat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te lelkedből engeded, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. Ami szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk. Amen.

Jóságos Istenem, csodállak téged, hogy végtelen türelemmel életed utolsó órájában még a kereszten is ajándékká tudtál válni a számunkra. Alázattal arra kérlek, erősítsd meg a kedves nagyszülői korba jutott testvéreimet, hogy életük utolsó éveiben ne számon kérjenek, zsémbesen ítélkezzenek, hanem nagylelkűen ajándékod adva, ők maguk is a te drága ajándékaiddá válva éljék életüket. Segíts, hogy ne vészhozó komor felhőként nehezedjenek unokáik életére, hanem e mai sötét világban lehessenek számukra a ragyogó hajnalcsillag, egy biztos fény az alagút végén. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked, hogy nagyszüleimen keresztül számtalan jó téteményben részesítettél. Fizess meg neki, kérlek, a sok jóért, amit velem az első naptól kezdve tettek, és segíts, hogy hálás lehessek mindig nekik. Áld meg munkájukat és fáradozásukat, tarts meg őket jó egészségben, vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a jóban, és őrizd meg őket minden rossztól. Áld meg a testvéremet is, és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családtagjunk egy tagja se vesszen el, hanem egyesíts mindannyiunkat újra az örök atyai házadban. Amen.

Hálát adunk neked, Uram, megváltó szeretetedért. Hálát adunk a mennyei atyánknak azért, hogy téged, egyszülött fiát értünk adott. Felfoghatatlan számunkra ez a szeretet, hiszen mi el sem tudnánk képzelni, hogy mit tennénk enélkül. Add, hogy kegyelmedből hittel el tudjuk fogadni ezt a szeretetet, és meglássunk téged, a hozzánk közel lépő Krisztust. Te emberré lettél miértünk, és vállaltad a szenvedést is. Add, hogy mindig magunk előtt lássunk téged a nehézségekben, és beléd kapaszkodjunk reménységgel. Küldd el szent lelkedet, hogy családjaink a te utadon járjanak. Kérünk, tarts meg minket, hogy ezután is kövessünk téged, a juhok pásztorát. Jézus Krisztus, te azért jöttél, hogy megtaláld és megmentsd az elveszettet. Segíts, hogy egész családunkkal hozzád ragaszkodjunk, és meghalljuk hívó hangodat. Amen.

Mennyei Atyánk, az idősekért fohászkodunk hozzád, akik életükkel és példájukkal előttünk járnak, s hozzád a hozzád vezető úton, akik bátran hordozták keresztjüket életükön át, sok vihart és szenvedést megélve, kiknek arcában bevésődtek a megpróbáltatások barázdái, és sohasem tértek le az általad rendelt útjukról, akik életet adtak az élet és életüket gyermekeiknek és munkájuknak, szánva éltették szent értéseidet, és adták tovább hitüket és szeretetüket, kik majd előttünk járnak a hozzátérésben, a mennyei hazába, a hazatérésben, a mennyei hazába, és még ott is próbál pártfogóink lesznek majd trónusodnál. Áld meg őket, ahogyan mi is áldjuk őket áldásos életükért, hogy földi édesanyái és édesapái voltak gyermekeiknek. Hallgasd meg imáinkat. Amen.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcad, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, hogy több okom van a halálra, mint a panaszra. Ments meg az irítségtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszattól és mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől és az örökös zsörtölődéstől, a rút önzésétől, ami mindent elborító keserűségtől és hiába valóság nyomasztó érzésétől. Amen.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, csak ne érezzem, csak ne tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és hogy jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet, szólj, Uram, még hallja a te szolgád. Amen.

0: más.
1: Uram, kérlek, adj erőt és türelmet az időseknek, hogy el tudják viselni betegségeiket és fájdalmaikat. Kísért el őket szeretettel és áldással, és adj erőt az ápolóknak is, hogy türelemmel és megértéssel tudjanak gondoskodni róluk. Add meg, Uram, az időseknek azt a kegyelmet, hogy a korukkal járó nehézségeket vele tudják elhordozni, és panasz helyett inkább ajánlják fel szenvedéseiket családtagjaik és saját maguk üdvösségére. Amen.

Uram, hiszek benned, segíts nekem különösen akkor, amikor már feladnám. Uram, remélek benned, mert mindenkor hűséges vagy az ígéretedhez. Uram, szeretlek, segíts abban, hogy elképzelésed szerinti kedves gyermekedként élhessek. Istenem, mélységes hálával jöttem hozzád. Köszönöm neked az élet ajándékát, a hitet, a családomat, és ezt az alkalmat, amikor veled lehetek. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

0: Légy áldott Jézus mindazokban, akik szívesen imádkoznak, akik időt szakítanak arra, hogy magukban, a családjukban, különböző imacsoportokban és az egyházban testvéreikkel együtt imádkozzanak. Segíts nekik, hogy növekedjenek az imádságban, érezzék mindig, hogy közel állsz hozzájuk, váljanak lelkileg egyre érettebb emberekké. Óvd meg őket a gonosz lélektől és minden kísértéstől. Óvd meg őket a lelki gőktől, attól, hogy másokat lenézzenek. Hadd, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és megnyíljanak a szent lélek előtt. Imádságuk legyen számunkra az öröm forrása. Áld meg azokat is, akik imádkoznak ugyan, de nem látják imájuk gyümölcsét, s ezért egyre jobban elfáradnak, kételkedni kezdenek az ima hatékonyságában. Áld meg azokat is, akiknek a szíve már elmélyedt az imában. Szent lelked óvja és vezesse őket. Jézus, add, hogy egyre többen imádkozzanak egyházodban, és add meg az imádkozókat a rájuk leselkedő veszélyektől. Jézus, te mondottad, hogy bármit kérünk hittel a te nevedben, megkapjuk. Hiszek neked, ezért most arra kérlek, gyógyíts meg ima életemet, hogy szent lelked szüntelen imádkozzon bennem. Háríts el minden akadályt, hogy szívből tudjak imádkozni. Éleszd fel az imádságos lelkületet családjainkban, közösségeinkben, az egész egyházban, és hallgass meg minket. Gyógyíts meg testünket, lelkünket. Áld meg a betegeket és a maga tehetetlen embereket. Dicsőíts meg bennük nevedet, add nekünk a te békéd, te a kérsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az Isten megtestesült igének vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket. Krisztus vére, aláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek ledőzője,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a vértanok erőssége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a szívek béke és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket.
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, s vér által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartott gyümölcsének örvendessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos úrtáli szentségben kínszenvedésed emlékezetét hadtad ránk. Hadd kérünk, tested és véled szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsei szüntel élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szent Lélekkel egységben is,

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Engesztelésül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjuk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűzis anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást Börgus Péter atya plébános vezette, a kántori szolgálatot Majoros Attila látta el. A technikát Antal Katalin és Antal János biztosította. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Áldott estét kívánunk! A mikrofonnál Szevenyi Lajos hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most

0: mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd 4 alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora, Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó, a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab-félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta a strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leo pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

pedig azt mondta nekik: így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő. Időnként minnyájunkkal előfordul, hogy csak a régi megtapasztalásainkból élünk. Újra és újra ugyanazokra a múltbeli istenélményekre, emlékekre hivatkozunk. Arról beszélünk, hogyan vezetett bennünket Isten évekkel ezelőtt. Milyen hatalmas csodákat tett értünk. Ezek valóban drága kincsek. De Isten nem csak a múltban cselekedett. Nem csak akkor volt hűséges, hanem ma is az. Ő most is szólni akar, és kész arra, hogy új kegyelmekkel ajándékozzon meg. Vajon te mennyire vagy nyitott erre? Engeded, hogy a lélek vezessen? Hagyod, hogy Isten új módon munkálkodjon az életedben? Vagy már annyira beleragadtál a régibe, hogy nem is veszed észre ettől az Úr újat teremtő munkáját? A Szentlélek mindig újat cselekszik. Ezért ne félj attól, ha kimozdít a megszokottból. Lehet, hogy éppen most készül valami új az életedben. Ahogy Izaiás próféta írja: nézzétek, én valami újat viszek végbe. Már éppen készülőben van. Nem látom.

miközben ma számba veszed azokat a régi kincseket, amelyekkel Isten a múltban gazdagított téged, és amelyeket talán már nem becsülsz eléggé. Próbálj figyelni arra is, hogy miben szeretne most újat tanítani. Miben szeretne másképpen vezetni. Adj hálát neki a múlt kegyelmeiért. Majd kérd tőle az éberséget és a bátorságot, hogy felismerd azokat az ajándékokat is, amelyeket most készít számodra. Mert az ő kincses kamrája soha nem ürül ki. Minden nap van benne valami új.

Ezt mondja az Úr, mivel az ég a trónusom és a föld lábam zsámolya, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvó helyemül? Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém, mondja az Úr. Tekintetem mégis azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavam.

0: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, aki világossággal ajándékozott meg minket a mai napon, és hangos szóval mondjuk, áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket. Te bűneinkért áldozatul ajánlottad fel magadat. Fogadd el mai kezdeményezéseinket és terveinket.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Te örömet szereztél nekünk, amikor új világosságot gyújtottál szemünknek. Te légy a hajnalcsillag szívünkben is.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Add, hogy ma mindenkihez nagy lelkűek legyünk, és így téged kövessünk.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Add, hogy már korán reggel tapasztaljuk jóságodat, és a benned való örvendezés legyen erősségünk.
1: Áldj meg, Urunk.

0: Mindenható örök Isten, fölségedet reggel, délben, este esedezve kérjük. Űzd messze szívünkből a bűn sötétségét, és vezess minket Krisztushoz, az igaz világossághoz, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Székely János püspök, gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Mennyei atyánk, a te országod az igazságoság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, a személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságoságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ne légy annyira mindenkié, hogy megszűnjél önmagadé lenni. Mondta Baltazar Gracián.

0: Az Úr legyen.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték, erre így folytatta. Minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus a mai evangéliumban ismét a mennyek országáról beszél. Nem elvont tanítást ad, hanem egy olyan képet, amelyet hallgatói jól ismertek. A galileai tenger partján élő emberek nap mint nap látták a halászokat, amint hálójukat a vízbe vetik. A háló nem válogat mindenféle hal belekelőr, csak akkor kezdődik a szétválogatás, amikor a hálót kihúzzák a partra. Jézus ezzel azt akarja megértetni velünk, hogy Isten országa már most jelen van a világban, az egyházban, a társadalomban, sőt a saját szívünkben is együtt van jelen a jó és a rossz. Nem nekünk kell véglegesen ítélkeznünk, az ítélet Istené, és annak ideje a világ végén érkezik el. Ez a példabeszéd egyszerre vigasztaló és komoly figyelmeztetés. Mi emberek szeretnénk gyorsan rendet tenni, gyorsan címkézünk, ez jó ember, ez rossz ember, ez méltó, az méltatlan. Jézus azonban türelemre tanít. Ahogyan a hálót nem a vízben válogatják szét, úgy Isten sem mondja ki azonnal a végső ítéletet. Mennyi reményt ad ez, hiszen mindannyian voltunk már gyengék, estünk bűnbe, hoztunk rossz döntéseket. Ha Isten az első hibánknál ítélt volna meg bennünket, egyikünk sem állhatna meg előtte. Isten türelmes. Az ő türelme nem közömbösség. Nem azért vár, mert nem törődik velünk, hanem mert szeret, és időt ad a megtérésre. Könnyű azt gondolni, hogy ez a példabeszéd másokról szól. Azokról, akik nem járnak templomba, akik bűnben élnek. Jézus azonban nem másokra mutat, hanem mindannyiunkra. A kérdés nem az, hogy ki kerül a hálóba. Mindenki belekerül. A kérdés az, milyen emberré válok. Mire a háló partot ér, milyen ember leszek. Nap mint nap formálódik a szívünk. Minden döntés, minden kimondott szó, minden megbocsátás vagy elutasítás alakítja azt, akik vagyunk. Az örökké valóság nem a halál pillanatában kezdődik, már most készülünk rá. Sok ember fél ettől az evangéliumtól, mert úgy érzi, csak a hibátlan emberek üdvözülhetnek. De az evangélium nem ezt mondja. A szentek sem voltak hibátlanok. Péter megtagadta Jézust. Mária Magdolna bűnös múltat hordozott. Pál üldözte az egyházat. A különbség nem a büntelenség volt, hanem az, hogy hagyták magukat megtéríteni. A keresztény ember nem tökéletes ember, hanem olyan ember, aki mindig visszatalál Krisztushoz. Egyszer egy idős halász azt mondta fiának, amikor fiatal voltam, azt hittem, az a legfontosabb, hogy sok halat fogjak. Most már tudom, hogy az a legfontosabb, milyen ember lett belőlem a sok halászat közben. A fiú csodálkozva kérdezte, hogy érted ezt? Az öreg így válaszolt, a háló nem csak a halakat gyűjti össze, az évek során engem is formált, megtanított várni, kitartani, újrakezdeni és elfogadni. Elfogadni, hogy nem én irányítok mindent. Így van ez a hitünkkel is. Nem csak arra készülünk, hogy egyszer találkozzunk Istennel. Már most alakít bennünket minden ima, minden szentmise, minden szeretetből végzett cselekedet. A példabeszéd után Jézus megkérdi tanítványait, megértettétek mindezt? És ők azt felelik, igen. Erre Jézus azt mondja, az igazi tanítvány olyan, mint a családapa, aki kincseiből újat és régit hoz elő. A hit nem puszta ismeret. Aki valóban megértette Krisztust, annak az élete is gazdagabb lesz. Nem csak ismeri az evangéliumot, hanem tovább is adja. Ma is erre hív bennünket az Úr. Legyünk olyan emberek, akik a régiből mindig új szeretetet merítenek. Akik nem ítélkeznek, hanem reményt adnak. Akik nem a másik ember hibáit keresik, hanem saját megtérésükön dolgoznak. Amikor egyszer életünk hálóját kihúzzák a partra, nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyire voltunk sikeresek, gazdagok vagy elismertek. Egyetlen kérdés marad. Megtanultunk-e szeretni úgy, ahogyan Krisztus szeretett bennünket? Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Máre Rádió hallgatót. 2026. július 30-án Tibor atya a stúdió mikrofonjánál. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. Magyarországfehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Azete várajai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Önkéntes találkozók. Ma déli 12 órára a Kézdivásárhelyi Boldog Özsé plébánia hittan termébe, délután 4 órára a Szentegyházi Szent András plébánia hittan termébe várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat. Egy köteten együtt létre beszélgetésre. Holnap délelőtt 11 órakor Gyorszent Miklóson, a Szent Miklós plébánia hittan termében, míg délután 3 órától Székelyudvarhelyén a stúdiónál lesz önkéntes találkozó. In memoriam Nagy Imre. A Csíkszeredai Városnapok keretében Nagy Imre festőművész halálának 50. évfordulójára emlékeznek. Az évforduló alkalmából megemlékezést tartanak ma déli 12 és délután 4 óra között a Zsögödi Alkotó egykori otthonánál, ahol felszólal Korodi Attila Csíkszereda polgármestere és Karda Marka Jaranka Csíki Székely Múzeum igazgatója. A megemlékezést követően koszorút helyeznek el Nagy Imre sírjánál, majd az érdeklődők rendhagyó módon betekinthetnek a festő egykori lakóházába is. Az esemény helyszíne a Nagy Imre emlékház. Verséneklő koncert és néptáncos divat bemutató. Székely-Keresztúr város polgármesteri hivatala és az Ugron kastély közös szervezésében szeretettel hívnak és várnak egy különleges kulturális eseményre, ahol a zene, az irodalom és a népi hagyományok találkoznak a Fiat Falvi Ugron kastély varázslatos kertjében. Ma délután 5 órától Török Máté, a Misztrál együttes alapítója, vers éneklő koncertjével ajándékozza meg a közönséget, amelyet a cianotipi kiállítás ünnepélyes finiszázsa tesz még különlegesebbé. Este fél héttől az Aurora Folk Glamour néptáncos divat bemutatója idézi meg népi kultúránk szépségét modern és látványos formában, helyszín az Ugron kastély kertje. Könyvbemutató Nagyváradon. Ma délután 6 órakor a Parciumi Színházi Gyűjtemény termében egy vidám nyári este Szakadáti László Pillanatképek című könyvének bemutatója. Meghívott vendég Szakadáti László versenyúszó, az Európai Úszó Szövetség egykori igazgatója. Közreműködik Kis Törék Ildikó és Meleg Vilmos, a belépés ingyenes, adományokat elfogadnak. Assisi Szent Ferenc ereklyéi Nagyváradon. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján július 31 és augusztus 2-a között Nagyváradon is lehetőség nyílik a Szeráfi Szent ereklyéinek tiszteletére. Az ereklyék pénteken délután 17:30-kor érkeznek a Váradolaszi Park területén található Ferences Kolostorba, ahol vasárnap este 8 óráig várják mindazokat, akik imádságban szeretnének elcsendesedni és a Szeráfi Szent közbejárását kérni. Az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra, valamint arra, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbejárását kérjék családjaikért, közösségeikért, betegekért és a világ békéjéért. Pöcskei László megyés püspök szombaton délután 6 órakor mutat be szentmisét a Ferences testvérekkel közösségében. Mesterkurzus a püspöki palotában. A nagyváradi római katolikus püspökség augusztus 3 és 10-e között első alkalommal szervezi meg a Patacsics Zammer Music Academy nemzetközi mesterkurzust, amelynek célja, hogy magas színvonalú szakmai képzést
és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a klasszikus zene fiatal tehetségei számára. Ebből az alkalomból szeretettel várják a klasszikus zene kedvelőit augusztus 3-án, 5-én, 7-én, 9-én és 10-én 7 órai kezdettel a Püspöki Palota dísztermében tartandó koncertre. Zarándoklat Szentföldre. Október 12 és 19-e között Szentföldi Zarándokútat szervez Fábián László plébános, melyre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt. Az utazás Bukarestből Tel Avivba lesz, részvételi díj 1480 euró. Jelentkezni és további információt kapni Fábián László atyánál a 0744 599 726-os, valamint Karácsony Tibor atyánál a 0771 084 735-ös telefonszámon, illetve WhatsApp és Messenger lehetőségeken keresztül is. Híreink végén néhány szóban a mai időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint mától nyugat felől fokozatosan egyre erősebb hőhullám éri el Romániát, amelynek csúcspontja várhatóan augusztus 3 és 6-a között lesz. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Partiumban várhatók, ahol ma 35-36 Celsius fokot, holnap pedig 37-38 fokot mérhetnek el szórtan, akár 39 fok is előfordulhat. A hivatalos adatok szerint a ma délelőtt folyamán a következő hőfokokat mérték: Herkulesfürdő 16 fok, Arad-Temesvár 17, Nagyvárad, Éles-Szentjobb 18, Tasnád 16, Szatmárnémeti Nagykároly 15, Náramaros-sziget 13, Kolozsvár-Dézs 14 fok, Gyulafehérvár 14, Nagyszeben Fogaras 13 fok, a ma reggeli hivatalos adatok szerint Brassó 14, Sepsiszentgyörgy Kovászna 13 fok, Csíksomjó Gyímes Középlok Marosfő 11 fok, Gyergyószentmiklós Ditró 12. Székely udvarhely Szováta 13, Marosvásárhely 13, Veszterce Bákó 14, Bukarest 18, Budapest 20, Pécs Debrecen 18, Győr Szombathely 21, Kassa Pozsony 19, Beregszász 17 és Szabadka 18 fok a ma reggeli jelenlegi hivatalos adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Ködös Mária Rádió hallgatók, a nap eseményei rovata következik július 30-án. Előbb nézzük meg a nap eseményeink előtt, hogy milyen névnapok is vannak ma. Július 30-án a Juditokat, a Széniákat köszöntjük. Nagy-nagy szeretettel, a Jóisten éltesse sokáig. Névnapok eredetét nézzük. Héber eredetű név a Judit, jelentése Júdeából származó nő. Szénia, görög eredetű név, jelentése vendég, vendég szerető. Az ókorban Szénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Nézzük meg, milyen események történtek a mai nap folyamán, vagyis ezen a napon 68 éve a barátság világnapja, 163 éve Michiganben megszületett Henry Ford, a Ford autógyár alapítója, 79 éve megszületett Arnold Schwarzenegger színész, politikus, 78 éve megszületett Jean Reno színész, az ő nevéhez fűződik Leon a profi. ...607 éve Prágában Hósz János hívei a katolikus városi tanácsnokokat kidobták a tanácsháza ablakából. 515 éve megszületett Giorgio Vasariola szépítész, pesto művészeti író, akinek a reneszánsz kifejezést köszönhetjük. ...234 éve először énekelték a francia nemzeti himnuszt, a Marseillaise Claude-Joseph Roger de Lisle szerzeményét. 208 éve született Emily Bronte angol írónő, az üvöltőszelek fűződnek az ő nevéhez. 160 éve ünnepélyesen felavatták az első pesti lovasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. 125 éve halt meg Szilágyi Dezső jogász, 101 éve meghalt Bezerédi Gyula szobrász művész, 94 évek megkezdődött a 10. újkori nyári olimpia Los Angelesben. 86 éve megszületett Patricia Schroeder, amerikai politikus. ...72 éve Elvis Presley megtartotta első bemutatkozó koncertjét Memphisben. 51 éve nyomtalanul eltűnt Jimmy Hoffa, amerikai munkás vezető. 68 éve született Kate Bush, angol énekesnő, zeneszerző. 63 éve született Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok sztárja. 43 éve született Pelle Marian színésznő, műsorvezető. 26 éve házasságot kötött Jennifer Aniston és Brad Pitt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek voltak a mai nap eseményei. Maradjanak továbbra is velünk.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. 390 körül született Olaszországban, Forum Cornelii-ben, mai Imola. Még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Ez a város az 5. század elejéig nem játszott jelentős szerepet, de ekkor virágzásnak indult. A nyugat-római császárok a 4. század közepétől főleg Milánóban székeltek. Amint megkezdődött a népvándorlás, a császári udvar nem volt ott biztonságban. Ezért székhelyét áthelyezi Ravennába. 404-től tehát itt élt a császár, mert a várost a szárazföld felől mocsár vette körül. Így könnyen meg lehetett védeni. Ezzel Aranyszavú Szent Péter a birodalom nyugati fővárosának lett a püspöke. Azáltal, hogy Ravenna császárváros lett, a ravennai püspök rangját is emelni kellett. Ennek jegyében püspökének joga lett, hogy a szomszédos egyházmegyék püspökeit, akik eddig Milánóhoz tartoztak, fölszentelje. Ugyanakkor maga Ravenna továbbra is Róma kötelékében maradt. Ez azt jelentette, hogy a ravennai püspököt csak a pápa szentelhette föl. Szoros kapcsolatot ápolt harmadik Sixtus és első nagy Szent Leó pápával. 183 szemléletes és tömör egzegetikus tanító a hitvallást és a miatyánkot magyarázó beszédet tulajdonítanak neki. Ebből 168 Félix Ravennai érsek gyűjteményében, a Collectio Feliciánában maradt fent. Nevéhez fűződik a ravennai Szent János, San Vitale templom, valamint a kikötőben a plébánia templom fölépítése. Nevében az aranyszavú jelző a 9. században ravennai Agnellus püspöki könyvében jelent meg először, majd az újkorban állandósult. 1729-ben egyháztanítóvá emelték. Beszédstílusa tömör volt és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. Aranyszavú Szent Péterről saját szavai és a későbbi följegyzések alapján alkothatunk képet. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon kezdte el püspöki pályafutását Ravennában. Amikor Ravenna püspöke meghalt, utódot választottak. Majd útra kelt Rómába egy küldöttség, hogy a jóváhagyást megszerezze és kérje a fölszentelést. Ezekben a napokban épp ott volt Rómában Imola püspöke diákónusával, Péterrel. Sixtus pápa pedig álmában látta Szent Pétert és tanítványát, Apollináriszt, Ravenna püspökét. Egy fiatalembert mutattak neki azzal, hogy Isten őt akarja ravennai püspöknek. Másnap megjelent a császárváros küldöttsége, de a pápa nem hagyta jóvá a választásukat, mert a jelölt nem hasonlított arra, akit álmában látott. Az egész küldöttséget szemügyre vette, de nem volt senki, akinek arca hasonlóságot mutatott volna. Erre Imola püspökét is maga elé rendelte a kíséretével. Alig, hogy meglátta Pétert, örömmel felkiáltott. Ő az. Őt rendelte a gondviselés Ravennába püspöknek. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Szavai behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva, akaratlanul hatottak. Irigységgel telt udvaroncok vetélytársaikat előnybe részesítették. Zsugoriak és fösfények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és felvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt még nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mint a személyes gyász érte volna őket. Részlet aranyszavú Szent Péter egyik beszédéből. Testvérek, 3 dolog élteti a hitet, állandósítja a buzgóságot, és őrzi meg az erényt. Az imádság, a bőjt és az irgalmasság. Amit imádkozva kérünk, amiért bőjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekedetei által nyerjük el. Imádság, bőjt, irgalmasság. Ez a 3 egységbe tartozik, és egymást élteti. Aki bőjtöl, értse meg a bőjt szellemét. Érezzen együtt az éhezővel, mert aki éhezik, azt szeretné, hogy az Isten is együtt érezzen vele. Gyakorolja az irgalmasságot, aki magának is irgalmat remél. Buzgolkodjék, aki életszentségre törekszik. Aki azt kívánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Vakmerő módon kér az, aki megtagadja másoktól azt, amit önmagának követel. Amit tehát a gőg miatt elvesztettünk, szerezzük vissza bőjtöléssel. Lelkünket bőjtölés által tegyük áldozattá, mert a próféta tanúsága szerint ennél semmi kevesebbet sem ajánlhatnánk fel Istennek, hiszen ezt tanítja. Áldozat Istennek a töredelmes lélek. A megtört és megalázott szívet Isten nem veti meg. Amit az eső jelent a termőföldnek, azt jelenti a bőjtölő lelkületnek az irgalmasság. Nem esítse meg bárki bármennyire is a szívét. Őrizze meg tisztaságban a testét. Gyökeresen írtsa ki vétkeit. Fűzzön bár koszorúba erényeket, de ha az irgalmasság folyamának árjával nem öntözi ezeket, az ilyen bőjtölő nem gyűjt be gyümölcsöt. Bőjtölő, hiába való a te bőjtölésed, ha hiányzik belőled az irgalmasság. Bőjtölő testvér, csak az áramlik majd vissza bőségesen a te csűrödbe, amit irgalmasságod által előbb te kiárasztottál. Vigyázz tehát, ember, nehogy elveszítsd azt, amit magadnak akarsz megőrizni. Azzal gyűjts magadnak, hogy másoknak bőségesen adsz. Ember, amit a szegényeknek adsz, azt magadnak adod, mert nem az lesz a tied, amit másoknak oda nem adsz.

a mai nap gondolata viennei Szent Jánostól: a tiszta lélek most is rejtve van az emberek előtt, de az örökké valóságban napfényben fog ragyogni az angyalok előtt.

0: Gajdacsi Gábornak, a Gangsta Zoli és a Kartel gitárosának gondolatait hallják.
1: Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettegj, mert veled az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 2002-ben én a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, ott végeztem, és ott voltam másodéves diák. Pont szeptember volt ugyanez az időszak, elkezdődött az iskola, az első nap az évnyitó. Én szegedi származású vagyok, és úgy jöttem föl Szegedről Budapestre, hogy este még nem volt hol aludnom. Nem tudtam, hogy hol fogok aludni, nem tudtam, hogy aznap mi történik velem, csak azt tudtam, hogy az iskola el fog indulni, és én azt akarom csinálni, be akarom fejezni, és valahogy mindenféleképpen majd ezt meg kell oldanom. Nyilván ez estére kellett volna megoldanom. Meg is történt az évnyitó, lezajlott, mondták az évnyitón, hogy hát akinek esetleg olyan problémája van, hogy nem tudja elszállásolni magát, az jöjjön be egy terembe, és akkor ott elmondják, hogy lehet, hogy van rá lehetőség. És ez a lehetőség az volt, hogy egy portai szolgálatot kellett teljesíteni az iskolában, és ennek fejében mi kaptuk szállást. 6 diák jelentkeztett erre, hát mondanom se kell, hogy nem volt semmiféle választásom. Nagyon kapóra jött ugye a dolog. Rögtön ott az iskolában én alkalmazott lettem. Amikor én utaztam föl Pestre aznap, akkor nem volt bennem egy percig sem az a gondolat, vagy az a félelem, hogy úristen, most mi lesz, hogyha a padon kell aludnom, vagy nem tudok hol aludni, hanem az a bizalom volt bennem, ami megnyugtatott. Tulajdonképpen estére meg is oldódott a problémám. Ennek nagyon sokat köszönhettem ugye későbbiekben, nem csak azt, hogy aznap este le tudtam valahol hajtani a fejemet, hanem ezáltal, hogy én ott az iskolában éltem, nagyon sok tudást tettem szert. Hiszek Istenben, és azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami engem mindig elvezetett a jó útra.

0: Gajdacsi Gábornak, a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 8 óra.

Halló Stúdió. 4, 3, 1. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A mikrofonnál Kasszoni Tamást hallják. Szentmisét közvetítünk az alsó csernátoni Urunk színeváltozása plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látja el. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a Szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
2: És is a lelkeddel.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Értitek-e mindezt? Hangzik el a kérdés az evangéliumban. Az Úr Jézus, miután elmondja a tanító beszédét, és tanítványok figyelemmel végighallgatják, látván zavartságukat, pillogtatásukat, feltette nekik az egyszerűen, és egyszerűen látsz a kérdést. Az elhangzott tanítás után meggondolatlanul olyan magától értetődőnek tűnik kimondani, hogy is ne értenénk. Hát persze, hogy értjük. Minden olyan világos, ez még az oktalan ember számára is érthető. És mégsem ilyen egyszerű. A tanítás első hallatára olyan nyilvánvaló a dolog. Világhálóról mindenféle információkkal dugik temet agyú, de lelkében üres, puszta, bőről hallani sem akaró ember úgy gondolja, hogy a napnál világosabb ez a tanítás, de ő semmi esetre sincs veszélyben. Jobb érzelmű, tanult ember pedig azt gondolja, és azt mondja, hogy ilyen egy elmélet, ami tökéletes, mert maga Jézus mondja, de valós életben hogy állok, hol vagyok én az ember, aki szívemben érzem nagyszerűségét, értelmemmel felfogom a fontosságát, lelkismeretemmel érzem kötelező erejét. Állításom szerint mindent megértek, de az életem egyáltalán nem, vagy csak kevésbé tükrezi szövegelésemet, mint kimondott szavaimat. És pedig nem opcióként mondja el tanítását, hanem azért mondja, hogy általa üdvözülhessünk. Ezért vegyük ma nagyon komolyan, és értsünk szavaiból. Kivonulnak az angyalok, gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, árasz ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal és kormányzásoddal úgy használjuk a múlandó javakat, hogy már most a marandandókhoz ragaszkodjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így tudósít az Úr parancsáról. Így szól az Úr: kállj fel, és menj le a fazekashoz, ott majd meghallod igéimet. Lementem tehát a fazekas házában, és íme, az éppen dolgozott a korongon. Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készített belőle egy másik edényt. Ahogy a fazekas szemébe helyesnek látszott, hogy elkészítse, akkor így hangzott az Úr igéje hozzám: vajon nem tehetek én is úgy veletek, Izrael háza, mint az adagedénnyel tett ez a fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Így szólt az Úr, ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálája.

0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mielőtt megtelik, a partra vonják, és nekülve kiválogatják, javat edényekbe rakják, hitványat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. El így folytatta: minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Akkor Jézus bevezte példabeszédeit, más helyre ment, onnét. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus Jézus.
0: Az evangélium tanítása, ilyen bűneink bocsánatára. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvérek! A Szentmise kezdetén, a bevezető gondolatokban eléggé hosszasan fejeztem ki, hogy az Úr Jézus tanítása olyan egyszerűnek tűnik. Persze a tanítványokhoz képest mi már mindent a feltámadás fényében nézünk és látunk. Lelki értékek iránt érzékeny ember jól látja, hogy azt is tudja, hogy jó megoldani és felmondani, bemagolni egy kiváló elméletet. Aztán a gyakorlatban, a saját életében nem tud mit kezdeni önmagával. De hangsúlyozottan szeretném kiemelni, hogy a Jézus tanítás nem puszta elmélet, hanem olyan életelv, melynek az elsajátítása és megélése üdvösségre vezeti az embert. Nem azért, mert mi olyan ügyesek, olyan szépek, olyan ravaszok vagyunk, mert meg tudjuk szerezni vagy oldani, hanem azért, mert a Jóisten azáltal hív meg bennünket, részt vehessünk az ő életében. Számomra mindig megerősítő, akkor Jeremiás profitáról olvasok a Szentírásban. Isten iránti szeretetében, engedelmességében, réhagyatkozásában is sokszor felülmúlhatatlan ő. Így szólt hozzá az Úr: kállj fel, és menj le a fazekoshoz, ott majd meghallott igéimet. Jeremiás annyira szereti az Urat, hogy habozás nélkül elindul, hogy a parancsát teljesítse. Nem tudja, hogy mi fog kijönni abból, amit mond az Úr neki, de elindul, és a küldetés helyre megy. Isten iránti szeretetét nem cserélte fel semmivel, inkább elviselte, mindezért gúnyolják, megvessék őt a rokonai, barátai. Sokszor magányos volt, de hű maradt az Istenhez. Nem népszerűséget keresett, hanem mindig bármi áron igazságot mondta ki. Mai embernek is fontos, bármi áron, megalkuvás nélkül nem ijedt meg az árnyékától, nem ijedt meg senkitől, tette azt, amit neki tennie kellett hit alapján. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves jó hívek! Hát nem csodálatos, ahogy a Jeremiás proféta viselkedett? Öngitelen is az Úr Jézusra mutat életével, aki mindig arra törekedett, hogy az Atya akaratát kövesse. De azt kívánja, amit maga is tett. Az Atya akaratát jobban szerette, mint a szülőkét, és főleg édesanyja érezte át fájdalmak között. Teremtőt és a megváltót jobban kell szeretni, mint a teremtményt. Nem lehet úgy gondolkozni, Isten kell, de Jézus nem. Krisztus kell, de az egyház nem. Az egyház kell, de az egyházközség nem, s lehet így tovább sorolni. Mit jelent az, hogy Istent mindenek felett szeretni kell? Azt, hogy kötődöm hozzá, figyelek rá az imádás, a háladás, a kérés érzéseivel. Honnan tudom, hogy Isten mit akar? Ő nem néma, hanem szól hozzám. Bibliában az egyház által és a kegyelem indítatásaival, sőt, Isten hivatás és a sós által is üzen nekünk. Jeremiás az Úr hagyatkozva, profétai sorsát elfogadva, teljesítette a parancsot, amit az Úr üzenetében kapott. Lementem tehát a fazekas házába, és íme az éppen dolgozott a korongon. A fazekas kezében rosszul sikerült az edény, mert az anyagból formált, újból készített belőle egy másik edény, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse. Tehát félreérthetetlenül világos, Isten a választott név felett Úr mindenki számára, és feltétlen Ura, az ő kezében van a nép sorsa. Jeremiás megszenvedett azért, hogy az Úr ezen üzenetét közvetítesse a választott nép számára. Testvéreim, az üzenet mennyire aktuális ma is napjainkban, a mi életünkben. Sokszor magánytól szenvedő proféta maga is vigasztalat azokban az üzenetekben, szavakban, az Úr személyén keresztül közvetített, meg által az Úr megvigasztalta az ő népét. Okot ad az Istenben bízó embernek, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is reménykedjen, bízzon benne. Nem vakmerőségre gondolok, hanem arra, hogy ha Istenben bízok és remélek, akkor minden javamra válik az is, amit Isten emberileg örömömre ad, az is, amit csak szenvedések árán tudok elfogadni. Ő a lehetetlent is lehetségesé tudja tenni, egyik pillanatról a másikra, felülmúlva az emberi értelmet, az emberi észt. És az olvasmány végén elhangzott az üzenetének a lényege. Vajon nem tehetek én úgy veletek, Izrael háza, mint az agyagedénnyel tette a fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Ma elhangzott ó és újszövetségi tanítások mindig bátorítsanak bennünket. Folyamatosan arra törekedjünk, hogy az igazak között lehessünk. Nem könnyű feladat, főleg napjainkban, amikor népünket nagyhatalmaknak sok évszázados folyamat alatt sikerült megosztaniuk hitben, vallásban és nemzetben. De éltessen bennünket az Úr szava, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a farizeus kezében. Feljár, mindig van remény, ami számunkra. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhamoz minket. Hogyan mindig hálásak lehessünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy Isten is vele baráti szeretet irányítsa gondolatainkat, érzéseinket, tetteinket, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy az irigységet és az önzést, haragot és a gyűlölkedést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyi atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányított emberi sorsunkat ad, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: imádkozzatok testvéreim, hogy a nél azután is a tiédek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindjárt és az egész anyaszentek áldja várom.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk eléd, add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmet erejével szenteik meg földi életünket, és az essenek el az örök boldogságra, Krisztus, ami

Kedve, szentséges atyánk, mennek és földnek ura, Krisztus a mi urunk által. Te igéd által teremtetted a világot, és mindent méltányosan elrendeztél. Testélet igédet közvetítőnkül adtad, ki elmondta nekünk szavaidat, és követésére meghívott minket. Ő az út, aki elvezet hozzád, ő az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. A neved dicsőségére alkotott embereket fiad által, az ő kereszten kiontott vérével megváltottad, és a Szentlélek pecsétjével megerőlteket egyetlen családban egyesítetted. És ezért most és egészen a világ végéig az összes angyallal együtt a te dicsőségedet hirdetjük, és örömmel ünnepelve zengjük. Szent vagy.

valóban szent vagy, és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldottad a szent fiat, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megteri a kenyeret, amint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és a bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme megváltásunk szent titka. Megemlékezzünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél, hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kenyerét, kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát, bemutatjuk neked, és add, hogy szeretetet lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az öröki valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk éltesse minket a szent lélek, és add, hogy fiadnak képmására alakuljunk, erősíts meg minket közösség kötelékében Leó pápánkkal, Gergely főpasztorunkkal, László, József és György püspökeinkkel, többi püspökkel, papokkal, a diákonusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát, segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatokban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden meghaltról, kire hit egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fénynek örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Kárlóval és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiat által.

0: Mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzet, hanem egy házat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol,

0: íme Isten báránya, íme ki elvesz a világ bűneit. Boldog, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: neked hallok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen.
1: Krisztus lelkem,
0: szentelj meg engem, Krisztus testát üdvözíts engem, Krisztus vére töltsd be engem,

0: mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét, ott kérünk, hogy üdvösségünkre váljék ez az ajándék, mert kimondhatatlan nagy szeretetében ő magadott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És
1: áldja meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: A Szent Misel véget ért, menjetek békével.
0: Isten.

0: Angyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát.
1: És Mária, népenek a lászát, szentélek
0: üdvözlény Mária, kegyelem Mátáját, az Úrban te veled, áldott vette az asszonyok között, s áldott a temérhennek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Úrnak szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlény Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélet.
2: És közöttünk lakozzék.
0: Üdvözlény Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy a igaz angyal üzenet által,
3: szent fiadnak,
2: Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által, a feltámadás dicsőségében üdessünk, Krisztus ami Úr által. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó irgalmas szűzanyag, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat.
3: Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem telik meg, hőj máig gyermekidnek, nem te soha nem veted meg.
2: Hol a szükség kínjanak, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanyag, amen.
0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen. Amen.

Szentmisét közvetítettünk az alsó csernátoni Urunk színeváltozása plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta kedves Tibor plébános. A kántori szolgálatot Lukács Mihály látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a Szentmisébe. A mikrofonnál Kászoni Tamást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Csernátont, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csernáton, mely magába foglalja alsó és felső Csernátont, Kovászna megyében található, Kézdivásárhelytől 9 kilométerre és a felső háromszéki medence egyik legnagyobb községe. A két Csernátont 1968-ban egyesítették, a falu a Bodoki hegység keleti lábánál, a Csernáton patak két oldalán helyezkedik el, 500-600 méter tengerszint feletti magasságban, és ősidők óta lakott. Lakosai székely magyarok. A falu nevének eredetét többen szlábból származtatják. A legkorábbi feljegyzés 1332-ből származik, ahol Kuruakun néven említik. A faluban az 1659-es évben a törökök pusztítottak. Az 1718-as évben nagy éhínség volt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején két gyűlésnek adott helyet Csernáton. Csernátonnak a reformáció előtt már volt önálló plébániája és temploma. A papi névtár a pápai tizedjegyzékre hivatkozva Péter nevű papot említ, aki 1332 és 1334 között szolgált a faluban. A templomot a 15.-16. században várkastély vette körül, a reformáció elterjedésével a falu lakói 1550 után református hitre tértek, s ezzel együtt a templom is azzá vált. A templom az új hit elterjedésétől egészen napjainkig a református gyülekezet használatában áll. A csernátoni katolikusok a plébániává szerveződésig futásfalvához tartoztak, és annak filiájaként voltak számon tartva. Alsó Csernátonban a 18. század második felében egyes nemesi családok kápolnát tartottak fenn kuriájukban, Bernált György 1766-tól, majd 1821-től Zambler László. A ma látható plébánia templomot Alsó Csernátonban 1844-ben építette a falu szülöttje Zambler János, kanonok plébános, aki abban az időben Csíkszentmártonban teljesített szolgálatot. A templom titulusa Urunk színe változása és Hajnald Lajos püspök szentelte fel 1853. június 3-án Jézus szívének ünnepén. A faluban felekezeti iskolájuk is volt a katolikusoknak 1840-ben, ugyancsak Zambler János plébános jóvoltából. Önálló plébániává Fogarasi Mihály püspök emelte 1873-ban. A falu másik szülöttje Szilveszter Sándor kanonok, titkos ordinárius, plébános. Az alsó csernátori Urunk színe változása plébánia templom búcsú ünnepe augusztus 6-án van. Örökös szentségimádási napja november 3-a. Alsó Csernátonnak Felső Csernáton, Kézdi Márkos falva, Kézdi Albis és Dálnok a filiája. Felső Csernátont 1497-ben Felszev Kárnáthon néven írják az oklevelek. A középkorban Alsó Csernátonnal egy egyházközséget alkotott, de külön templomról nincs adat. Bár ennek léte feltételezhető, mert már az 1567-es évi összeírásban tekintélyes nagyságú falu. A feltételezést igazolja az is, hogy a falutól 8 km távolságra található a Szentkert nevű hely, melyet erdők határolnak, a múlt században végzett ásatások során román stílusú templom romjaira bukkantak, melyet az 12.-13. századra datáltak. A hagyomány úgy tartja, hogy a reformáció előtt búcsújáró hely volt, ahol párosok éltek. A Szentkert közelében lévő kaszálót mind a mai napig remetének nevezik a falubeliek. A katolikus múltat bizonyítja továbbá a faluban található kereszthegyi harangláb, mely a katolikus temetőben található és a jelenlegi kápolna felépítése előtti időkből származik. A kászonaltézi születésű Bodo Imre plébánossága idején 1983-ban templomépítésbe kezdtek a hívek. A kápolna felszentelésére 1988-ban került sor, és Jakab Antal püspök szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. A közösség kápolnájának búcsú ünnepe október 8-án van. Kézdi Márkos falvának már 1332-ben plébánia temploma volt. A falu a templom védőszentjéről Szent Márkról kaphatta nevét. A katolikusok 1975-ben kápolnát vásároltak, melyet Szent Márk evangélista tiszteletére szenteltek fel. Kézdi Albis, Kézdi Vásárhelytől 14 kilométerre délnyugatra, a Bodoki hegység lábánál az Albis patak völgyében fekszik. Középkori katolikus temploma a reformáció idején a reformátusok tulajdonába került. A katolikus hívők részére a szentmiséket a falu közösségi házában tartják. Dálnok Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre a Bodoki hegység délkeleti peremén az azonos nevű patak völgyében fekszik. 2008-ban a 101 katolikus hívő templomépítéshez fogott, mely 2009-ben már pirosban állt. A kis templomot a kézdivásárhelyi Molnár István tervezte, csernátoni mesteremberek építették, és védőszentjül az első erdélyi származású jezsuita kassai vértanút Szent Pongrác Istvánt választották. Az alsó csernátoni urunk színeváltozása plébánia és filiái egyházilag a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Kézdi Orvai főesperesi kerületéhez tartoznak. A műsor a csernátoni katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsora. Következő 15 percben kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén kérhetik a ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758-420-555-ös telefonszámon, illetve a honlapunkon a www.mareradio.ról linkre kattintva.

Ezt a rózsafűzért felajánlom, egy fontos szándékét is kérem, a jó szűzanyát járjon közben értünk, Szent Fiánál családomért, és mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom, testi, lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért, írta egy névtelen hallgató. Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzért felajánlom a műtétem sikeréért, gyógyulásomért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, köszönöm, Jézuson bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért Pál Judit névnapján és Erdély Lújza születésnapján, kérve jó Isten tárgya meg őket jó egészséggel, éltesse nagyon sokáig szerettei körében, írta Veronka. Tessék már a rádió. Való, tessék, élőben van. Való, halló. Való.

Ezt a rózsafűzét felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetét, békességét, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézuson bízom, benned írták.

0: gyímesből én is önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét csatlakozok a felsorolt szándékokhoz, felajánlom családom szándékaiért. Köszönöm a Jóistennek a sok kegyelmet, egy mindennapos hallgató Erzsébet. Tessék, Mária Rádió.
1: Haló, ígértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökkelmem.
1: A rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeim megtéréséért, bűneim bocsánatáért, a munkahelyi gondjaim megoldásáért, az elhint hozzám tartozókért, és minden kedves Mária Rádió hallgatóért. Köszönöm, hogy meghallgattak, áldott szép napot kívánok, ígértessék a Jézus.
0: Mindörökkelmem, viszont kívánjuk, imádkozzunk.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani három szomszédasszonyomért, akik a Judit nevet viselték csomagközön, Poszett Jutkáért, Praszler Juditért és Szabó Jutkáért. A Jóisten nagyon nekiek erőt, egészséget, békességet a családjuk körében, és minden Jutka nevű ismerősömet. A Mária Rádió összes dolgozóját, önkénteseit, hallgatóit, egy áldott szép napot kívánok önöknek. Soma közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenütt jelen.

0: Közben érkeztek e-mailek is, hevesről írja Cseh Pisti. Hát ez nem ide talál, de Julia írja Nagyváradról. Ezt a rózsafűzét és a majdnap minden imáját felajánlom férjem gyógyulásáért. Szűzanyám, jár közben értünk fiadnál, Jézus Krisztusnál. Tessék, Nagy Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökélmen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzőt felajánlom a kapott kegyelmekért, élő elhunyt szeretteimért, utolévő családtagjaimért, a Jóisten segítse őket, és jó orvosi eredményekért, sürgős problémáim békés úton való megoldásáért, a gonosz távozásáért. Isten kizesse, hogy meghallgattak önökkel imádkozva és támogatva. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben köszönjük, hogy hívott. Imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Mindjárt tessék, hogy ezt a szent misét felajánlom a papoknak, és magunknak is, és az egész hallottaimnak, és a betegöknek, és az ápolóknak, a takarítónőknek. Imádkozzunk együtt. Mindjárt tessék, a Jézus. És a háború megszűnését. Imádkozzunk együtt. Mindjárt tessék, Jézus.
0: Mindörökké, amen.

0: ezt a rózsafűzért, felajánlom a családomért, szól a következő üzenet. Felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, halottaim lelke üdvét, és két nagy súlyos betegét, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzét és a nap minden imádságát gyermekemért, aki műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, gyógyítsd a testét, lelkét, oltalmazd meg bajtó veszedelemtől. Ezt a rózsafűzét és minden imád felajánlom a családomért, az unokáimért, gyógyulásomért, testvéreimért. Köszönöm, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, írta egy édesanyja. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlni a családomért, gyermekeimért, unokáimért, a férjem beteg egészségét, édesanyám egészségét, szomszédasszonyom nagy beteg. A jó Isten gyógyítsa meg, hogy még tudjon köztünk venni. Felállom az egész halottanként, és felállom minden a világon békét, szeretetét, egyetértést a családunkba. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelésről voltam Bíró Klára, Isten fizessen meghallgattak. Kellemes szép napot kívánok maguknak, és sok erőt, egészséget, segítőkegyelmet.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Rózsafűzét önökkel imádkozom, meg kedves ismerősöm gyógyulásáért, a rokonom gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned, értelmese Csíkszeredából. Következő üzenet, felajánlom, ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem, enyhítsd a fájdalmam, Csíksom, hogy szűzanyat akarjon be védőpalástjával. Imád kérünk munkatársainkra, és áldást, a jó akaratú embereknek, írt egy névtelen hallgató. A gyerekeim utazásáért és minden utazóért ajánlom ezt a rózsafűzét. Kérem a szűzanya és Szent Kristóf oltalmát, írta egy édesanyám. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyerekeimért, áldásért, a munkájukra, egy fontos ügy megoldásáért, a békéért, önökért, írta egy édesanyja. A férjem hitben való megerősödéséért. Az imákat felajánlom békességét, szeretetét, elhunytjainkért, örök nyugodalmat nekik. Hálából ajánlom fel lányom a negyedik babáját, egészségesen megszülte, köszönöm Istenem sok kegyelmet és egészséges babát és az anyukának is. Isten áldását kérjük, imádkozzunk ezen szándékokért is. A mai imákat, szentmiséket felajánlom bűneim bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, betegek gyógyulásáért, a Medjugorjeba induló zarándokokért, Jézuson bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani Franc Fülöp lelke üdvényét, aki máma 11 éve, hogy itt hagyott engemet. És a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és kendes pihenést az anyagi fegyében. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyen meg.
1: A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, és Attila fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, és anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szent Egyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyen meg. Imádkozzunk együtt. Imád kérnék, és kérem az Szűzanya oltalmát, az irítség és a harag távol tartásától, családomtól, testi-lelki békéért köszönöm. Minden imád szentmisét felajánlok hálából, Kápolnás faluba Jutka Ovonéni nyugdíjas névnapi alkalmából. Isten áldását kérem élete minden napjára, írta Erzsébet. Egy édesanyja írja ezt a rózsafűzért és a hét összes imáját. Felajánlom lányom lelke üdvéért, két fontos szándékért, kapott kegyelmekért, családomért, férjem és magam gyógyulásáért, a külföldön élő unokámért, fiamért, az összes beteg gyógyulásáért és a világ békéjéért. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékfogadás műsorába. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőítessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl, Nagyváradról, Szent József Flébánya templomból. Imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét, mint felajánlok hálából a drága jó atyának az elmúlt napokért, hetekért. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni őket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségeit, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzét első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizeiben megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindében kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Második szentitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét, anyjákor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünk.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szentanyan, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát. Az idő betelt, közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjj!

0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szentanyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz már most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának menni.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Ötödik szentitok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Erős mindenható Isten, köszönjük, hogy Jézus Krisztus szent testét és vérét adta nekünk, lelkünk táplálékaként az örök üdvösségünkhöz. Kérünk, szenteld meg a papságot, akire ezt a szent titkot bízta megváltónk, és add meg híveid számára, hogy a szentségnek ez a forrása, ünnepélyes pillanat legyen keresztény életüknek a Szentlélek erejében. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
4: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
4: könyörögjél.
0: Csícsomjói segítő Szűz Mária,
4: könyörögjél.
0: Mária Rádió királynője,
4: könyörögjél.
2: Most pedig folytassuk imáinkat Jézus vére litániával, amit felajánlunk a betegekért.
6: Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
6: Krisztus, kegyelmezz!
4: Krisztus, kegyelmezz!
6: Uram, irgalmazz!
4: Uram, irgalmazz!
6: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk!
6: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk!
6: Szent Lélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk!
6: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmazz nekünk!
6: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket! Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére az új és örök szövetség vére.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a megostorozáskor kiselkent vér.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a keresztván kiontott vér.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére az irgalmasság folyama.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a vértanúk erőssége.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére szüzeket termő vér.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a szenvedők enyhülése.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a bűnbánók reménysége.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére az örök élet záloga.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója.
4: Üdvözíts minket!
6: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
4: Üdvözíts minket!
6: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel. És Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendezhessünk az égben, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya!
4: Amen.
2: Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse

0: a képünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk kis dedháza, Názáretnek legyen mása.
1: Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre, családjainkra. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen.
1: Légy oltalmunk!
0: Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóinknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és együtt imádkozhatunk. Magam is kedves önkéntes társaim nevében kívánok önök Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra is egymásra, hiszen nagyon meleget ígérnek a mai napra is. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mágia Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takály Zoltán, és itt az Isteni Érintések következő adását hallják. A mai témánk győzelem a harag felett. Ez a téma nem könnyű, mert mindannyian tudunk haragudni. Igen, lehet bennünk indulat, harag, neheztelés, napokig, hetekig, vagy akár évekig, évtizedekig. Ez sajnos az egyik legemberibb tulajdonságunk, hogy tudunk haragudni. És a Biblia ezt ismeri, tud róla, nem rejti ezt el. De nézzük, mit tanít a Biblia erről az indulatról, hogyan kezeljük jól, helyesen, hogyan lássuk jól az egész helyzetet. A Biblia nem tanítja, hogy a harag önmagába bűn lenne, sőt azt mondja, hogy van, hogy jogos. De az a kérdés, hogy mit kezdünk a mi haragunkkal. Mert igenis a harag lehet jogos reakció az igazságtalansága, de ha az uralkodni kezd rajtunk, könnyen rombolóvá válik. A Biblia ki is mondja Efézus levélben, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ez itt világosan kimondja, hogy igen, lehet haragudni, de ne engedjük, hogy a mi haragunk az gyűlöletté, bosszúvá vagy tartós neheztelésévé váljon. Tehát a Biblia azt mondja, hogy lehet haragudni, tehát Jakab levél azt mondja, hogy minden ember legyen gyors a hallása, késedelmes a szólása és késedelmes a haragra. Azaz a Biblia megfontoltságra int. Előbb hallgassuk meg a másikat. Gondoljuk át a helyzetet és csak utána reagáljunk. De miért olyan veszélyes a harag, az eltitkolt harag? Hát nyugodtan kimondhatjuk, kedves hallgatók, hogy ezt mindannyian átéltük, amikor haragszunk, neheztelünk valakire valamiért, talán jogosan. De ez azért nem jó, mert aki haragszik, azt belülről felemészti. A jó indulat helyett gyűlölettel tölti meg az életét. Az eltitkolt harag leginkább annak fáj, aki benne van, aki ezt hordozza. Mert szürkévé teszi számára a világot, és keserűvé tesz mindent a számára. Az ilyen ember, aki keserű, aki harag és indulatot hordoz, meg nem bocsájtást, az ő önmagát felőrli. Egyre kevesebb lesz az öröme, és ez a mindennapi neheztelés kiveti az életéből a hálát. És bár sok ember próbálja ezt elleplezni egy nevetéssel, egy mosollyal, hogy ne beszéljünk erről, de igenis ki kell jelenteni, hogy ez kihat az ő életére, a családja életére, alakítja és formálja a jellemét és a szívét, és befolyásolja az Istennel való kapcsolatát. Tehát még egyszer kihangsúlyoznám, hogy a harag önmagában nem bűn. Akkor válik azzá, ha rosszul kezeljük. Mert néha haragszunk valakire azért, mert szeretjük, mert jót akarunk neki, meg törődünk vele, mert inteni szeretnénk, nevelni, szólni neki. És ezért van az, hogy néha haragszunk rá. Igen, van szent harag, féltő harag, nevelő harag. De nagyon vigyáznunk kell, hogy ezt szeretetben mondjuk ki, hogy ezt úgy éljük meg, hogy a másik érezze, hogy féltő szeretetből jön ez a fajta időzőjelbe harag. Nem szabad megengedjük, hogy a gyűlölet, a harag vagy a bosszúállás vezessen bennünket. Mert a Biblia azt mondja, helyet se adjatok az ördögnek. Mert az az ember, aki helyet ad a szívében, a haragnak, a keserűségnek, a bosszúvágynak, az sajnos az ördög szekrét fogja nyomni. A Bibliában nagyon sok helyen olvashatunk olyat, hogy József például, József testvérei haragból, féltékenységből dobták a kútba, és adták el Józsefet. Vagy Saul király haragból, féltékenységből akarta megölni többször Dávidot, majd üldözte, féltette a trónját, és haragudott, hogy Dávid népszerűbb, mint ő. Vagy a farizeusok, akik ott voltak Jézus legtöbb csodáinál, haragudtak Jézusra, féltékenyek voltak rá, mert látták, hogy Jézus erővel, hatalommal teszi azt, amit tesz. Úgy beszél, és az ő beszédét erő, hatalom és jelek követik. Mivel számukra ez leleplező volt, ez zavaró volt, haragból, féltékenységből adták halálra. Saul is haragból üldözte a keresztényeket. Azt gondolta, hogy Isten ügyét képviseli, az egyház ügyét képviseli, addig, amíg nem találkozik Jézus Krisztussal.
A harag nem jó tanácsadó. A harag, ha beköltözik az elménkbe, a szívünkbe, egy emberből kihozza a démont. A szellemvilág várja, keresi azokat az embereket, helyzeteket, ahol viszály van, konfliktus van, harag van, mert ezáltal létjogosultságot adunk a gonosznak, a patásnak, a szétdobálónak, a diabolosznak, hogy oda bejöjjön és végezze tovább a romboló munkáját. Nagyon sokszor a sértett fél azt mondja, hogy de hát ezt tették velem, de hát ezen kellett átmenjek, megaláztak, megbántottak, hogy tehették ezt velem? Igen, testvérem, lehet, hogy tényleg átmentél, lehet, hogy valóban igazságtalanságot szenvedtél, gyalázkodást szenvedtél el, csúfolódásban volt részed, de ne felejtsd el, hogy ami megváltunk is átment ugyanezen. Ő tudja a te élethelyzetedet, ő tudja a te szégyenedet, ő tudja a te fájdalmadat, ő ismeri a te megaláztatásaidat. És Jézussal ugyanezt tették. Jézust elárulták a tanítványai. Péter megtagadta. Saját népe elfordult tőle, és a farizósok halálra adták. És mégis Jézus nem úgy reagál ezekre, hanem azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus imádkozik az ő ellenségeiért. Jézus szereti az ellenségeit. Abraham Lincoln azt mondta egyszer, az ellenség megsemmisítésére a legjobb módszer, ha baráttá teszed őt. Nem tudjuk a gonoszt gonosszal legyőzni. Jézus azt mondta, hogy a gonoszt jóval győzzük le. Ha ér bántás bennünket, igen, mondjuk ki azt, ami fáj. Akarjuk meglátni és megérteni az egész történetet. Nézzünk szembe, hozzuk felszíre, mondjuk ki a mi érzelmeinket, fogalmazzuk azt meg, akár a haragot, akár a neheztelést, hogy te most így bennem ezt okoztad, mert mindenki a saját érzéseire jogos. És amikor ezt megtesszük, mindig jusson eszünkbe, hogy minden bántó viselkedés mögött nagyobb összefüggések vannak. Mindenki, aki bánt, az talán bántva volt. Annak van egy története. Nagyon sokan nem tudnak túllépni önmagukon, bántásokon, sérelmeken, és szippelnek olyan terhet, amit nem kellene. Nem elég elmenekülni a múltad elől. Meg kell törni a múltnak a hatalmát feletted. Ki kell mondani, hogy én már nem az vagyok, akit megbántottak, aki haragszik, aki terheket cipel. Mert igenis Jézus Krisztusban a múltadnak többé nincs hatalma feletted. Igen, mondd ki az Úr Jézusnak, hogy Uram, el akarom temetni a neheztelést. Le akarok mondani a bosszúról. Nem akarom cipelni ezeket a terheket. Szeretnék szabad lenni, szeretnék örömmel élni, megbocsájtásban lenni, mert nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a harag elengedése az egy tudatos döntés, akarnunk kell elengedni, akarnunk kell megbocsájtani, akarnunk kell nem kiegyenlíteni a számlát. Mert Isten azt mondja, enyém a bosszúállás, mondja az Úr, én megfizetek mindenkinek. Később Jézus azt mondja a Mátéban, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. C.S. Lewis azt írta, kereszténynek lenni azt jelenti, megbocsátani a megbocsáthatatlant, mert Isten is megbocsátotta a bennünk lévő megbocsájthatatlant. Ezért, kedves hallgatóim, nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szívünkre. Mit engedünk oda be? Mi fészkelődik oda be? A Biblia azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amit oda beengedsz, az fog irányítani. És vigyázz, hogy a keserűség ne fészkelj oda be magát, mert a keserűség nem más, mint beteljesületlen bosszúvágy. És a keserű ember az másokat bánt. A keserűség a szívben az nem engedi, hogy begyóduljanak a sebeid. A keserűség az befolyásolhatja a lelki állapotodat. A keserűség az fokozza fájdalmadat,
és emiatt elveszítheted a békédet, örömedet az Úrban, és a barátaidat is. Mert nincs annál visszataszítóbb, mint egy megkeseredett, megsavanyodott lélek, aki folyton csak arról beszél, hogy mit tettek velem. Ne tedd ezt magaddal, te sokkal, sokkal többet érdemelsz. Igenis, össze lehet szedni magad, szedd össze magad. Bocsáss meg nekik, és bíz Isten a dolgokat. Szabadulj meg az adósság levelektől, és égesd el azokat, égesd el azokat. József nem emlegette föl testvéreinek bűneiket. Nem mondta, hogy miért dobtatok kútba, miért adtatok el, miért hazudtatok apámnak, hanem egyszerűen megbocsájtott nekik. És azt mondja, hogy ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten azt jóra változtatta. Józsefet az Úr azért emelte föl, és tette hatalmassá, gazdaggá, áldottá, mert lemondott a bosszúvágyból, és meg tudott bocsájtani a testvéreinek, azoknak, akik rosszat akartak neki, Jézus előképe. Kedves hallgatóim, a harag elengedése, az indulat elengedése, a megbocsájtás nem könnyű, sőt, emberileg néha lehetetlen, de ne egyedül akard. Hívd be az Úr Jézust, mondd ki, Uram, nem megy, Uram, fáj, amit velem tettek, Uram, szükségem van a te kegyelmedre, a te szeretetedre, a te irgalmadra, formáld át az én szívemet, hogy legyen könyörület és megbocsájtás abban, és kezdj el imádkozni az ellenségeidért, azokért, akik megbántottak, azokért, akik rosszat beszélnek rólad, vagy azokért, akik sebeket, sérelmeket okoztak benned. Ézsaiás 43 azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Én újat cselekszem. Ne okold többé a múltadat a jelened miatt, másképpen a jövődet is tönkre fogja tenni. Nem mehetsz vissza, hogy megváltoztasd a dolgokat. Ma már nem az a személy vagy, aki akkor voltál, és soha nem is leszel többé az. Fogadd el, engedd el azt, ami volt, és lépj tovább, menj tovább. A legtöbb sérelem, a legtöbb fájdalmat, a legtöbb haragot bennünk a szavaink okozzák. Mert a mi szavaink olyanok, mint a nitroglicerin, hidakat tudnak robbantani, vagy szíveket gyógyítani. Mert a szavaid meghatározzák a sorsodat. A nyelvben a szavak által élet és halál van, áldás és átok. És ezt soha, de soha ne feledjük, hogy a szavainkkal rombolhatunk, vagy építhetünk. A szavaid jóra, vagy rosszra is képesek, vagy gyógyítanak, vagy kemény sebet ejtenek. Ha létezik olyan terület, ahol mindannyiunknak több fegyelemre van szüksége, akkor azok a szavak részlege. Isten azt szeretné, ha begyógyult lennél, ha túllátnál a sérelmeden, ha letennéd a haragodat, a keserűségedet, az önigazoltságodat. Mert ez akadály azelőtt, hogy te szabad legyél, hogy te önmagad legyél, hogy te a sikerhez és az áldásokhoz vezető úton járj. Megbocsájtani nem könnyű, de Isten az egész kereszténységet úgy találta ki, hogy ne menjen egyedül. Csak ő vele tud menni. Ő vele tudjuk elengedni a haragot. Őtől le tudunk kérni erőt, hogy megbocsássunk. Mert amikor nem bocsájtunk meg, akkor ártunk a másiknak vele, de legtöbbet magunknak. Mert elveszítjük az életnek az örömét. A meg nem bocsájtás mindig ott fog lebegni a fejed fölött, akár egy felhő, és tényleg valóban kihat mindenre, amit teszel. Isten azt szeretné, ha szabad legyél. Ne cipelj terheket. Ezért arra kér, hogy bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a ti mennyei atyátok is megbocsájtott ti néktek. Isten nagyon jól látja a mi bűneinket, de Isten úgy döntött, hogy elfelejti azt, a tenger fenekére dobja, hogy nem emlékezik meg arról, hogy Isten feledékeny amnestiát gyakorol önmagán, mert szeret bennünket, mert eldöntötte, hogy nem emlékezik meg a mi bűneinkre. És ha ő ezt teszi veled, akkor azt kéri, hogy te is engedd el a tartozásod. Velem is tettek rossz dolgokat, és én is tettem rossz dolgokat. De az Úr egy adott ponton
nagyon határozottan szólt, hogy te is meg kell bocsáss neki, ahogyan én is megbocsájtottam a te bűneidet. Ezzel mutatod meg, hogy szeretsz engem és követsz engem, ha meg tudsz neki bocsájtani. És ez nem megy egyből, de amikor te odaadod az akaratodat, odaadod a szívedet, kéred az Úrnak a segítségét, az Úr kimunkálja ezt, mert ez egy folyamat lesz. Egy folyamat, hogy elengeded a haragot, a neheztelést, az indulatot, ami benned van a másik fele. Mert Isten könyörületessége, szeretete kiárat a te szívedbe, lelkedbe. És a sátán ilyenkor támadni fog. Fogja azt mondani az elmékben, de hát jogosan haragszol, nézd meg, mit tett veled, nézd meg, milyen helyzetben vagy ő miatta. És a sátán azt akarja, hogy te haragudj a feleségedre, haragudj a férjedre, a gyermekeidre, a nagyszüleidre, a tanárodra, a melletted lévőre, a másik keresztényre. Mert a sátán, a nagy szétdobáló, a hazugság atya, meg akar tébeszteni, be akar csapni bennünket. A sátán beszél hozzánk, és a legtöbbször az elménkben halljuk, saját hangunkon. Mondja, erőszakosan nyomja azt, amit ő akar velünk közölni. Beszél hozzánk az önigazságainkból, a sérelmeinkből, a jogosnak vélt igazságunkból. És ha nem vagyunk éberek, és ha nem vagyunk elég lelkiek, szellemiek, akkor becsap bennünket, és bentart egy nehéz, feszült élethelyzetben, ami megrabolja az identitásunkat, örömünket, békénket. Ezért fontos, hogy felismerjük a gonosznak a beszédét az elménkben, aki nem akar békét, nem akar elengedést, nem akar megbocsájtást. De te mondd azt, távozz tőlem, sátán. Én ma eldöntöm, mert ez egy döntés, hogy ma rendezni fogom vele a kapcsolatom. Ma eldöntöm, hogy az Úrral el fogom neki engedni ezt, ahogy az Úr elengedte nekem is az én bűneim sokaságát. Nem könnyű ezt az utat választani, a megbocsájtás útját, a harag elengedésének az útját, a szeretet útját. Igen, ennek van egy ára. Le kell mondj az igazságról, le kell mondj arról, hogy te fent legyél, le kell mondj arról, hogy te különb és értékesebb vagy a másiknál. És Isten azért kéri és parancsolja, hogy bocsássunk meg egymásnak, mert ő azt akarja, hogy szabadon éljünk, hogy boldogan éljünk, terhek nélkül, hogy a mi energiánk ne pazarolódjon el olyan dolgok, amiben felemésztődünk. Mert amikor nem bocsájtunk meg, a múltathoz köt a meg nem bocsájtás köldök zsinórja. És ha mi megbocsájtunk, el tudjuk vágni ezt a köteléket. Ha pedig nem vagy hajlandó megbocsájtani, továbbra is egy olyan emlékhez leszel láncolva, ami egész életedben fájdalmat okozhat. Így adhatjuk tovább problémáinkat nemzedékről nemzedéke. Mondd ki hittel az Úrnak, hogy én ma megtöröm ezt az átkot, megtöröm ezt a folyamatot. Én nem viszem tovább ezt a szégyent, ezt a fájdalmat, ezt az indulatot, a meg nem bocsájtás légkörét. A Biblia azt tanítja, hogy a kevés, haragos, indulatos embernek Isten ellenáll, de a töredelmes, bűnbánó szívet nem veted meg, mert te jó vagy a jóhoz, igaz az igazhoz, és visszás a visszáshoz. Ezért, kedves hallgatóim, nem éri meg, hogy ragaszkodjunk az önigazunkhoz, ragaszkodjunk a haragunkhoz, az indulatunkhoz, mert Istennek ez nem kedves. Megfoszhatom magamtól Istennek a gazdag áldását. És ha nem megy, akkor boruljak le, és kérjem, Uram, jöjj, légy segítségül nekem. Kell hozzá Krisztus. Ehhez nem elég a jó erkölcs, nem elég a diploma, a tapasztalataim, ez megtölt szív kell, és Istennek a könyökletes lelke. Amikor 10 éven át Saul üldözi Dávidot, hogy megölje az Isten által felkent királyt, prófétát, és amikor Dávidnak 2-szer is volt alkalma, hogy bosszút álljon, hogy megölje azt az embert, aki az életére tört, Dávid azt mondja, az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet.
legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk. És itt Dávid nem akar bűnbe esni, nem akar igazságot tenni, hanem rábízza az Úrra, a bíróra, az ítélő Istenre az ő ügyét. És ezért volt Dávid szíve különleges az Úrnál, Isten szíve szerint való férfiú, mert nem azt akarta, ami neki jó, hanem megbízott az Úrban, hogy tudja az Úr, mi az, ami jó és kell neki. A páli levelekben azt olvassuk, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek valami panasza van a másik ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott ti néktek, úgy tegyétek ti is. És legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott néktek a Krisztusban. Az Úr az, aki meg tudja pújítani mi szívünket, a szívünket tud beszélni, ő az, aki ismeri a szívünk szándékait, szívünk indítékát, és ő fogja tudni meglágyítani mindannyiunk szívét. Mert a zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy törekedjünk mindenkivel való békessége és a szent élete, amely nélkül senki nem látja meg majd az Urat. Ezért kell törekedjünk a megbocsájtásra, hogy a szívünk ne legyen keserű, hogy a szívünkben ne legyen harag, hogy a szívünkben ne legyen gonoszság, mert a szív családabb mindennél. És a Biblia azt tanítja, hogy semmi gonosz, semmi tisztátalan nem mehet majd oda be. És az Úr azt szeretné, hogy minden olyan terhet, minden olyan bűnt, érzületet, amely nem kedves ő neki, amely megnehezíti a mi életünket, életpályánkat, a hitnek az útját, azt tegyük le, azt dobjuk ki az életünkből, azt valljuk meg, és öltözzük fel a léleknek fegyverzetét, hogy Istennek hű katonájaként megbívjuk ezt az utat, amire mindannyian elhívattunk. Úgyhogy drága testvérem, ha van harag, neheztelés emberekre, helyzetekre, menj bele az Úrhoz, tedd le az Úrnál, kérj áldást a te életedre, hogy az Úr munkálkodjon a szívedben, hogy lágyítsa azt meg, hogy tudd elengedni a sérelmet, hogy tudd elengedni a bántást, tudj azért imádkozni, aki ezt tette veled, és amikor ezt fogod tenni, észrevétlenül az a harag, az a tüske, az a neheztelés, az Úr el fogja venni, és te egy szabadabb és boldogabb életet fogsz tudni élni. És a végén hadd fejezzük be egy imádsággal. Atyám, köszönöm, hogy te mindenben példát adtál. Köszönöm, Uram, hogy te a bosszúállás helyett szeretettel voltál mi felénk. Köszönöm, hogy szeretted és imádkoztál az ellenségeidért. Köszönöm, Uram, hogy te türelmes vagy, megbocsátó Isten vagy, könnyörületes és jóságos. Segíts, hogy legyél te mindenben a mi példaképünk. Uram, lágyítsd meg a mi szívünket, hogy ne hordjunk a szívünkben keserűséget, haragot, neheztelést és gyűlöletet, Uram. Tisztítsd meg azt, Uram. Átadjuk a mi önigazságunkat, átadjuk a mi negatív érzéseinket, hogy Urunk, söpört ki mindazt, ami nem odavaló, és töltsd be önmagaddal, ami jó, ami kedves, ami neked tetszik. És köszönöm, Uram, hogy veled fog menni a megbocsájtás, veled fog menni az elengedés, veled újra kezdhetünk dolgokat, helyzeteket. Köszönöm, hogy újra szerkeszted az életünket, meggyógyítod a sérült részeket, és köszönöm, Uram, hogy benned és veled újat kezdhetünk. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, a te jóságodat, és a végtelen szeretetedet mi felénk. Legyen áldott a te neved mindenért. Amen. Az Úr áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ő adjon békességet, szeretetet és kegyelmet mindannyiunk életére. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket Csernátomból és Tasnád Szántóról közvetítjük. Ezúton köszönöm meg mind a két plébános atyának és mindenki másnak, aki közreműködik. Tasnád Szántó még vannak más paptestvérek is, hiszen ott gitártábor van ezen a héten. Köszönöm mindazoknak, akik a zenei, kántori szolgálatot ellátják, illetve akik a technikában segítkeznek, mindenki szolgálatát Isten fizesse. A mai napon az esti szentmise Tasnád Szántóról lesz, a gitártábor egyik szentmiséje, és kicsit eltér a megszokottól az időpont, tehát ma este nem 6-tól, hanem 6:30-tól lesz a szentmise Tasnád Szántóról. Holnap reggel 8 órától Csernátomból lesz a szentmise, este 6-tól Tasnád Szántóról. Szombaton már augusztus 1-e, és elkezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál. A fesztivál ideje alatt az esti szentmisék 8 órától lesznek, tehát a mi időnk szerint itt 8 órától lesznek a szentmisék a Mladi Festről. Természetesen az egész napos programokból sok mindent közvetítünk, ahogy máskor is szoktuk, délelőtt 10 órától 1-ig, és aztán délután 7 órától este 10-11-ig későig. Ajánlom szeretettel a kedves hallgatók figyelmébe az ifjúsági fesztiválnak. Nagyon jó előadásai, tanúságtételei vannak, imádságok, szentmiség, stb. Tehát mind nagyon építő szokott lenni, hát egyszer van egy évben, és tényleg érdemes követni. Szombaton 1-én, mivel első szombat Csíksomlyóról közvetítjük a Mária köszöntőt, annak keretében 6 órától lesz a szentmise. Úgy 8-ig az le is jár, mármint a Mária köszöntő, és akkor onnan átkapcsolunk Medjugorjéba, és az lesz a nyitó szentmise szombat este 8 órától. Szombat reggel egyébként 8 órától lesz reggel is szentmise Tasnád Szántóról. Vasárnap 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban, Tasnád Szántóról lesz 10 órától. Előtte 9:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Csernátomból búcsús szentmisét közvetítünk déli 12 órai kezdettel. A búcsú egyébként Urunk színeváltozása, mert tiszteletére van, de nem a napján tartják, hanem így. Vasárnap a vendégszónok Obermeier Ervin atya lesz. Este 8 órától lesz az esti szentmise a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál keretében. És akkor a következő héten, tehát augusztus 3-ától 9-ig minden reggel 8 órától lesz a szentmise Nagyváradról. Most a stúdiónk kápolnája helyett a Szent József templomból, ami a rádió épülete mellett van, tehát Tibor atya fogja a reggeli szentmiséket tartani. A hét első 3 napján még a Medjugorjei Fesztivál tart, és ezért az esti szentmisék este 8 órától lesznek hétfőn, kedden és szerdán. Csütörtöktől kezdve, tehát csütörtökön és pénteken este 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük a szentmiséket. Szombat este a hónap második szombatja lévén Marosvásárhelyen lesz a Mária áhítat, és annak keretében este 6-tól a szentmise. Majd vasárnap szintén a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítünk két szentmisét délelőtt 10 óra 30 perctől, előtte 9:40-től a rózsafűzért. Este 6 órától egy újabb szentmise lesz a Kegytemplomból. És akkor nézzük a további közvetítéseket. Augusztus 10-től 16-ig, ez Nagy Boldogasszony ünnepének hete, két Nagy Boldogasszony templomra esett a választás, Felsőbánya az egyik helyszín, és a Nagyváradi Székesegyháza másik. Felsőbánya különleges helyszín, a rádió számára nem volt még onnan közvetítés soha, úgyhogy várjuk, hogy bekapcsoljuk Felsőbányát és az ottani katolikus közösséget és a Mária Rádió nagy családjának az életébe. Egy gyönyörű nagy templom Nagybányától északra, vagy mondjam, hogy inkább, hogy Máramaros sziget irányába
a Gutin hegység felé. Elmentem többször a templom mellett, gyönyörű nagy templomról van szó, bent még nem jártam, de hamarosan fogok. Ide mindjárt visszatérünk. Augusztus 17-e és 23-a között Mezőpetri lesz az egyik helyszín, és Csíkszentkirály a másik. Csíkszentkirályon is lesz búcsú Szent István király tiszteletére, és persze Felsőbányán és a Nagyváradi Székesegyházban is búcsú lesz. Az egyik délelőtt, a másik délután Nagy Boldogasszony ünnepén. Augusztus utolsó teljes hetén, 24-e és 30-a között az egyik helyszín a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom lesz, ott is búcsú lesz Szent Ágoston tiszteletére azon a héten, a másik helyszínünk pedig a szatmárnémeti Szentlélek plébánia templom. És akkor pillanatnyilag itt tartunk, tehát augusztus 30-áig van megszervezve a Szentmise közvetítés, augusztus 31-től arrafelé szabad a pálya, még nincs rögzítve semmi, úgyhogy ha van olyan plébános atya, aki szeptemberben vagy valamikor később szeretne egy hét Szentmise közvetítést a Mária Rádióba, kérem szépen, hogy jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket, az időpontokat. Hálás vagyok, hogy a nyár végéig, tehát augusztus 30-ig már megvannak a közvetítési helyszínek. A nyár egy kicsit nehezebb időszak ebből a szempontból, hiszen ilyenkor vannak a helyezések, a szabadságok. Van, aki költözik, van, aki szabadságon van, aki meg se nem költözik, se nincs szabadságon, az meg helyettesíti azokat, akik szabadságon vannak, úgyhogy már olyan helyszínnel is próbálkoztam, mert a pap vállalta volna, de pont a kántorja megy szabadságon abban az időszakban, úgyhogy sok minden nehezebben jön össze nyáron, de Istennek legyen hála és köszönet ezeknek a paptestvéreknek, akik vállalták, hogy augusztus végéig akkor megvan. Le vagyunk fedve Szentmise közvetítések szempontjából. A másik újdonság a Mária Rádió életében megjelent a legfrissebb újságunk, a Mária Rádió két havonta megjelenő magazinja. Nagyon szép az újság, szép színes, tehát aki a képeket szereti benne, az is talál benne bőven. És elkezdődtek az önkéntes találkozók. Ez alkalommal, ahol tartunk találkozót, ott mindenütt velem találkozhatnak a kedves önkéntesek. A múlt hétvégén megtartottuk pénteken 3 órától Nagykárolyban, szombaton 10 órától Szatmárnémetiben, és délután 3 órától Érmihály falván az önkéntes találkozókat. Vasárnap Tasnádszántón jártunk, Szebeni Lajos önkéntes testvérünk jött velem, felszereltük a mobil stúdiót a Szentmise után, búcsús Szentmise volt, úgyhogy öröm volt bekapcsolódni az egyházközség búcsús ünnepébe, szép volt, vittünk magunkkal Mária Rádiós tárgyakat is, beszélgetni is tudtunk néhány hallgatóval, és tehát a tasnádszántói közvetítésekhez mentünk szerelni, és ezt egybe kötöttük akkor mindennel, amit lehetett. És igen, akkor folytassam tovább. Hétfőn tartottunk önkéntes találkozót Nagyváradon, délután 5 órától. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Hát kicsit foghíjasabb volt a találkozó, mint máskor a szabadságok ideje miatt is. És akkor kedden indultam el egy hosszabb körútra. Elvittem Kolozsvárra a Mária Rádiós újságokat, tehát elő vannak készítve az önkéntesek számára, Kolozsvár, illetve környéke számára, ott van minden a kolozsvári stúdióban. Tehát aki kolozsvári önkéntes vagy, és újságot terjeszt, vagy Kolozsvár környékén, akkor egy fontos tudnivaló, tehát az újságok már ott vannak a stúdióban, de emese szombatig van jelen, és utána elmegy szabadságra 2 hétre. Tehát aki akarja az újságokat, akkor keresse emesét, és gyorsan még a hét hátralevő részében akkor egyeztessenek, és vigyék el az újságot, hanem akkor csak augusztus 15-e után tudnak majd hozzáférni, mert addig el lesz utazva, emese szabadságra megy.
Persze augusztus 15-e után se lesz semmi probléma, tehát nem veszíti érvényét az újság, két havonta jelenik meg, úgyhogy az se gond, ha valaki csak 15-e után jut hozzá. Kolozsvárig is, meg Nagy Károly, Szatmár, Mihály falva irányában is mindenüvé elmentem, ahova máshova is szoktam. Máskor is szoktam önkéntesekhez, plébániákra, parókiákra eljuttattam az újságokat. Kolozsvár után akkor Marosvásárhely következett. Tegnap volt Marosvásárhelyen 11 órától az önkéntes találkozó. Ahhoz képest, hogy nyár volt, azért jöttek az önkéntesek. Örülök, hogy találkoztunk. Errefelé ritkán járok. Ebben az évben most volt először. Hát így próbálom azért még, hogy legalább néha még találkozzunk az ország Erdély keleti felén tevékenykedő önkéntesek találkozzanak velem, és én is velük, akkor, hogy egy évben egyszer, akkor tegyem meg én ezt a körutat. Lóránd kollégám megkért, hogy hangsúlyozzam ki, hogy nem azért kell én menjek, mert ő lusta, vagy nem akar menni. Ő is dolgozik, egyáltalán nincs se szabadságon, se nem lusta, hanem ő is végzi a munkáját. Így ezt megbeszéltük, én akartam menni most a Székelyföldre, úgyhogy ő is közben járja a maga útjait, főképp persejeket pont üzletekben. Tehát párhuzamosan járjuk most a Székelyföldet Lóránd kollégámmal. Igen, tehát a tegnapi napról beszélek, akkor meg volt Marosvásárhelyen találkozó, onnan átmentem Sepsiszentgyörgyre, ott is elég jó létszám volt nyárhoz képest, köszönöm szépen, akik eljöttek. Jó volt, utána egy kicsi kötetlen együttlét is volt, köszönjük mindenkinek, és akkor a következő találkozó nem sokára, most a műsor után nem sokára 12 órai kezdettel lesz a találkozó a Boldog Özséb templom hittantermében, Kézdi Vásárhelyen. Tehát ez a következő találkozó most a mai napon csütörtökön 12 órától. Onnan pedig megyek tovább, és Szentegyházán leszek délután 4 órától a Szent András plébánia hittantermében. Tehát ez lesz a mai nap, folytatódnak az önkéntes találkozók. Természetesen az újságok is meglesznek, illetve aki adományt gyűjtött és át akarja adni, akkor arra is lehetőség van. És akkor két találkozó van még hátra. Holnap pénteken délelőtt 11 órától Gyergyószentmiklóson várom az önkénteseket és minden kedves érdeklődőt a Szent Miklós plébánia egyik termében, onnan pedig átmegyek Székelyudvarhelyre, ahova akik jönni tudnak, kérem, hogy aki teheti, jöjjön 3 óra előtt, hogy 3 órai kezdettel együtt tudjuk imádkozni az irgalmasság rózsafűzérét a Szent Pió lelki gyakorlatos ház, illetve a Mária Rádió közös kápolnájában, ahonnan élőben közvetíti a rádió ezt az irgalmasság rózsafűzérét. Tehát ezért kérem, hogy aki teheti, jöjjön még 3 óra előtt, hogy szépen be tudjunk ülni, el tudjuk készülni, és együtt tudjuk mondani az imát. Imádság után aztán rátérünk az önkéntes találkozóra. Én onnan aztán elindulok hazafelé. Szombaton pedig első szombat lévén, akik a Mária köszöntőre érkeznek, természetesen a stúdióba várják. Nagy szeretettel a kollégáim, Gellért és Lóránd, az újságok elő vannak készítve, tehát át lehet venni őket első szombaton, aki Csíksomjóra érkezik. És igazából akkor már csak Temesvár és Arad maradt hátra, azt pedig augusztus 10-ére terveztem, úgyhogy az még kicsit odébb van, úgyhogy a pontos időpontot és a pontos helyszínt Arad és Temesvár tekintetében akkor még kicsit halasztjuk, mert addig még van idő, azt még nem rögzítettem. És akkor gyakorlatilag meg vagyunk ezzel, véget érnek az önkéntes találkozók, és a következő program, amit még tervezek, jóisten éltet, akkor vasárnap elmegyek, és jön velem, úgy van, Szebeni Lajos önkéntes testvérünk Felsőbányára. Ott, mint mondtam, nem volt még közvetítés, nincsen önkéntesünk,
hallgatókkal nincsen kapcsolatunk. Egy ideje, mióta beszélgetek a plébános atyával, ott a templom felújítás közepette, már egyezkedtünk, hogy lesz közvetítés a templom felújítása után. A felújítás megtörtént, gyönyörű, gyönyörű lett. Én még belülről nem láttam, de kívülről nagyon szép a templom, és várom, hogy belülről is megláthassam. Vannak hallgatóink, azt mondja a plébános atya, hogy vannak hallgatók, úgyhogy várom, hogy találkozzak velük, bízom benne, hogy valaki jelentkezni fog önkéntesnek is, mert mint mondtam, nincsen még Felsőbányán önkéntesünk. Úgyhogy felszerelni megyünk a mobil stúdiót, és egy kis promóciót is csinálni. Egyébként első áldozási szentmise lesz, a plébános atya ezüst misés, Jóisten tartsa meg erőben, egészségben, és a következő vasárnap elmegy, ha jól tudom, arra a helyre, ahol született, ott fog tartani ezüstmisét, úgyhogy jövő vasárnap nem lesz otthon, azért megyek most ezen a vasárnapon, mert nem jövő héten lesz a közvetítés, hanem jövő hét utáni héten. Szóval pillanatnyilag ezek a tervek, persze Felsőbánya után akkor hazafelé menet Tasnádszántóra is betérünk, hogy leszereljük a mobil stúdiót a közvetítések lejárta után. Tehát ezek a pillanatnyi újdonságok, aktualitások és tervek a Mária Rádió életében. Köszönöm mindazoknak, akik az eddig már lejárt önkéntes találkozókra eljöttek. Akik nem tudtak eljönni, akkor ezek után már kereshetik a stúdiókban az újságcsomagot, és egyeztetve a kollégákkal akkor át tudják venni őket. Hát akkor visszatérve, most szombaton kezdődik a Medjugorje Ifjúsági Fesztivál, amiből sok mindent fogunk közvetíteni, ahogy eddig is, általában délelőtt 10-től 1-ig, és délután 7 órától, többnyire este 11-ig. A szentmisék mindig este 8 órától kezdődnek itteni idő szerint. A többi program is nagyon érdekes, tanúságtételek, katekézisek, imák, és sok minden más, ami szokott lenni, énekek is, meg imádságok. Ajánlom tehát szeretettel mindenki figyelmébe a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivált. És akkor visszatérve most gyorsan, mai napon este 6:30-tól lesz a szentmise Tasnádszántóról, gitártáboros szentmise. Holnap reggel 8-tól Csernátomból, este 6-tól Tasnádszántóról. Szombaton este Mária köszöntő a Csíksomlyói Kegytemplomban, annak keretében 6 órától szentmise, 8 órától pedig a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál nyitó szentmiséje. Természetesen reggel 8-tól is lesz szentmise Tasnádszántóról, vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise Tasnádszántón, előtte a rózsafűzér, 12 órától búcsús szentmise Csernátomból, majd este 8 órától a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál szentmiséjébe kapcsolódhatunk be. Jövő héten minden reggel 8 órától lesz a szentmise Tibor atya miséi Nagyváradról, hétfő kedden szerdán este 8-tól, szentmisék Medjugorjéból, majd a hét további részében este 6-tól, többnyire Csíksomlyóról. Továbbra is hálásak vagyunk mindazokért, akik imádkoznak értünk a háttérben, Isten tartsa meg a szokásukat, kérjük továbbra is az imákat, a vakációban is szükség van az ima háttérre, köszönöm azoknak, akik ezt szervezett módon teszik, de mindenkinek, aki egyénileg imádkozik velünk és értünk, nagyon szépen köszönjük, erre nagy szükség van ezután is. Közben még egy-két kollégám, kolléganőm szabadságra megy, a többiek ügyesen megoldják, hogy helyettesítsék egymást, úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók ezt nem veszik észre, bár aki nagyon tudja, hogy mikor ki van szolgálatban, biztos észre fogja venni, de nem lesznek nagy csendek, ilyen órákat vagy napokat tartó csendek, tehát természetesen a műsorok a megszokott módon folytatódnak, csak lehet, hogy aki máskor szabadság, aki most szabadságon van, és mikor szolgálatba kéne legyen, akkor valaki helyettesíteni fogja. Úgyhogy vakációban is lesz Mária Rádió. Aki elutazik tengerpartra, külföldre, bárhova, vigye magával nyugodtan az applikáción keresztül, ahol internet van, wifi van, ott az applikációt lehet hallgatni.
Úgyhogy főleg, ha olyan helyen vannak, ahol nincsen szentmise, vagy magyar nyelvű szentmise, vagy ilyen lehetőség, akkor ha más nem, legalább lélekben a Mária Rádión keresztül kapcsolódjanak be a szentmisébe, és természetesen a többi programot is ajánljuk szeretettel. Hát körülbelül ezek a aktualitások a Mária Rádió házatáján. További áldott rádióhallgatást kívánok minden kedves hallgatónak. Délben 12 órától, tehát most egy jó óra múlva kezdjük az önkéntes találkozót Kézdi vásárhelyen. Isten áldjon minden kedves hallgatót, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban István atyával Jézus szívéről és az eukarisztiáról szeretnénk beszélni. Az elmúlt hónapban Jézus szíve ünnepe volt, Jézus szívét ünnepeltük, az eukarisztiát, és szeretném, hogy egy kicsit közelítsünk Jézus szívéhez. Pálos atyát megkérdezném mindenek előtt, hogy mit jelent számára Jézus szívének az ünnepe, és mit jelent számára az eukarisztia?
1: Mindnyájan arra törekszünk, hogy Jézus szíve szerinti papok legyünk, hogy az ő szívének szeretetével és türelmével forduljunk az emberekhez. Mindig azzal a tudattal, Isten irgalmas hozzám, akkor én is irgalmas kell, hogy legyek azokhoz, akik hozzám fordulnak, akikért ezt a erre a szent hivatásra kiválasztott az Úr, és amely kiválasztottságra annak idején igent mondtunk. Én is, meg a többiek, akikkel egy év folyamon tanultunk.
0: Számomra az eukarisztia egy csoda, és voltak az életemben olyan pontok, amikor én is kételkedtem abban, hogy vajon valóságosan, tényleg abban a kis ostyában jelen van az Úr. Kedves István atya, segíts nekünk és a hallgatóknak abban, hogy jobban megértsük az eukarisztia csodáját. Hogyan is jön le Jézus hozzánk? Miért is adta az ő szívét Jézus számunkra a szentmisében?
1: Mert a szív a szeretet és az élet középpontja, tehát mikor Jézus szívéről beszélünk, akkor őróla beszélünk a léte egységében, tehát önmagát ajándékozza nekünk, és olyan kapcsolatba lép velünk, amely kapcsolatra ember és ember között szó sem lehet. Tehát erre az ember nem képes. Nem csak találkozni akar velünk, nem csak egy hullám hosszan akar lenni velünk, hanem önmagát adja nekünk eledelül, és amint magunkhoz vesszük, akkor ő alakít át minket. Ugye egy ételt megeszünk, és asszimiláljuk, ugye átalakítjuk, és beépítjük a szervezetünkbe. Az eukarisztiában Jézus Krisztus hat át bennünket, és ő formál, ő alakít át minket az ő szíve szerint. Azt szokták mondani, hogy ez hihetetlen, az ember részéről, ha tudom, hogy Isten mit jelent ez a szó, hogy Isten, és hogy kire vonatkozik, akkor nincsnek fenntartásaim, akkor mindent, amit mond, teljes mértékben el tudom fogadni. Mert ugye nem volt, hogy is mondjam, csak az Isten hozzánk közelítése nem nagyobb vagy nem kisebb dolog, mint az egész világ megteremtése. Ha ő arra képes volt, akkor erre még inkább. És leginkább a nagyon segít, ha átemelkedjük a kafarnaumi beszédét Jézusnak, aki ott arról beszél a kenyérszaporítás után, egy kicsit megcsípi a hallgatóit, mert azt mondja, hogy utánam jöttetek, mert éhesek voltatok, és én enni adtam nektek. Tehát a hasatokhoz, nem a szívetek, nem is az elmétek. És azt mondta, hogy de amilyen kenyeret én adok nektek, abban örök élet van. És akkor aztán elmondja, hogy én vagyok az örök élet kenyere. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Erre mindenki megdöbben, és tesznek egy ilyen kijelentést, hogy kemény beszéd ez, kihallgatja. Vagyis az az üzenete, én nem hiszem, én ezt nem tudom elfogadni, akkor senki se fogadja el. És elfordulnak tőle. És akkor Jézus ebben a pillanatban én úgy érzem, hogy kockára teszi a megváltás művét, amikor odaszól az apostoloknak, akik döbbenten állnak, néznek Jézusra, néznek az elmenők után, és Jézus azt kérdezi, hogy ti is el akartok menni? És érdekes módon megint Péter ad egy csodálatos választ, hogy Uram, kihez mennénk, hiszen az örök élet igéi nálad vannak. Tehát nem értem, mit mondasz, fel se tudjuk fogni, hogy ez hogy működik, hogy lesz ez valósága, amit mondtál, de tudjuk, hogy te tudod, mit beszélsz. És ezért mi feltétel nélkül bízunk benned. Tehát az az érdekes, hogy ezután sem magyarázkodik Jézus, hanem a másik oldalról világítja meg. Ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem lesz életi bennetek. Tehát nem mondja azt, hogy figyeljetek ide, majd az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort én majd átváltoztatom egy szavammal és akaratommal, és az lesz majd az eukarisztia, és azt fogjátok megenni, hanem azt mondja, mikor ott is az utolsó vacsorán kezébe veszi a szent színeket, azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. Nem azt mondja, hogy a jelképe, hogy szimbólum, hogy ez egy olyan jel, ami mögött, hanem ez maga, amit itt most a kezemben tartok, ez az én testem. Elővételezi a keresztáldozatnak a kegyelmeit és az erejét, és mert tulajdonképpen ugye a keresztáldozat megjelenül a szentmisében. Minden szentmisében ugyanaz a keresztáldozat jelenül meg, ami a Golgotán történik. Tehát akik ott vannak a szentmisén, ugyanabban a kegyelemben részesülnek, mint a Golgotán a szizanya, Szent János evangélista, Mária Magdolna, tehát mindenki, akik hittel jelen volt.
0: Gyönyörű a litániánk, Jézus szíve litánia, amelynek a végén azt imádkozzuk, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívemet a te szíved szerint. Úgy gondolom, hogyha a szívünk hasonló Jézus szívéhez, akkor talán fel tudjuk fogni ezeket a csodákat, és az segíthet nekünk, hallgatóknak, hogyha arra tekintünk, amit Jézus tett életében. Tehát oly sok csodát tett, elkezdve olyan dolgokat, ami számunkra felfoghatatlan, a vízenjárás, a kenyérszaporítás, a tengerlet csillapítása, folytathatnánk a sort a feltámadásig, és ez is egy ilyen csoda, amit egyedül Isten adhat meg. Nehéz néha elhinnünk azt, hogy Isten mindent megtehet, Isten mindent át tud változtatni, mindent át tud formálni, és abban a kis ostyába is önmagát tudja adni. Segítségünkre jöhetnek azok az eukarisztikus csodák, amelyről most talán csak kettőt említenék. A 8. században egy szerzetes kételkedett, és ez Lanciano-ban történt, kételkedett abban, hogy valóságosan jelen van-e Jézus a Szent Ostjában. Ezután a Szent Ostja rendes hússá, majd a bor vérré alakult át. A kivizsgálások során kiderült az, hogy ez a hús igazából szívizom. Számomra döbbenetes volt ezt felismerni, hogy Jézus minden egyes szentmisében az ő szívét adja nekünk. És ezzel a szívvel találkozhatunk, és ehhez köthetem ezt a kis imát, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívemet a te szíved szerint. Hogyha Jézusnak a szíve a szívembe költözik, akkor Jézus hiszem, hogy átformálja, átalakítja az én, a mi szívünket is. De nem csak ez a Lanciano-i csoda történt, hanem több más csoda is, de még egyet említenék, a Bolzenait, ahol egy pap szintén kételkedett abban, hogy Jézus valóságosan jelen van-e a Szent Ostjában, és misézés közben az ostjából vér kezdett szivárogni. Talán egy kicsit döbbenetes számomra, meg lehet a hallgatók számára is, hogy még egy pap, vagy még egy szerzetes is kételkedhet abban, hogy tényleg ott van Jézus. De ez megtörtént. És segíthet nekünk abban, hogy igen, emberek vagyunk, és attól, ha én is, vagy a hallgató is kételkedik, ez egy emberi dolog. de kérhetjük az Urat, hogy segítsen nekünk abban, hogy elhiggyük azt, hogy ő valóságosan jelen van, és ezek a csodák is segíthetnek bennünket. Isten Atyát is szeretném megkérdezni, hogy volt-e olyan, amikor esetleg kételkedett, és mi az, ami segített abban, hogy meggyőzze, hogy felismerje, hogy Jézus tényleg jelen van a Szentostjában?
1: Jó, ha az ember készül a Szentmisére, nem csak úgy beesik valahonnan a kocsiból, vagy meg ugye főleg, amikor több filiában, meg több helyen kellett helyettesíteni, és akkor egy ilyen, ahogy szokták mondani az olaszok, hogy fabrica della messa, hogy 4-5 mise volt egy nap, és akkor még a hívekkel se volt idő szóba állni. De most megadta az Úr nekem azt, hogy nyugodtan készülhetek, lelkileg ráhangolódhatok. Én mindig úgy indulok el a sekrestjéből, hogy utad Jézus veled járom, előttem haladsz ezer sebből vérezve a kereszttel, és én követlek, együtt megyünk a Golgotára, az oltár Golgotájára, ahol megtörténik ugyanaz a csoda, ami a 2000 évvel ezelőtt a koponyák helyén. És én őszintén szólva nem emlékszek olyasmire, hogy valamilyen kételj felmerült volna bennem, hogy tényleg jelen van-e. A gonosz mindenkit megkísért, engem más területeken kísértett meg állandóan, tehát mindig ébernek kell lenni. És ugye a csodák, amint mondtad, segítenek ebben. Én csak azért, hogy mennyire fontos a mi hitünk a jelenben. Ugye vannak fizikai csodák, amikor valami olyasmi történik, ami hihetetlen. És nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan jöhetett ez létre. Ezek nem sok emberre vannak hatása, mert ugye, amikor az történik, ott kell lenni, és szemtanúnak kell lenni. Mikor már másodkézből halljuk, más mondja el, akkor nem olyan erős a hatása. Viszont az erkölcsi csoda sokkal jelentősebb, amikor Jézus szavára hiszem. Ő az Isten, ő az, aki szeretetből odaadta értem az életét, senki nem kötelezte rá, mert ő tudta, hogy ez a bűn ára, ezért helyettünk és értünk megtette, hogy újra kezdhessük az eredeti bűn átka után egy emelkedettebb, tiszta, Istennek szentelt kegyelmi keresztény életet. Nem mindig sikerült teljes mértékben összeszedett lenni a Szentmisében. Vannak olyan mozzanatok, amik kibillentik az embert, akár a hívek részéről. Sokszor, amikor igehirdetés van, és az ember próbálja keresni a szemkontaktust, hogy az Úr üzenetét átadja, nem a magam bölcsességét. Ugye ez nagyon fontos, ezért olyan, a kétszer is említetted az alázatos szívű Jézust, és ez onnan jön a litániában az a kérés, hogy Jézus mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Ezzel a szelídséggel és alázatos szívvel kell mindig ott állni az oltárnál. Az egyik papbácsi mondta, egy lelki gyakorlatot tartott nekünk, azt mondja, tisztelendő testvérek, tanuljanak meg hátra lépni az oltárnál. Tehát, hogy ne dübörögjek én, meg ne legyek szerelmes a saját hangomban, hanem tudjam azt, hogy az Úr nevében cselekszem. Az Úr jelen van, és általam teszi azt, amit tesz. Amikor a felolvasók meghajolnak, akkor nem a papnak hajolnak meg, hanem akit ő megszemélyesít. Minden szentmisében Jézus Krisztust személyesíti meg, és az ő nevében az ő kegyelmi erejével cselekszik. Ezért van hatékonysága a szavának. A szó jel, amikor a pap kimondja, ez az én testem, Jézus akkor minden egyes alkalommal megteszi ugyanazt a csodát, amit az utolsó vacsorán. És ezeket jó többszörösen átgondolni. Szentmisében legalább egy futó gondolatot erre vetni, hogy ki vagyok én, kicsoda az, akinek a nevében cselekszem, és kikért teszem. Tehát a szolgálat lényege, hogy Krisztusért és a lelkekért.
0: És mint ahogyan mondta az Atya, hogy alázatos szívvel közeledjünk Jézushoz. Ehhez szükséges ugye a szentgyónás is, hogy tiszta szívvel közeledjünk, hogy Jézust úgy vegyük magunkhoz, hogy a szívünk méltó legyen, a szívünk tiszta legyen a vele való találkozásra, és nem ulasszuk el ezt az alkalmat. A gyermekeimnek mondom többször, nagyfiamnak különösképpen, hogy úgy képzelem el kicsit a szentmisét, mint egy esküvőt, mint egy ünnepet, hogyha nem gyónunk, nem áldozhatunk. Részt veszünk az esküvőn, végigmegy az egész ünnepség, ebéd, torta, minden, de én nem kóstolom meg a finom ételt. És így van ez a szentmisével is, hogyha én nem járulok szentáldozáshoz, kihagyom az egyik lényeges dolgot. Ugyanakkor Medjugorje jut most újból eszembe, amikor a látnokok beszélnek arról, hogy a szűzanya beszél az öt kőről, amellyel legyőzhetjük a mi Góliátunkat, az ellenségünket, és az egyik kő a gyónás, a másik pedig az eukarisztia. Ha tehetjük, ugye amikor szükséges, de havonta legalább egyszer, kétszer gyónjunk, végezzük el szentgyónásunkat, hogy a kegyelem állapotába legyünk, ahhoz, hogy minél gyakrabban találkozhassunk az Úr Jézussal. És itt fontos, hogy felismerjük azt, hogy nem Jézusnak van szüksége arra, hogy én menjek áldozni, hanem nekem van szükségem rá. Nekem van szükségem az ő erejére, az ő segítségére, az ő szívére, hogy velem legyen a mindennapokban, hogy hazavigyem őt, hogy velem jöjjön a munkahelyemre, velem jöjjön a családomba, oda, ahova én megyek. És a szívem lehet a tabernákulom. Én hordozhatom őt az élet különböző területén. És ezért nagyon fontos az, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a kegyelem állapotát megőrizzük, vagy kerüljünk a kegyelem állapotába. Menjünk, végezzük el a szentgyónásunkat, és találkozzunk Jézussal az oltári szentségben, aki valóságosan jelen van. Ezeket az alkalmakat ne hagyjuk ki, ha csak tehetjük. Kedves István atya, így ezen gondolatok kapcsán mire bátorítaná, mire buzdítaná még a hallgatókat, hogy hogyan vegyék magukhoz Jézust, hogyan közelítsenek az oltári szentséghez.
1: Nagyon fontos, hogy mindig őszinte szívvel, tehát ne legyen viselkedés jellege a liturgián való jelenlétnek. Hogy van bennem valami, de azt most háttérbe szorítom, és akkor dobjam ki. A szentgyónás az egy nagy takarítás. De a kegyelmek és Jézus jelenlétével, amikor az oltári szentségben hozzánk jön, azzal ékesítjük, töltjük be a lelkünket. Tehát helyet készítünk az Úrnak a bűnvallomás és a feloldozásban kapott kegyelmek által, és utána legyen ez tényleg egy személyes kapcsolat. Tudatosítsam, hogy az Úr jön hozzám. Nem ostját veszek, hanem az Urat veszem. Teljes egy személyiségében, tehát valóságos szent testével, megdicsőült szent testével és vérével, egységesen. Krisztus Jézus, az Isten ember jön hozzám, hogy az ő szeretetével megajándékozzon engem, és erre a szeretetre szeretettel kell válaszolnom. És ez nem egy érzés, mindig hangsúlyozom ezt szentbeszédekben is, hogy nem egy affektív érzelem megnyilvánulásról van szó, hanem mindig elkötelezett szeretetről, amely képes az áldozatra.
0: Előttünk van egy kis kártya, amelyből egy ének részlete idézet van. Jézus szíve szeretlek én, segíts át az élettengerén. Műsorunk vége felé közelítve, szeretném, hogy ezért imádkozzunk, hogy Jézus az ő szívével jöjjön a mi szívünkbe, formáljon át bennünket, és segítsen át az élettengerén. Sok nehézséggel, sok harccal, sok mindennel találkozunk. Kérjük Jézust, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy ő legyen az Úr, ő vezessen át az élet tengerén, ő vezessen át a nehézségeken, a megpróbáltatásokon, mindazon a dolgokon, amivel találkozunk. Kérjük Jézust, hogy az ő szívéhez hasonlóvá alakítsa a mi szívünket is. Sokszor ezért imádkozom, és ezért is említettem ezt az imát, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd az én szívemet is, a te szíved szerint, hogy én is az élet különböző helyzetében szelídséggel, alázattal tudjak reagálni, viszonyulni, és amilyen Jézus, azt tudjam megmutatni a világnak, a családban, a környezetemben, hogy meglássák az emberek bennem Jézust. Ezért imádkozzunk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus, védj lakást a mi lelkünkben, járd velünk az élet útjait, adj nekünk a Szentlélek kegyelmeinek világosságát, hogy mindig tisztán lássuk, mi az, ami követendő jó, és mi az, ami kerülendő rossz. Add, hogy mindig őszinte szeretettel viszonyuljunk hozzád és embertársainkhoz. Add, hogy a te kegyelmed felhasználásával tudjunk szeretni, tudjunk utat mutatni mások számára is, akiket ránk bízott az Isten. Tudjuk megfogni mások kezét és együtt haladni veled az Atya országa felé. Ezen a földi életben, hiszen ennek csak ez az egy értelme van, hogy az Úrtól jövünk, és az élet végén az Úrhoz térünk vissza. E között a két létpont között van a mindennap.

0: apák, vagy gyermekek legyünk. Segíts Jézus, hogy felismerjük a te szíved szeretetét is, és a te szereteted, a te szelídséged, a te jelenléted által szeressünk másokat. Jöjj Jézus Krisztus, és légy Úr a mi szívünkbe. Drága Jézus, most megnyitjuk a mi szívünket előtted. Befogadunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te légy az Úr mindenek fölött. És kérünk, töltsd be a hallgatóink szívét is a te jelenléteddel, a te örömöddel, a te békéddel, mindazzal, Uram, amit egyedül te adhatsz meg a hallgatóknak és nekünk. Jöjj, Uram, és vezess át bennünket az élet tengerén. Vezess át bennünket abból a helyzetből, amelyben éppen most vagyunk. Vezess át, Uram, azon a nehézségen, amelyben talán most nagyon nehéz. Jöjj, Uram Jézus, és segíts bennünket. Szükségünk van rád, és elkérjük a te vezetésed, a te segítséged. Jöjj, szelíd és alázatos szívű Jézus. Alakítsd a mi szívünket a te szíved szerint. Amen.
1: Amen.
2: Köszönjük szépen kedves Pálos atyának az imáját, a mai beszélgetést. Krisztus nyomában című műsorunkat hallhatták a kedves hallgatók.
1: A Jóisten áldjon meg mindenkit, és őrizzen meg a jóban.
2: Amen, úgy legyen. Búcsúznak önöktől
1: Pálos István
2: és Illés Izabella. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk Józsa Ferenc technikus társammal együtt minden kedves Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból. Reméljük, velünk töltik az elkövetkező perceket. Gondolom, hogy önöknél is telik a kamra, polcain szépen sorakoznak befőttek lekvárok. Legutóbb az aranysárga kajszi barack, előtte a medgy. Még mindkettő kapható, ám ne halasszák tovább az eltevést. A medgy igazi kincs a kamrában, felhasználása igen sokoldalú, szegényebbnek érezném magam nélküle. Nem csak a sütést, főzést teszi egyszerűbbé és változatosabbá, hanem gyógyszerként ahelyett is nagyon népszerű. Már a színe is árulkodó, arról, hogy hatékony antioxidáns, mint a hozzá hasonló mély, sötét színű gyümölcsök. Gyógyhatása eléggé szerteágazó, jótékonyan hat a vérre, ezáltal serkenti a vesék a máj munkáját. Hat a légzőszervi megbetegedésekre, gyógyhatása leginkább még meghűlés esetén van. Régen lázcsillapításra is használták a megykompótot, akár csak a szárát, amit mi is megszáríthatunk és tea készítésére használhatjuk. Aki már használta, az biztos nem dobja ki. Ám ahhoz, hogy jótékony hatásait élvezhessük, nekünk kell felvállalnunk a vele való bajlódást, eltevést. Így az első leve is nekünk marad. Sokan mondják, hogy elfogadható áron kapható a kereskedelemben, ami igaz is. De tessék kérem megnézni a levét és magát a gyümölcsöt is. Hasonlítsuk össze az általunk eltettel. Így már megértik, ugye, még a legfiatalabb háziasszonyok is, és azt is, hogy így valóban gyógyszer a medgy, mármint úgy, hogyha

mi tesszük el? Ha úgy akarjuk, hogy minden jótékony hatását élvezhessük, akkor legjobb, ha nyersen, kimagozva tesszük el, felesleges levét pedig szirupnak. A felesleges alatt a megmaradtat értem, ami nem fér az üvegbe, mert nem kell a megynek úszni a lében, de mindenképp el kell fednie a megyszemeket a lének. Böngészvén régi receptes könyvet találtam is, erre egy nagyszerű receptet. Megyszörp és rétes megy nyersen. Ehhez a hozzávalók 5 kiló leszárazott, kimagozott megy. Körülbelül 2,5 liter víz, 1 deciliter vörös borecet. Megközelítőleg 5 kg cukor, 1 csapott kiskanál tartósítószer és 2 evőkanál rom. 5 kiló leszárazott és kimagozott megyre van szükségünk, hozzávetőlegesen 2,5 liter vízhez, 1 deciliter vörös borecethez, körülbelül 5 kiló cukorhoz, 1 csapott kiskanál tartósítószerhez és 2 evőkanál rumra van még szükségünk. A kimagozott megyre annyi vizet öntünk, amennyi ellepi. Az ecetet belekeverjük, egy napon át pihentetjük. Másnap leszűrjük, kissé kinyomkodjuk. Minden liter léhez 1 kiló cukrot adunk, ez minden szirupra érvényes, bármilyet teszünk el, minden liter léhez 1 kiló cukor jár. Ha felolvad benne a cukor, szintén literre mérjük, egy késhegynyi tartósítószert is beleszórunk. Tehát ahány liter termékünk van, lé, annyi késhegynyi tartósítószert is bele kell tegyünk. Ne felejtsük el, hogy nyersen dolgozunk. Leszűrjük és lekötözzük az üvegeket a visszamaradt gyümölcsre, 1 kilónyi cukrot, 1 mokkáskanál tartósítószert teszünk, a rummal ízesítjük és szorosan üvegbe tesszük. Itt a kiló cukrot, amikor rátesszük, bizony órák telnek el, amíg a cukor felolvad, azt is hidegen olvasztjuk fel, és amikor a cukor már teljesen elolvad, akkor tesszük üvegekbe a megyszemeket. Kitűnő rétes megy vagy pitébe való gyümölcs lesz belőle, de adhatjuk műzlis joghurthoz, nekem ez a kedvencem, leves és szósz is készülhet belőle bizony. És ahhoz, hogy el tudják készíteni, nagyon röviden a hozzávalókat újra ismétlem, 5 kiló megy kimagozva, leszárazva, 2,5 liter víz, 5 kiló cukor, 1 deciliter vörös borecet, 1 csapott kiskanál tartósítószer és 2 evőkanál rom. A megyet a vízzel éppen addig töltjük, hogy ellepje, beletesszük a vörös borecetet is, és így fogjuk hagyni állni egy napot. Utána jól ki, leszűrjük és kinyomkodjuk a gyümölcsöt, és akkor tesszük bele a többi cukrot. Nagyon finom, dolgozzanak vele, mert megérdemli. És akkor szépen haladjunk tovább. Ha szárral vásároljuk meg a medgyet, akkor már pedig legjobb így megvásárolni, mert akkor nem folyik ki útközbe a leve, és így is mossuk meg szárával együtt. A szárát pedig persze gondosan félretesszük, megszárítjuk, és eltesszük tejának. Igen, nagy hasznunkra válik majd télen, mikor egy finom teát szeretnénk meginni, avagy vegyes teákba is beletehetjük. A megylekvár sokunk kedvence. Értékét az is emeli, hogy sok a munka vele. Egyébként pont úgy készül, mint a többi lekvár. Sokan jobban szeretik, ha egy részét megőrlik, másik rész marad egyben, persze mag nélkül, legjobb arány, ha egy harmadát átdaráljuk, kétharmada marad egyben. Ha néhány almát is belefőzünk, apróra vágottat, jól sűríti a lekvárunkat, és nem esik szét használatkor, mert az a megdarált egy picit egybe tartja a megylekvárunkat. Ahhoz, hogy íze finom legyen, vásárláskor kóstoljuk meg.
A savanyú ízűt ne vásároljuk meg, mert az már nem fog megérni, és a megy azon ritka gyümölcsök közé tartozik, ami egymagában, leszedés után tényleg nem érik. De most érik, a ribiszke, egyszer azzal is próbálják ki, fele-fele arányba úgy készítsék el, hogy fele megy és fele ribiszke, nagyon-nagyon finom lekvár főzhető ebből is. Jártamban, Keltemben, sok helyen látok ringló szilvafát. Jó ideje, ott állnak, sokan megörökölték őket. Vannak, akik nem látnak többet benne, mint azt, hogy fel kell szedni, gondosan takarítani kell az alját. Pedig ha már adott, vagy jószívű szomszéd ajánlja fel, hogy szedhetünk belőle, bizony finom kompótot befőttet, akár savanyúságot is készíthetünk belőle, aminek rögvest mondom is a receptjét, majd utána befőtt készül belőle. Ringló ecetesen. Ehhez a hozzávalók 3 kg ringló szilva nem túl érett. 70-80 deka cukor, 8 deciliter 5%-os vörösborecet. 2-3 darabka fahéj, 5-6 szem szegfűszeg és ugyanannyi, azaz 5-6 szem szegfűbors. Csupán ennyi a hozzávaló. A 3 kg gyümölcsöt megmossuk, tűvel megszurkálva, üvegekbe tesszük. Ahogy szurkáljuk, potyogtatjuk bele a már szépen kimosott és kifertőtlenített üvegekbe. Az ecetet körülbelül 2 deciliter vízzel, meg a cukorral felforraljuk, és beleszórjuk a fűszereket is. Amikor már csak meleg, a szilvára öntjük, tehát egyszer felfőzzük, utána visszahűtjük annyira, hogy nehogy elpattanjanak az üvegek a forró léttől. Ám a szilva, ha vele dolgozunk, azért egy kicsit már az is melegíti, vagy edzi az üveget. De azért jó az elővigyázatosság, hűtsük csak vissza annyira, hogy ne okozzon bajt nekünk. Szorosan lezárjuk az üvegeket, lábasba rakjuk, annyi vizet öntünk rá, hogy az üvegek kétharmadáig érjen. Ez is egy érvényes minden dunsztolásnál, hogy kétharmadig kell csak a vizet felengedni. Felforraljuk, majd gyöngyöző forralással körülbelül 15 percig főzzük. A lábosban hagyjuk kihűlni, mert ez alatt puhul meg teljesen a gyümölcsünk. A dunsztolásról, vizes és szárazról már esett szó bőven itt ebben a műsorban is. Főleg, ha kevesebb cukorral vagy ecet nélkül eltett zöldségféléknél használjuk, akkor egy legismertebb módja, ha egy nagy fazék aljára vastagon össze kell gyűrjük az újságpapírokat, hogy még mire lehet felhasználni ugye az újságokat, nehogy az üvegek melegítés során megrepedjenek, tehát vastagon tesszünk le újságpapírt, majd az üvegeket ide szépen beleállogatjuk. Jó, ha közéjük is újságpapírt tesszünk, hogyha véletlenül összekoccannak, akkor védjük meg szintén az üvegeknek a törését. Ha cellofánnal kötöttük le az üvegeket, akkor a tetejüket nedves ruhával borítsuk be, majd lassan forraljuk fel. A víznek csak gyöngyöznie szabad, a gőzölés időtartama mindig az üvegek nagyságától és a benne levő alapanyagoktól függ. Például a szőlő nem igényel annyi időt, mint az őszi szilva. Persze, mert hogy a szőlőnek a héja is vékonyabb, meg maga a húsa is kevesebb, az őszi szilvájé pedig pont az ellenkezője, de a ringló is sokkal hamarabb elkészül, mint például az őszi szilva. A folyamat leegyszerűsíthető, ha lerben gőzölünk, zománcozott tepsibe rakjuk az üvegeket, felöntjük hideg sütőbe téve 15 percig nagy hőfokon, majd utána 45 percet tartalékon tartjuk, utána a sütőt elzárjuk, az üvegeket csak teljesen kihűlve szedjük ki a lerből. A következő recept szerint eltett gyümölcsöt száraz dunzba hagyjuk kihűlni, ez nem más, mint a ringló befőtt, amiből levest is készíthetünk, egymagában is, de vegyes gyümölcslevesnek is kitűnő, sőt, koktélok és bólék alapanyaga is lehet. Ehhez a hozzávaló szintén 3 kg ringló,
1,8 liter víz, 1 kg 20 deka cukor, fahéj, szegfűszeg, mokkáskanál, citromsav és 6 evőkanál rum. 3 kg ringlószilva mellé kell nekünk, majdnem 2 liter víz, 1,8 liter, 1 kg és 20 deka cukor, fahéj, szegfűszeg, mokkáskanálnyi citromsav és 6 evőkanál rum. A vizet fűszerezzük, felforraljuk, a megmosott gyümölcsöt belerakjuk és néhány percig főzzük ebbe a lébe, amikor repedezni kezd, azonnal előmelegített üvegekbe szedjük. Levét újra forraljuk, a citromsavat hozzáadjuk és még forrón a gyümölcsre töltjük. Minden üvegbe 2-2 evőkanál rumot öntünk, gyorsan lezárjuk az üvegeket és száraz dunszba csomagolva hagyjuk kihűlni. Néhány perc zenés pihenő után már nem gyümölccsel, hanem zöldséggel folytatom. Egy nemrég elkészített cukini fasírt lesz a főszereplő, mert bármennyi is az eltevés, főzni és enni úgy is kell.

0: igazi, a legtisztább szerelem.
1: Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának műsorát hallhatják. Azok, akik csak most kapcsolódtak be az Asztalterítünk műsorba, bizony lekésték az eltevést Megyből és Ringló Szilvából, de önöket is szeretettel köszöntöm. Ha meghallgatják a műsor ismétlését szombaton, akkor még önök is ugyanígy készíthetik el a Ringló Szilvát és a Megyet is, mint ahogy a műsornak az első részében elhangzott. A még megmaradt műsoridőben nem a tökről, hiszen azt megígértem egyszer valakinek, nem a sárgadényéről, még csak az uborkáról sem, hanem ezek unokatestvéréről, a cukiniről lesz szó. Népszerűsége nem olyan régmúltra tekint vissza körünkben, úgy 10-15 évre csak, mindazok mellett, hogy Latin Amerikában, Mexikóban már több száz éve ették a cukinit. Alacsony a kalóriatartalma, egyáltalán nincs benne koleszterin, de van benne mangán, kálium, foszfor, A és B vitamin. Szívünk karbantartója, és hatásosan küzd az érelmeszesedés ellen is. Ha mindezekkel még nem győztem volna meg önöket, akkor elmondom, hogy felhasználása is nagyon széles körű. Nem csak főzelék és töltött cukini készíthető belőle, hanem lecsóhoz, levesekhez is bátran hozzáadhatjuk. Rántva is nagyon finom, és nem csak panírozva, grillezve is kitűnő. Virágja is ehető, akár a töknek. Palacsintatésztába forgatva sütjük ki, csodaszép díszítője lehet táljainknak. És még desszert is készíthető belőle, a répatorta után miért is ne lehetne cukiniből is készíteni, megadja a nedvességét, lazítja a tésztát, de pite és muffin is készíthető belőle. Vásárláskor, ahogyan egyéb zöldségeknél is, válasszunk az épp hibátlan héjú darabokat, húsa kemény legyen, és általában az egyforma méreteket válasszuk, ahhoz ragaszkodjunk, mert hogyha egy forma a méret, akkor egyformán fog majd megpuhulni nekünk a lábosban is. A zsenge darabok a legjobbak, ha kertünkben termesztjük és túlnő, akkor főzeléknek gyaluljuk le, és azok is bizony finoman elkészíthetőek. Fűszere a kakukkfű, oregánó, bazsalikom, rozmaring, a kaporral és a zöld petrezselyemmel egyaránt harmonizál. Szerecsendiót is szórhatunk rá, a borsot frissen őrőjük, így karakteresebb lesz az íze, hiszen maga a cukini nem egy kimondottan ízes növény, mi tesszük azzá a sok finom fűszerünkkel. Nemrég ki is próbáltam, nagy melegben nem szívesen ettük a húst, hát cukini fasírtot készítettem így. 1 kiló cukini, 2-3 tojás, 1 nagy kanál liszt, én zablisztet használtam hozzá, de bármilyen lisztet tehetnek, itt az a lényeg, hogy összefogja a zöldséget, 2-3 nagy kanál prézlit is szórtam bele, bő, 10 dek a sajtot, lehet még annál többet is, só, bors, petrezselyem zöld jött még hozzá, és persze kimaradhatatlan a hagyma, vagy a fokhagyma, esetleg mind a kettőt is beletehetjük. Lényegében ugyanúgy készül, mint a fasírt, csak a hús helyett beletesszük a cukinit, és sajtot teszünk hozzá, hogy jól összetartsa a masszát. A hozzávalókat miután lereszeltük a cukinit, le is kell sózni, és egy ideig úgy hagyjuk lesózva. Utána ki fogjuk nyomkodni a felesleges vizet belőle, mert hanem nagyon sok lisztet kellene hozzátegyünk, hogy összetartsa. És a többi dolgokat is mind beletesszük, jól összedolgozzuk, és készen is van a maga a massza, jó bő olajba ki fogjuk sütni. Egy másik alkalommal lerben sütöttem ki, nem szerettem volna olajszagot a lakásban, egy tepsibe beleállogattam őket szépen egymás mellé, nem kell nagy közzel, mert úgysem nő nagyobbra sütés közben, ez nem olyan, mint egy sütemény, egy kis olajjal lekentem mindeniknek a tetejét, és addig sütöttem, amíg szép aranybarnára meg nem sült. Mennyei az íze, az enyhén füstölt sajt benne, el tudják képzelni, ugye, hogy kihűlve milyen a sajt, azt még nem tudom, hiszen még nálunk nem hűlt ki, azelőtt elfogyott. Minden bizonnyal akkor is finom, hogyha kihűl, de majd gondolom, hogy egyszer csak meg fog annyi maradni belőle, hogy hidegen is ki fogom próbálni. Egymagában mártogatósnak külön nagyon finom, különböző szószokkal, sőt hús mellé köretnek is kiváló ez a fasírt. Kipróbálásra érdemes akár csak a töltött cukini, amikor a cukiniből kis csónakokat készítünk, úgyhogy előbb keresztbe, majd hosszába vágjuk el, kiváljuk a közepét, majd a csónakocskákat besózzuk. A húst, az őrölt húst hagyományosan elkészítjük, só, borssal, paprikával fűszerezzük, és persze hozzáadunk egy hagymát is. Ha majdnem kész, akkor a cukini itt-ott lehullott darabját is felaprítjuk, és hozzáadjuk, ettől csak szaftosabb lesz maga a massza. Megtöltjük a cukinit, kis tejfölet teszünk a tetejére, és lefedve 20 percig sütjük, majd levesszük a fóliát róla, sajtot reszelünk rá, és visszatesszük a lerbe, amíg a sajt ráolvad. Legszívesebben én egy kapormártással enném meg. Ehhez elmondom a hozzávalókat is, 2 darab cukinire van szükségünk, 40 dek a darált húsra, egy szép hagymára, só, bors és paprika legyen a fűszere, tejföl, reszelt sajt is kell hozzá, és persze, ha teszünk bele a zöld fűszereket, ettől minden csak finomabb lesz. Kedves hallgatók! Sok most a tennivaló, de télen, amikor csak hozzuk ki a kamrából a sok finomságot, bizony megtérül a munka. És ha már elvégezték a munkát, vagy csak elfáradtak, pihenjenek és ne aggódjanak, gondoljanak együtt, gondolkozzanak együtt a zsoltárossal, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. A Székelyudvarhelyi stúdióból Józsa Ferenc technikus társammal búcsúzom, Dávid Gyöngyit hallották, és dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat közös imádságunkra, az Úrangyala imára, majd azt követően a Zsolozsma déli imaórájára, amelyet a szokott módon felajánlunk a Mária Rádió fennmaradásáért, fejlődéséért, munkatársakért, önkénteseinkért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélen.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szent Lélek vigasztalónk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én ígédet megtartom.
1: Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet csodálhassam.
0: Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem.
1: Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem.
0: Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaitól eltévelyek.
1: Csalárdságtól és megvetéstől ments meg, rendelkezéseidhez én hű maradok.
0: Cselt szőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok, szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik.
1: Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam.
1: Igazságot szerint vezess engem, Uram. Lelkem hozzád emelem, Uram. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent.
0: Ne ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.
1: Aspiruljon, aki megszegi hitét, minden semmiségért.
0: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre.
1: Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom.
0: Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való.
1: Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj reám, mert te jóságos vagy, Uram.
0: Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja.
1: A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
0: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét és törvényét megtartják.
1: Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Igazságot szerint vezess engem, Uram. Tekints rám és irgalmaz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult. Az istenfélő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon.
1: Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet.
0: Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük.
1: Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdámból.
0: Tekints rám és irgalmazz, elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Adj enyhületet szívem gyötrelmének, szabadíts ki bajaimból.
0: Lásd, megaláztak és szenvedek, bocsásd meg hát minden bűnömet.
1: Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak, s kegyetlen haraggal gyűlölnek engem.
0: Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból, ne érhessen szégyen, hisz reményem te vagy.
1: Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom.
0: Szabadítsd meg, Istenem, Izraelt minden sanyarúságából.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Tekints rám és irgalmazz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Ő alkotta a fiastyúkot és az Oriont, hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tengervizét, és kiönti a föld színére. Az Úr az ő neve.
0: Színe előtt jár a fényesség és a fönség.
1: Szentélyében erő és dicsőség.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Hamarosan kezdődik a Déli Magazin.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, még mindig a nagyváradi stúdióból a Déli Magazin veszi kezdetét, akik önökkel vannak,
1: Tibor atyám
0: és Vidikán Lokodi Tünde. A mai napon is a megszokott mederben folyik majd a műsor, hírekkel, programajánlókkal jelentkezünk, majd az időjárásról is mondunk néhány szót, azt követően pedig meghallgatjuk a nap evangéliumát és Tibor atyának a hozzáfűzött gondolatait. Műsorunk második felében pedig egy szép kezdeményezésről hallhatunk, amely jövő héten lesz Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király plébánián. Az Urunk színeváltozásának az ünnepére készülnek valami széppel, de nem fogom elárulni, hogy miről van szó, inkább csak szeretném felkelteni az érdeklődést, és ezzel arra bíztatni önöket, hogy tartsanak velünk. Jó rádiózást kívánunk, kedves mindannyiuknak!

0: 2026. július 30-a van, a pontos idő pedig 12 óra és 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Kertkönyvtár.
1: Július 28 és augusztus 14-e között délelőtt 10 órától ismét megnyitja kapuit a kertkönyvtár, ahol a gyerekek együtt fedezhetik fel az olvasás örömét. A Bot Péter megyei könyvtár kertjében mesékkel, könyvekkel és játékos programokkal várják mindazokat, akik egy kellemes délelőttöt szeretnének eltölteni a szabadban. 10 óra 30 perctől meseolvasás, ezt követően pedig szabadon lehet olvasni, társas játékozni, játszani, új barátokat szerezni. A kert könyvtár minden korosztály számára nyitott, a részvételhez nem szükséges könyvtári tagság, de aki kedvet kap, a helyszínen be is iratkozhat. Művészeti beszélgetés szovátán.
0: Mi történik egy művész fejében? Címmel tartanak különleges művészeti beszélgetést ma délután 6 órától a Szovátai Kusztos Endre Művészeti Galériában. A rendezvény meghívottja Kovács Bocskai Anna, akivel Siklódi Fruzsina Erzsébet beszélget. Az est folyamán szó lesz az alkotói folyamatról, inspirációkról, valamint a fotók, grafikák és egyedi alkotások mögött rejlő gondolatokról. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a Kovács Bocskai Anna műveit jellemző csendes, érzékeny alkotói világot, továbbá megtekinthetik az alkotó munkáiból összeállított Szálak című tárlatot is. Kiállítás megnyitó Csíkszeredában.
1: A Csíkszeredai Város napok részeként kiállítás nyílik Krausz Károly Róbert munkáiból. 20 éve 2006. július 9-én hunyt el autóbalesetben Krausz Károly Róbert fényképész, reklámgrafikus. Hátrahagyott és most kiállított munkái egy be nem fejezett életmű hiányosat megmaradt a darabjai. Nem csupán Krausz Károly Róbert életművébe engednek betekintést, hanem Csíkszereda és környékének 20-25 évvel ezelőtti történetébe is. A tárlat ezekből nyújt válogatás, de a krónikás fotográfiák mellett megjelennek természetfotói és más alkotásai is. A kiállítás szervezője Dacó Katalin, dizájnere Máté Klára, a tárlatot Rédai Attila újságíró nyitja meg ma délután 6 órakor a Csíki moziban. Képzőművészeti kiállítás Nagyváradon.
0: Képzőművészeti kiállítás nyílik Abstrakt címmel szombaton délután 4 órakor a Körösvidéki Múzeumnak a nagyváradi várban működő városi részlegén. 20 alkotó művész állít ki Bihar megyéből, olyanok, akik már befutottak, valamint pályakezdők is. Az ünnepségen felszólal Kornél Abrudán, a múzeum képzőművészeti részlegének vezetője, dr. Krisztina Liana Puskás, muzeológus és Stefan Posztol kurátor. Az időszakos tárlat augusztus 1 és szeptember 1 közt látogatható. Vándor bölcsők találkozója.
1: Augusztus 8-án Oroszhegyen rendezik meg a székelyföldi Vándor bölcső lakók második találkozóját, amelyre a Kárpát-medence különböző pontjairól várják mindazokat a családokat, amelyek részesei voltak a Vándor bölcső programnak. Várják továbbá azokat is, akik hamarosan kisbabát várnak, és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A találkozó déli 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Nyúládi Szent László oltárnál, amelyet a bölcsők megáldása és átadása követ. A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni szombatig lehet a 0742 865 926, még egyszer megismétlem, 0742 865 926, vagy a 0760 779 835-ös telefonszámon 0760 779 835. Kirándulás hollókőre.
0: Egynapos kirándulás szervez augusztus 22-én Hollókőre, az EKE 91 Nagyvárad. A látogatás keretében megnézik az UNESCO világörökségek listáján szereplő várat és ófalut, az 1899-ben épített katolikus templomot, a Palóc Baba Múzeumot, az Oskola Mesterházat, Felsőtoldon pedig a kézkilátót. A túra nem hosszú, oda-vissza a várral együtt 6 kilométer, néhol rövid, meredekebb szakaszokkal tarkítva. Utazás autóbusszal, indulás reggel 7 órakor, találkozás a Pelikán kórház parkolójánál. Jelentkezni Bondár Katikánál lehet a következő telefonszámon 0771 549 257, megismétlem a telefonszámot 0771 549 257. Erdélyi gyermekre vágyók lelki gyakorlata.
1: Második alkalommal kerül megrendezésre Kolozsváron az Erdélyi gyermekre vágyók lelki gyakorlata, szeptember 25 és 27-e között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek még nincs gyermeke, valamint legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vigaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekeznek nyújtani, több elismert szakember bevonásával. Jelentkezési határidő szeptember 1. Részletek az erdélyi gyermekre vágyok kukac@gmail.com e-mail címen kaphatóak.

0: Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárás.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint mától nyugat felől fokozatosan egyre erősebben hőhullám éri el Romániát, amelynek csúcspontja várhatóan augusztus 3 és 6-a között lesz. A legmagasabb hőmérsékletek a Bánságban és a Partiumban várhatók, ahol ma 35-36 Celsius fokot, holnap pedig 37-38 fokot mérhetnek, elszórtan akár 39 fok is előfordulhat. A hétvégén az ország nyugati felében továbbra is kitart a forróság, ugyanakkor a hőség Erdélyre, Máramarosra, Olténiára, valamint helyenként Havasalföldre és Moldvára is átterjed, ahol a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 35 fokot, a hőérzetet rontó füllettség is fokozódik, előbb nyugaton, majd az ország más térségeiben is.

0: Lássuk ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Ezek szerint Aradon 32 fok van, azt hiszem nem fáznak az aradiak. Baróton ma délben 24 fokot mértek, Besztercén 25 fok van, Brassóban 24 fokot jeleztek, Csíkszeredában szintén 24 fok van, Désen ugyancsak 24, Déván 27 fokot mutatnak a hőmérők, Dicsőszentmártonban 24 fok van, Fogarason 25 fok a hivatalos adat. Gyergyóalfaluban 22 fokot mértek, Gyulafehérváron 26 fok van, Kézdivásárhelyen 24, Kolozsváron 26, Máramaros-szigeten 25, Maros-Hévízen 24 fokot mértek, Marosvásárhelyen 26 fok van, Nagybányán 27 fokot mutatnak a hőmérők, még Nagysármáson 24 fok van. Nagyszebenben 25 fokot jeleztek, itt Nagyváradon 31 fok van, jön tehát a meleg. Resicabányán 30, Sepsiszentgyörgyön 25, Szatmárnémetiben 28, Székelyudvarhelyen 25, Temesváron 31, Tordán ma délben 26 fokot jeleztek, végezetül pedig Zilachról 28 fokot.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal. Holnap reggel jelentkezünk, honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekokat mariaradio.ro e-mail címre.

0: Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték, nere így folytatta. Minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Jézus a mai evangéliumban ismét a mennyek országáról beszél. Nem elvont tanítást ad, hanem egy olyan képet, amelyet hallgatói jól ismertek. A galileai tenger partján élő emberek nap mint nap látták a halászokat, amint hálójukat a vízbe vetik. A háló nem válogat mindenféle hal belekelőr, csak akkor kezdődik a szétválogatás, amikor a hálót kihúzzák a partra. Jézus ezzel azt akarja megértetni velünk, hogy Isten országa már most jelen van a világban, az egyházban, a társadalomban, sőt a saját szívünkben is együtt van jelen a jó és a rossz. Nem nekünk kell véglegesen ítélkeznünk, az ítélet Istené, és annak ideje a világ végén érkezik el. Ez a példabeszéd egyszerre vigasztaló és komoly figyelmeztetés. Mi emberek szeretnénk gyorsan rendet tenni, gyorsan címkézünk, ez jó ember, ez rossz ember, ez méltó, az méltatlan. Jézus azonban türelemre tanít. Ahogyan a hálót nem a vízben válogatják szét, úgy Isten sem mondja ki azonnal a végső ítéletet. Mennyi reményt ad ez, hiszen mindannyian voltunk már gyengék, estünk bűnbe, hoztunk rossz döntéseket. Ha Isten az első hibánknál ítélt volna meg bennünket, egyikünk sem állhatna meg előtte. Isten türelmes. Az ő türelme nem közömbösség. Nem azért vál, mert nem törődik velünk, hanem mert szeret, és időt ad a megtérésre. Könnyű azt gondolni, hogy ez a példabeszéd másokról szól. Azokról, akik nem járnak templomba, akik bűnben élnek. Jézus azonban nem másokra mutat, hanem mindannyiunkra. A kérdés nem az, hogy kikerül a hálóba. Mindenki belekerül. A kérdés az, milyen emberré válok. Mire a háló partot ér, milyen ember leszek. Nap mint nap formálódik a szívünk. Minden döntés, minden kimondott szó, minden megbocsátás vagy elutasítás alakítja azt, akik vagyunk. Az örökké valóság nem a halál pillanatában kezdődik, már most készülünk rá. Sok ember fél ettől az evangéliumtól, mert úgy érzi, csak a hibátlan emberek üdvözülhetnek. De az evangélium nem ezt mondja. A szentek sem voltak hibátlanok. Péter megtagadta Jézust. Mária Magdolna bűnös múltat hordozott. Pál üldözte az egyházat. A különbség nem a büntelenség volt, hanem az, hogy hagyták magukat megtéríteni. A keresztény ember nem tökéletes ember, hanem olyan ember, aki mindig visszatalál Krisztushoz. Egyszer egy idős halász azt mondta fiának, amikor fiatal voltam, azt hittem, az a legfontosabb, hogy sok halat fogjak. Most már tudom, hogy az a legfontosabb, milyen ember lett belőlem a sok halászat közben. A fiú csodálkozva kérdezte, hogy érted ezt? Az öreg így válaszolt, a háló nem csak a halakat gyűjti össze, az évek során engem is formált, megtanított várni, kitartani, újrakezdeni és elfogadni. Elfogadni, hogy nem én irányítok mindent. Így van ez a hitünkkel is. Nem csak arra készülünk, hogy egyszer találkozzunk Istennel. Már most alakít bennünket minden ima, minden szentmise, minden szeretetből végzett cselekedet. A példabeszéd után Jézus megkérdi tanítványait, megértettétek mindezt? És ők azt felelik, igen. Erre Jézus azt mondja, az igazi tanítvány olyan, mint a családapa, aki kincseiből újat és régit hoz elő. A hit nem puszta ismeret. Aki valóban megértette Krisztust, annak az élete is gazdagabb lesz. Nem csak ismeri az evangéliumot, hanem tovább is adja. Ma is erre hív bennünket az Úr. Legyünk olyan emberek,

akik a régiből mindig új szeretetet merítenek, akik nem ítélkeznek, hanem reményt adnak, akik nem a másik ember hibáit keresik, hanem saját megtérésükön dolgoznak. Amikor egyszer életünk hálóját kihúzzák a partra, nem az lesz a legfontosabb, hogy mennyire voltunk sikeresek, gazdagok vagy elismertek. Egyetlen kérdés marad. Megtanultunk-e szeretni úgy, ahogyan Krisztus szeretett bennünket? Amenket.

0: 12 óra és 40 perc van, folytatódik a Déli Magazin, és amint már beharangoztam a műsor elején, egy nagyon szép kezdeményezés lesz Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban, de nem árultam el, hogy miről is van szó, éppen azért, hogy fokozzuk egy picit a kedves hallgatóknak a kíváncsiságát. Nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Boldi Tihamért, a Kegy Missziós Egyesület elnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Kedves Tihamér, hát az első kérdésem rögtön az lenne, hogy mi is ez a Kegy Missziós Egyesülete, picit vezessen be bennünket, mit kell önökről tudjunk?
1: Hú, hát rólunk a legfontosabb azt tudni, hogy mindannyian katolikus fiatalok vagyunk, akik amellett az elhívás mellett köteleződtünk el, hogy világiként szeretnénk szolgálni Jézust az ő egyházában. És ennek kapcsán hoztunk létre közösen egy egyesületet, és szolgálatainkkal pedig főként ifjúsággal, de úgy amúgy az egyházi lelki élet megújulásán és a fiataloknak a hivatás keresésén dolgozunk.
0: Nagyszerű, megkérdezhetem, hogy milyen idős ez az egyesület, vagyis hogy mióta léteznek, és milyen programokat szerveztek eddig?
1: Igen, hát ifjúsági csoportként indultunk 2018-ban. 2021-ben kaptuk az elhívást a teljes idejű szolgálatra, és az egyesületet azt 2023-ban alapítottuk, azért, hogy legyen egy jogi formája is annak, amit mi teszünk. Alapvetően azt szoktam mondani, hogy táborokkal, lelkinapokkal, dicsőítő estekkel és képzésekkel foglalkozunk, de ez szerintem nem is írja le annyira különlegesen, hogy mi a közösségünknek a profilja. Tudniillik rólunk, hogy Brassó-Csíksomlyó gyalogos zarándoklattól egészen, mivel saját dicsőítő együttessel rendelkezünk, a Törjön út néven futó közösséggel, ezért zenésen vezetett a turnékat szervezzünk, és főképp adventi és nagybőti időszakban, de a legújabb találmányunk az az, hogy a pünkösd körül szerveződő Szentlélek hívó turnét is, amely által az itthoni közösségeket látogatjuk. Ezt hoztuk így a keresztény közélet számára. Számunkra tényleg az a legfontosabb, hogy próbáljuk megtalálni azt, hogy mi újat tudunk szólni a keresztény közönség számára, mert már rengeteg nagyon értékes rendezvény létezik, és pontosan ezért például ilyen nagy fesztiválba már, tehát hogy nem is gondolkozunk.
0: Értem. És mi az, amivel most készülnek, és egy kicsit erről, hogyha mesélne nekünk, honnan jött az ötlet?
1: Igen, hát több ága-boga van annak, ahonnan jött az ötlet erre a rendezvényre. Alapvetően, mivel jó magunk is most már a 20 pluszas korosztályhoz tartozunk, azt vettük észre, hogy sok fiatal felnőtt kiesik az egyházi életből így a család és a karrier miatt, és majd valamikor talán családosként visszacsatlakozik, amikor egy kicsit úgy egy stabilabb talajon áll, mert már nem bevállalhatóak annyira ezek a 3-4-5 napos táborok, amit kell az ember megszoktatja magát így a keresztény életben, és ennek az elhívására próbáltunk válaszolni nekik olyan bevállalható rendezvényekkel, amelyek teljesen rugalmasak, és bármikor be is ki lehet csatlakozni, akár kisgyermekkel is, azért, hogy a fiatal felnőtteknek is elérhető legyen. Na már most minden mellett, hát hogyha már megújulásról beszélünk, akkor ebben az évben az Egyesületünk egy hatalmas lelki megújuláson megy keresztül, és ennek a lelki megújulásnak a gyümölcse a Távor nevezetű rendezvényünk, ami egy 24 órás dicsőítés itt, ahogy már tetszett mondani, Sepsiszentgyörgyön. Úgyhogy nagyjából ez a két pillére van, egyrészt kiimádkoztuk ezt a rendezvényt, másrészt meg szeretnénk olyan lehetőségeket adni az embereknek, amik könnyen elérhetőek, nem igényelnek akkora befektetést, mint egy többnapos rendezvény, ami, legyünk őszinték, nagyon sokszor, nagyon sok minden miatt kevésbé bevállalhatóbb. És valahogy azt szeretnénk, hogy az imádság, tehát ez a rendezvény által, az imádság az emberek hétköznapjaiba is tudjon megjelenni, 24 órán keresztül fog itt menni, úgyhogy itt aztán majd lehet be is kicsatlakozni.
0: Ezt akkor úgy képzeljük el, hogy 24 órán keresztül folyamatos dicsőítés lesz a templomban?
1: Igen, az első 21 óra pontosabban a közösségi teremben lesz. Ez fel van osztva 3x7 darab órába, mindegyik 7 órás tömbnek van egy sajátos témája. Az éjjeli tömb, tehát a középső 7 óra az szentségimádás lesz, úgyhogy arra virasztásra is várunk mindenkit szeretettel. És az utolsó 3 óra pedig a templomba lesz, amelynek keretén belül lesz szentmise, dicsőítés, és mivel úgy esik az időpontba, ezért az irgalmasság rózsafüzérét is elmondjuk 3-kor. Ugye próbáltuk ezt a rendezvényt tényleg úgy felépíteni, egyrészt, hogy a 24 órát kitöltsük, hogy ne, most értsék jól, ne csak zene legyen, hanem legyen sok minden egyéb más elem. Én úgy mondtam a szervező csapatnak, hogy mutassuk meg az embereknek az egyháznak a kincseit, és minden mellett pedig úgy valahogy illeszkedjen is, elképzelhető legyen az emberek hétköznapjaiba, ezért délután 5-től a következő nap délután 5 órájáig tart a rendezvény, így úgy számítgáltunk így fejben, hogy talán a munkás embereknek is így belefér egy-egy óra legalább.
0: Akkor azt jelenti, hogy ez nem kifejezetten csak fiataloknak szól, hanem igazából bárki számára nyitott ez az esemény.
1: Pontosan. Mi ide csődítünk, pont ma néztem meg a szervező csapatnak a létszámát. Mi ide csődítünk nagyjából egy olyan 20-25 fiatal zenészt és lelkes keresztény életet élő embert. Lesznek amúgy imapárok, imaszolgálat, gyónási lehetőség, tehát több mindenre lesz lehetőség. Sőt, a 6-án levő délelőtti tömbben gyerekfoglalkozás is lesz. Ezekről részletesebben a programokat a Facebook oldalunkon megtalálják, és lehet azoknál, a sepsiszentgyörgyi egyházközösségeknél is lehet érdeklődni, mert elvittem a plakátot és a program meghívóját több közösségnek is. Tehát, hogy ez mindenki számára teljesen nyitott, és korosztálytól függetlenül várunk mindenkit, sőt, dicsérjük együtt minél többen az Urat.
0: Hát nagyszerű így felkészülni egy ünnepre, én úgy gondolom, mert ez valóban akkor ének és ima és dicsőítés és minden egyben, sőt, hogyha van lehetőség gyónásra, akkor azt hiszem az még emel az egészen. Milyen tervek szerepelnek mondjuk a jövőben, ha ez lejár ez a program, és hát bízunk benne, hogy sok mindenkit sikerül megmozgatni és ráhangolni az ünnepre. Mik lennének a tervek a jövőre nézve?
1: Mi mindenképp abba hiszünk, hogy el kell tudni vinni lokális rendezvényeket, tehát ez alatt azt értjük, hogy olyan plébániai táborokat szeretnénk főképp Székelyföldön megvalósítani, amelyek konkrétan a plébánia közösségnek szólnak, a plébánia közösség fiataljainak. Ezért például most is egy Mártonáron emléktábort zártunk Szelterszfürdőn, pont a tegnap, a Csíkszentmártoni plébánia közösség szervezésével, és továbbiakban is szeretnénk ehhez hasonló táborokat elvinni, akár bérmálkozóknak, akár elsázazóknak. Mindemellett pedig a mi saját rendezvényeinket, a gyalogozzarándoklatot, a technikus képzést, és hát természetesen a Törjönút dicsőítő estjeinket mindenfele vinni. Jövőre egy ilyen nagyon-nagyon különleges rendezvényünk, amit már nagyon régóta vágyunk rá, ez, hogy a kegy szervezésében valósul meg egy El Camino, a portugáliai utat tervezzük.
0: Az igen, hát nem kis fába verték a fejszét, azt hiszem, de én gondolom, hogy lesznek, akik igénylik ezt, vagy akik örömmel csatlakoznának ehhez.
1: Igen, hát bennünk mindig az van, hogy próbáljunk évről évre azért egyre érdekesebb kihívásokat bevállalni. Nagyon hajt minket a Szentlélek, úgyhogy bízok tényleg nagyon a csapatunkban, hogy ezt a kitartást tőlük is megkapjuk. Amit még így a távolral kapcsolatosan fontosnak tartanék elmondani, ez közben egy eszembe is jutott, hogy mind a mellett, hogy folyik a 24 órás dicsőítés, amellett szeretnénk, és be is lesz rendezve egy közösségi tér, amit arra használnánk, hogy az emberek, amikor egy picit meg akarnak szusszani az örökös szüntelen imádságból, akkor tudjanak egymáshoz is kapcsolódni, nem csak a Jóistenhez. És ezt a teret pedig saját batyús étellel szeretnénk megtölteni, úgyhogy minden résztvevőnknek azt kommunikáltuk ki, hogy úgy, ahogy a szilveszteri lakomára mindenki elhozza a saját hidegtáliát, úgy tervezzük mi is az őskeresztények példájára az étkezést közösen megvalósítani, úgyhogy bárki, aki jön, egy nagyon kevés étellel, hogyha megszállja a rendezvényt, mert amúgy a rendezvény ingyenes, akkor azt nagy-nagy szeretettel fogadjuk, és hát magát a társaságát is. Reméljük, hogy a közösségi térben is történhetnek olyan kapcsolódások, amelyek maradandóak lesznek.
0: Ezt elfelejtettem megkérdezni, nekem is most ugrott be, hogy erre esetleg kell valahol jelentkezni, vagy egyszerűen ez csak ilyen simán, aki úgy érzi, hogy hívást érez erre, akkor elmegy.
1: A jelentkezéssel leginkább azok bajlódjanak, akiknek szükséges a szállás. Tehát főképp az ők szempontjukból nagyon fontos. Ezt talán a szervezők jobban meg tudnák mondani, de a gyerekfoglalkozásra még, hogyha jelentkeznek, akkor legalább tudjuk, hogy mekkora létszámú gyerekcsoporttal dolgozunk. Ebben a két esetben lenne fontos a jelentkezés. Úgy azon kívül tényleg bárki bármikor beugorhat. Igen. Amúgy is lesz helyszíni regisztráció, és akkor ott helyben ott ezeket el tudjuk rendezni.
0: És akkor még egy utolsó kérdés, vagy utolsó előtti, miért tábor?
1: Hát nagyon egyszerű. A Táborhegy a helyszíne, ugye Urunk színe változásának, és ennek az ünnepnek az alkalmából szervezzük magát a rendezvényt. Legelőször úgy neveztük el, hogy tábor, a legelső meghívás után pedig rájöttem arra, hogy ez nagyon kényelmetlen beszélgetés lesz, hogy gyere el a táborra, de nem, ez nem egy tábor, hanem a tábor. Na, tehát, hogy ez így, ez is számomra nem volt bevállalható, és akkor rákerestünk arra, hogy héberül, hogy hívják a táborhegyet, és akkor így lett, hogy tábor. És akkor egyszerűbb a kommunikáció.
0: Nagyszerű. Hát köszönöm szépen, hogy, megosztotta velünk ezeket az információkat. Én azt kívánom, hogy mindenki, aki elmegy, az tudja megtapasztalni azt, amit az apostolok is megtapasztaltak a Táborhegyén, hogy Uram, jó nekünk itt lenni, és hát legyen jó a Jóisten jelenlétében lenni, és egymás közösségében. Sok-sok erőt kívánunk Önöknek, és továbbra is nagy-nagy lendületet, ahogy indultak, és ahogy így ki lehetett venni a szavaiból, hát ez a lendület, ez maradjon meg továbbra is, és igenis a mai fiatalok is tudnak jó dolgokat tenni, és tudnak példaképek lenni a következő generáció számára. Hát azt kívánom, hogy ilyen erővel és ilyen örömmel haladjanak továbbra is előre.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is bízom abba, hogy tényleg a szolgálatainknak eredménye lesz. Nap mint nap azért dolgozunk, hogy a magyar fiatalok helyet kapjanak itthon, Erdélyben, és nem akármilyen helyet, hanem az egyháznál, Jézus lábainál kapják meg a helyüket. A kedves hallgatóknak pedig még annyit mondanék, hogy aki nem tud véletlenségből eljutni a rendezvényre, az se kell aggódjon. A Facebookon élőben fogjuk közvetíteni mind a 24 órát, úgyhogy távolról is be lehet csatlakozni. És nagy szeretettel várunk mindenkit, és imádkozzanak ezért a rendezvényért, mert nagyon szép lesz, de az Önök imádságaiknak köszönhetően még kegyelmes is.
0: Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. További áldott szép napot kívánok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az előző percekben Boldé Tihamért hallották, a Kegy Missziós Egyesület elnökét.

0: Mint mindig, ma is nagyon hamar elszaladt a műsoridő. Nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk a folytatásban, mi várható. 13 órától a szeretett láng rózsafűzért imádkozzák a csíksomlyói stúdióból, majd ima lesz a békéért, és 13 óra 30 perctől pedig zenés köszöntő.
1: 14 órától felvidéki beszélgetéseket hallhatnak felvételről, majd 14 óra 40 perctől olvasuk együtt a Szentírást és a Medjugorje üzenetek után. Fogadják Csíksomlyóról az ima szándékaikat, és 3 órától imádkozzuk az irgalmaság rózsafűzérét.
0: Ezt követi a koncertó Böjte László szerkesztésében, majd 16 órától az igézőt hallhatják ismétlésben. Ezután a nap katekézise következik, Timár Sándor Asztrik Ferences atya számít az önök figyelmére, melynek végén a Vatikáni Rádió műsorának ismétlését hallhatják.
1: 17 órától fogadjuk az önök ima szándékait, és utána pedig a világosság rózsafűzérét imádkozzuk, amelynek a végén a Jézus vére litániát is. Majd 18 órától az Úrangyalai imádságával folytatjuk.
0: 18 óra 5 perctől Tibor atyának kezdődik egy új sorozata, Mélyülő hittel a Szent Misén. Kíváncsian várjuk, majd 18 óra 30 perctől lesz ma a Szent Mise Tasnád Szántóról, melynek végén a hét plébániáját Gábor Anna ismerteti, azután pedig újabb műsorismertetővel várjuk önöket. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a nagyváradi stúdióból.
1: Tibor atya.
0: És Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Csíksomlyói Mária Rádió stúdiójából, ahonnan a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját végezzük a kedves hallgatóinkkal együtt, amelyet felajánlunk Szentatyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért, a haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára, a szeretett láng elterjedéséért, orvosokért, ápolókért, elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és mindenkinek az egyéni szándékáért. Jöjj, Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmet, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg, és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet, mély áhítattal, az Atya,

0: Ben, amme. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amme. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amme. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet
1: lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk koráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áros szeretet lángot kegyelmi hatását
0: az egész emberiségre, most és halálunk koráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását
1: az egész emberiségre, most és halálunk koráján. Amen. Szűz anyánk,
2: ments meg minket,
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk koráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve, könyörög érettünkig hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretet
1: lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atya.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten, irgalmaz nekünk! Megváltó Fiú Isten, irgalmaz nekünk! Szentlélek Úristen, irgalmaz nekünk! Szent Háromság Egy Isten, irgalmaz nekünk! Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja adhassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felcítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekben.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a kezömböseket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből felterő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállás kerestél a szűzanyának Betlehembe, segíts nekünk is szállás keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk,
0: Uram. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja beragyogja az egész világot, Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földdel, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, álmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, s tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen. Ima a szeretetlen kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadot Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem öröki élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten szeretetre, gyarló emberi szívünket, hogy a veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkot. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze, oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessél áldott Jézus, mindenek Ura, ki a mi üdvösségünkért jöttél a világra, attól juthassunk el a boldogságra, amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerde kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a keresztények az egész világon

0: egyetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tenne tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves Már Rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjonról. 13 óra 37 perckor köszöntjük Önöket zenés köszöntő című műsorunkkal, akik Önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor.
1: Hívhatnak a kedves hallgatók a már jól ismert telefonszámokon 0259 420 555, illetve 0359 420 555. SMS-ben is fogalmazzák meg jó kívánságaikat a 0758 420 555-ös számra, internetes címünk a www.marioradio.ro, zenés köszöntő fülecskére kattintva szeretettel várjuk. És már is elmondom, hogy a mai nap névnaposai a Juditok, a tegnap köszöntöttük a Mártákot, és holnap Oszkár napja van. A Jóisten éltesse kedves mindannyiukat, akik ezeket a neveket viselik. De nem feledkezünk meg az idősekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, mindazokról, akik személye utóba hallgatnak minket, a Jóisten adja mindenkinek szerencsés célba érkezést, akik az ebédjüket fogyasszák, a Jóisten adjon jó étvágyat, egészséget az elfogyasztása után. Egyúttal szeretettel köszöntünk mindenkit, és várjuk hívásaikat. Előjáróba engedtessék meg, hogy a csíkborzsovai imacsoport vezetőt, Lakatos Jutkát köszöntjük, a Jóisten éltessen és áldása kísérje életed minden napját, jó egészséget, szeretetet, békességet kívánunk, és szeretettel várunk a stúdióba a csoport többi tagjaival. Köszönjük, hogy mindig eljöttök, és nagyon szépen imádkoztok, énekeltek. Áldjon meg a Jóisten mindannyiatokat!
0: És még mielőtt telefonálókat fogadnánk, elmondanám, hogy Lakner Sándor előadásában, amíg szívem dobog, ez az első ének szám, amit majd kérhetnek a kedves hallgatók, a második a Napsugár címet viseli, illetve a harmadik ilyen ének Szentséges Szűz Mária címet viseli. Ezeket a dalokat, énekeket kérhetik a kedves hallgatók köszöntésük után.
1: És van is egy kedves betelefonálónk. Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket! Drága tudanya, segélye meg, áldja meg, áldásos munkájukú. A Mária Rádi összedolgozni adtak be a fiát. Isten fizessel áldásos munkájukat, és köszöntöm Kicsi Mártonon, özvegy Bodó Lajosné, Jutkát, névnapja alkalmával. A Jóisten adjon segítő kegyelmet az eszébe. Adjon egészséget, kedves családjukkal együtt. És köszöntöm az én családjaimat, gyermekeimet, dédunokámat, unokáimat, kilánc unokámat, és nemrég Szabócs névnap, a nagyobbik unokámnak, keresztes Szabócsnak is kívánok, kedves családjával együtt. Egészséget, békességet teremtsék az életükbe, és köszöntöm az egész szomszédomot, betegeket. A Jóisten adjon segítséget egy álmat minnyájunknak. Isten fizessel vannak nekünk.
1: Nagyon Isten szépen köszönjük. Mindörök jel, mert nagyon aranyos tetszik lenni, mindig mindenkit belefoglal, senkit ki nem felállt, unokák, dédunokák, szomszédok, a Jóisten éltesse kedves mindannyiukat jó egészségbe, adja Jóisten, hogy sokáig örvendhessenek egymás társaságának.
0: Üzeneteket is igyekszem olvasni. Korodi Kristófnak és Orsikának Újtusnádra nagyon boldog házassági évfordulót kíván a Korodi család Újtusnádról, a Csedő és a Sugár család Csíkbánkfalváról, valamint a Horváth család Csíkszeredából. Orsika és Kristóf, adjon a Jóisten nektek még nagyon sok boldog együtt eltöltött évet, és adjon erőt, egészséget, hogy tudjátok felnevelni két gyönyörű gyermeketeket.
1: És nagyon sok szeretettel köszöntjük Tekse Marikát a stúdióban, neki is van köszönteni valója, és át is adjuk a szót Marikának.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a műsorvezetőket, és a ma elhangzó összes dalához szeretném köszönteni Csíkbánk falván Szász Panit, Gergely Panit, Péter Laciné Panikát, Csíkszentgyörgyön Tompos Liannát, Csíkszeredába Kelemén Anikót, Zsögödbe Gábor Annát, Csobot falván Nagy Annát, László Annát, Kósteleken Albert Anikót, Csilip Annacskát, Tankó Annát, Csíkszent Mihályon Tatár Annát, és Ülkében Lőrinc Annát, Csikrákoson Tamás Annát, és mindazon személyeket, akik az Anna, aki a Márta, aki a Judit nevet viseli. Boldog névnapot, a Jóisten éltesse sokáig mindannyiukot, de küldöm a dalt az idősöknek, a betegeknek, és mindenkinek, aki hallgatja a Mária Rádiót. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, Marika mindig olyan összeszedetten mindenkit belefoglal, nem felejt ki senkit, csatlakozunk mi is ezen jó kívánságokhoz, áldjon meg a jó Isten mindenkit.

Üzenetek, illetve jelenleg telefonálók hiányában a legelső számot fogom bejátszani Lakner Sándor előadásában, amíg a szívem dobog címmel. Hallgassák nagyon szeretettel.

0: Lakner Sándor kántor úr előadásába hallgathattunk meg egy nagyon szép éneket, a Jóisten áldja, értesse, köszönjük szépen, és van is betelefonálunk, akit szeretettel fogok köszönteni. Halló, halló! Halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni Lackó Máriát a fenek útján, születésnapja alkalmával, hogy a Jóisten édese sokáig, sok-sok-sok hosszú éven át adjon neki a Jóisten egészséget és türelmet. És kívánom, hogy a szűzanya palástja takarja be védő palástjával, és őrizze meg minden bajtól, minden veszedelemtől.
0: Úgy legyen.
1: Egy mindennapos hallgató vagyok. Köszönöm szépen, hogy bejutottam sok-sok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, hallgassa ön is szeretettel a hátra lévő énekeket. Köszönjük szépen a hívását, és a köszöntöttjének minden jót kívánunk.

0: újabb üzenetek érkeztek, ezeket igyekszem olvasni. Szeretettel köszöntöm a stúdióba a 62. születésnapomon. Hálát adok a Jóistennek minden ajándékért, minden kapott ajándékért, illetve napért, gyermekeimért, unokáimért. Hála és dicsőség az Úrnak. Köszönöm szépen, Gertrud voltam. Kissé megkésvede annál nagyobb szeretettel köszöntöm lányomat, Brigitát, unokámat, Kristófot, Isten éltessen nagyon sokáig névnapjuk alkalmából. Szeretném köszönteni idős Szabolcs, Szakács János keresztapámat születésnapja alkalmából. Sok szeretettel a Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig egészségben, köszönti kereszt lánya Irénke és férje Csaba. Én is szeretném köszönteni Ülkében Anna nénit, Szentegyházán Balázs Erzsébetet és családját erőben, egészségben Isten áldását kérem életük minden napjára. Isten éltesse sokáig családjukkal együtt, valamint a Mára Rádió összes dolgozóját és minden dallal köszöntöm, áldott napot, viszont kívánjuk!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is, Csíkszentmihályon ünneplik a 60 éves kortárs találkozót, minden egyes résztvevőt a Jóisten éltessen, áldása kísérje mindannyiatok életét, és engedtessék meg nekem, mégiscsak kiemelek 2-3 személyt. Lakatos Imikomámot köszöntöm nagyon sok szeretettel, özvegy Csiszár Mártonné Bözsit, és Körmöci Editet, a lánykori nevén Fodor Editkét. A Jóisten éltessen jó egészségbe, és érezzétek jól magatokat, örvendjetek egymás társaságának, biztos lesznek szép pillanatok. A Jóisten áldjon meg mindannyiatokot, és imádkozunk, értetek, hiszük, hogy egy nagyon-nagyon szép hálaadó szentmisében lesz részetek. Áldjon meg a Jóisten mindannyiatokat!

Újabb hallgató van velünk, aki időközben letette, de kérjük szépen, hogy hívjon vissza, és itt is van. Halló, halló! Halló!

Sajnos az előző telefonálóval nem sikerült felvennünk a kapcsolatot, időközben letette. Buzdítjuk, hogy amennyiben lehetséges, hívjon vissza bennünket, és akkor majd fogadjuk a hívását.

Addig viszont, ameddig ez megtörténik, addig egy újabb éneket játszanánk be a kedves hallgatóknak, a Napsugár című dalt, azaz a kettes dalt játsszuk be. Hallgassák nagyon szeretettel!

0: Egy nagyon-nagyon szép gyerekdalt hallgathattunk végig, itt végig mosolyogtuk Hunival is, és mondtam, hogy azért mindannyian egy picit gyerekek vagyunk, jó volt meghallgatni ezt a napsugárdalt. Most hál' Istennek az esős időjárásnak ez egy kicsit vége van, úgy néz ki, hogy szép napok jönnek, vidám napsugaras napok jönnek, úgyhogy örvendhessünk a napsugárnak. És van is egy betelefonálónk, akit szeretettel köszöntünk. Halló, halló!
1: Halló!
0: Igen?
1: Igen? Köszönjük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy-nagy szeretettel szeretném köszönteni drága unokámat, Udvari Juditkát néznapja alkalmával. Kívánok neki minden elképzelhető jót, szeretetet, békességet kedves családjával együtt a következő dallal. Nagymamája, nagytatája köszönti.
0: Nagyon szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: A jó Isten éltesse a nagymamát, nagytatát, szülőket és az unokáját is, áldja meg a kicsi Jézus minden jóval.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni Mária Rád összes dolgozója, Tibor atyának a versét mindig ilyen is hallgatom, és szeretném Csikrákoson Bíró Jukkát köszönteni négy napi alkalmával. Adjon ő Istennek is sok egészséget, szeretetet, a szüzanyja és a Jézuska kísérje minden lépteit. Legyen jó velem egy jó nő. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
0: A jó Isten éltesse köszöntöttjét, köszöntötteit, és önt is hallgassa szeretettel a hátralévő éneket. Kedves hallgatóink, mi már el is köszönjük, tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik általunk köszöntötték szeretteiket, a Jóisten éltesse valamennyiüket. Műsorba voltunk
2: Oltán Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva, és Huni elmondja, hogy melyik dal következik még a végére.
2: Így van, egy nagyon szép énekkel fogunk búcsúzni, amely a Szentséges Szűz Mária címet viseli. Hát ajánlom, illetve búzítom a kedves hallgatókat, hogy hallgassák nagyon szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Köszöntöm a Miriam Rádió hallgatóit a Felvidéki Beszélgetések című műsorunk keretén belül. Mai vendégem Lantos Borbély Katica, énekesnő. Köszöntjük tehát itt a rádió épületében. Bár nem első alkalommal jár itt, de hogy megtiszteli ezt az adásunkat is az itt létével.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen! Kedves Katica! Úgy mutattalak be, hogy egy énekesnő, előadó művész vagy. Izgalmas belegondolni abba, hogy akinek a mindennapjaiban ott a zene, vajon mi lehetett az az első momentum, amikor megérintett téged, vagy amikor kapcsolatba kerültél, lehet, hogy még öntudatlanul is, de már szeretted, és szívedből szólt az ének. Ha visszaemlékszel a gyerekkorodra, a családodra, akkor kereshetjük ennek az eredetét már ekkor?
1: Mindenképp a kicsik koromra nyúlik vissza ez a zene szeretete és a művészet szeretete. Édesanyám nagyon sokat énekelt nekem, akár lefekvés előtt, vagy csak úgy, amikor főz, vagy bármit, amit csinált napközben. Egyébként ugyanez vonatkozik rám is, tehát most, hogy így belegondolok, felnőtt fejjel én is ezt csinálom. És
0: daloló jó kedvel végzed a dolgomat.
1: Igen. Belegondolva, egyébként úgy az első momentumok, azok ilyen 3-4 éves koromban voltak, amikor is a szüleim vásároltak egy ilyen kicsike kis egyoktávos zongorát, és annyira belemerültem a zongora hangjába és a zenének a szeretetébe, hogy elkezdtem ismert ilyen meséknek, meg filmeknek a filmzenéjét elpötyögni a zongorán. És
0: a hallás után próbálgattad?
1: Hallás után, így 3-4 évesen, tehát most, hogyha vissza is gondolok, hát Eszterkém 4 éves, ilyen kicsike voltam, és így oda mentem minden másfél-két órában anyukámhoz, vagy apukámhoz, és akkor eldicsekedtem, hogy nézd csak, tudom, mit tudom, a vízipók, csodapók, vagy épp amit szerettem így a mesékből, ez volt talán az első momentum, de aztán, mivel a szüleim nem voltak zenészek, és semmilyen zenei múlttal nem is rendelkeztek, ők annyira nem foglalkoztak azzal, hogy én talán zenész lehetek egyszer, tehát nem volt ez így sohasem téma, míg nem egyszer a harmadikos koromban, mikor egy verset kellett megtanulnunk, édesanyám, mikor hazamentem, édesanyám mondta, hogy hát én ezt tudom megzenésítve. A Távolból című versről van szó, és megtanította nekem énekelni, és attól a perctől kezdve, mikor én az iskolában elénekeltem a tanárnőnek, akkor körbevitt az egész iskolába, és mindenkinek el akarta ő dicsekedni, hogy ő neki az osztályában milyen tehetséges kislány van, és valójában itt indult szerintem, mert egy-két napon belül a zenetanár is, aki ugye a zenét tanította az alapiskolában, felkereste a szüleimet, hogy mindenképp próbáljanak beíratni valamilyen zeneiskolába, akár zongora, ének, tehát tényleg tehetséges voltam ebből a szempontból így több téren, és hát valójában itt kezdődött ez az egész, hogy aztán a szüleim is felfigyeltek arra, hogy esetleg a hangommal majd egyszer többre vihetem, vagy embereknek örömet okozhatok. Úgyhogy talán itt kezdődött mindez.
0: Mik voltak azok az első olyan élmények, amik a nyilvánosság előtt történhettek? Említetted, hogy milyen fontos, hogy a szülőfaludban ez hova is helyezhető? Honnan származol?
1: Igen, Tardoskedről származom, ez érsekújvári járásban található, egyébként Szlovákia egyik legnagyobb faluja.
0: Szívesen hallgattak a falubeliek is? Voltak ilyen rendezvények, amikre visszagondolva?
1: Igen. Valójában a falumbeliek, igen, az énekhangomról, vagy az éneklésről ismernek, ugyanis 12 éves koromban elkezdtem kántorkodni, és attól kezdve, ugye, mivel vallásos faluról beszélgetünk, tehát a falu apraja nagyja összegyűlt vasárnap és ünnepnapokon a templomban, úgyhogy tényleg engem nagyon-nagyon sokan megismertek már
0: 12
1: akkor.
0: 12 évesen, tinédzser, fiatal kamaszként?
1: Igen. Akkor, mikor 12 éves voltam, akkor a templomunkat épp renoválták, építették, teljes felújítás alatt volt, és emlékszem, hogy a szentmisék egy más helyszínen zajlottak, reggel 6-kor, vagy így ilyen 6:30-7-re emlékszem, tehát még iskola előtt én reggel mentem szentmisére, és először csak segítkeztem az atyának, aztán felolvastam, tehát folyamatosan jött ez a dolog, és utána úgy szomorú voltam, hogy a szentmiséken nincs éneklés. Ugye csak ilyen nagyon csendes szentmisék voltak, ima, és akkor tényleg...
0: Te, aki megszoktad, hogy mindig dalra fakadsz, akkor pont ott nem, ahol szeretheted a jó Istent.
1: Igen, és ekkor én nekem már volt otthon egy zongorám is, amit karácsonyra a Jézuska hozott, és nagyon örültem neki. Úgyhogy én otthon már kezdtem ezeket a egyébként bőti időszaki dalokat otthon gyakorolni, és egyik nap odaálltam Lénár Károly atya elé, aki a falunk papja volt, és mondtam neki, hogy atya, én begyakoroltam 3 éneket, és nagyon szívesen játszanák a szentmisén. Nagyon, nagyon örült, és mindenben támogatott attól a pillanattól kezdve, és valójában a bőti időszakban, 12 éves koromban elkezdődött egy ilyen folyamat, és ez végig kísért, és máig végig kíséri az egész életemet, ez a kántorkodás, a sok-sok emberrel való megismerkedés. Nagyon sokat mentem zarándok helyekre, ahol szintén nem csak mint zarándok voltam jelen, hanem tényleg szolgálatot is végeztem, énekeltem, orgonálhattam, bérmálkozásokon, papszentelésen, nagyon sok ilyen eseményen részt vehettem, és mai napig a szívemben hordom ezeket a ünnepi alkalmakat.
0: A munkásságot könnyű zenei része mellett, tehát az egyházzene még mindig helyet kap?
1: Az egyházzene most már sajnos kevésbé, ugye 3 gyermekes édesanya vagyok, és amikor szépen sorba születtek a gyermekek, akkor azért már nem tudtam úgy szolgálatot vállalni, de azért egy-egy alkalommal, amikor például hazalátogatok Tardoskedre, akkor mindig igyekszem megbeszélni az ottani kántorokkal, hogyha csak egy mód van rá, vagy lehetőségem van, akkor szívesen odaüllök az orgona mögé is, és énekelek. Mostanában így az utóbbi időben esküvőket, illetve ilyen nagyobb egyházi eseményeket szoktam csak vállalni, mert a gyermekek és a más elfoglaltság, vagy a forjú és az egyéb munkásságom mellett sajnos már nem tudom azt vállalni, hogy akár minden napot legyek a szentmisén.
0: A jelenlegi lakhelyed még mindig azonos egyházközösséghez köt?
1: Hát. Nem. Amióta férjhez mentem, azóta Komáromban élünk, Magyarországon.
0: A családodról mesélted azt, hogy van egy lányod, utaltál rá?
1: Igen, 3 kislányom van. Viktória, igen, Viktória, ő egyébként decemberi, Viktória is, és Eszterke is. Viktória most decemberben lesz 9, a legkisebb Eszterke decemberben lesz 4, és Johannám, ő pedig nyári, ő idén volt 7 éves.
0: A lányokkal mennyire van alkalmad énekelni? Mondtad, hogy a te fiatal korodban nem kellett az alkalmat keresni, ők mennyire szívesen teszik ugyanezt?
1: Hát úgy mondhatom, hogy szegények már ebben nőttek föl, ugyanis már amikor a pocakomban hordtam őket, akkor is rengeteget zenéltem, és hála Istennek, hogy megadatott nekem az a kegyelem, hogy várandósan is nagyon sokat koncertezhettem és énekelhettem. Tehát utolsó pillanatig úgy kell elképzelni, hogy még egy pénteki este koncerteztem Ógyallán, és másnap szombaton megszületett Johanna. Tehát annyira tényleg az utolsó pillanatig velem voltak. Illetve miután megszülettek, akkor is, amikor már jöttek a felkérések, akkor vittem őket magammal. Úgyhogy ők teljes mértékben ebben a zenei világban, a zenei életben benne vannak, és azt mondhatom, hogy nagyon toleránsak, nagyon ügyesek.
0: Szívesen énekelnek veled együtt?
1: Szívesen énekelnének már most velem a színpadon, de egyébként otthon is gyakran énekelünk. Viktória nagyon szeret táncolni, Johanna inkább ő az a sportosabb típus, ő inkább ilyen gimnasztika, torna, vagy mondjuk a balett az nagyon érdekli. Eszterke, ő meg minden, amit a két nagy testvér, úgyhogy mindegyik egy kicsit úgy látom, hogy muzikális, de talán mind a három más-más irányzatban.
0: Mesélnél arról, hogy a te életednek a zeneterén melyek voltak azok a színterek, amik meghatározták, vagy esetleg új irányba fordították a zenédet?
1: Az egyik meghatározó pont az életemben az a gimnáziumi éveimre vezethető vissza, ahol találkoztam Mennyhárt Józseffel, aki egyébként az osztályfőnököm volt a gimis éveim alatt, és az utolsó éven, amikor ő ott volt, akkor egy ballagás keretén belül összeültünk, hogy a ballagási programba egy kicsit színesebbé tegyük a programot, énekeljünk. És amikor ez a program, ez a műsor összejött, akkor annyira nagy sikere lett ezeknek a daloknak, vagy ezeknek a, úgy mondhatom, megzenésített verseknek, mert József Attila megzenésített verseket adtunk elő, hogy akkora nagy sikere lett, hogy úgy döntöttük, hogy ezt nem hagyjuk abba, és folytatjuk.
0: Ez egy osztályprodukció volt, vagy aktívan részt vett az osztályfőnök is benne?
1: Ez egy osztályprodukció volt, verset is szavaltunk, és más énekeket is énekeltünk, de konkrétan két verset csak a Dodi és Jómagam énekeltünk, és ennek lett nagy sikere.
0: Ez hol történt? Hol végezted a középiskolás tanulmányaidat?
1: A gimnáziumi éveim azok Galántára, a magángimnáziumba vezetnek vissza. Ide jártam először a 8 osztályos gimnáziumban, majd pedig tehát tovább folytattam ott a tanulmányaimat a magángimnáziumban.
0: Tehát sokat merítettél, mondhatni azt is, hogy a felvidék különböző helyszínein már fiatalkorodban is az adott hallgatóságtól, legyenek azok a diáktársaid, vagy az otthoniak, a földiek, a szülőfaludban, amikor úgy érezted, hogy a zenei tanulmányokra szeretnél összpontosítani, az merre vitt téged?
1: Ugye, ahogy említettem, hogy a gimnáziumi éveimben, tehát ilyen 15 éves voltam, 16. évenben voltam, amikor Mennyhárt Józseffel megalapítottuk a Kicsi Hang verséneklő együttest. Idén egyébként 20 évesek vagyunk.
0: Isten éltessen benneteket!
1: Köszönjük szépen! Rengeteg megzenésített vers született. Ugye ezek javában magyar nyelvűek, a legszebb magyar verseket próbáltuk megzenésíteni, és azt hiszem, hogy ez sikerült is, több hanghordozó és több koncert van mögöttem a Kicsi Hanggal, rengeteg. Tehát azt mondhatom, hogy bejártam egész Felvidéket, Magyarországon is rengeteget koncerteztünk, de nagyon-nagyon sokat adtak nekem ezek a kicsi hangos évek, sok-sok tapasztalatot, és abban erősített meg, hogy én a gimnázium után mindenképp zenével szeretnék foglalkozni.
0: Ez már a középiskola alatt jártatok a Kicsi Hanggal?
1: Igen, a középiskolás éveim alatt nagyon sokszor az igazgató úrnak köszönhetően pénteki napokon hiányoztam is az órákról, mivel már akkor gyerekeknek zenéltünk délelőttönként. Ugye nagyon hálás vagyok az igazgató úrnak, hogy akkor egy-egy alkalommal elengedett, vagy korábban, vagy teljesen a napot.
0: Nemes ügyben képviseltétek az iskolát, és talán a hírnevét is itt is gyarapítottátok.
1: Igen, nagyon sokat köszönhetünk ennek a galántai gimnáziumnak, hogy így megtalálhattuk egymást. És ugye ez által bennem megérett az a gondolat, hogy én zenével szeretnék foglalkozni, és mindenképp a gimnáziumi éveim után úgy gondoltam, hogy tanulni szeretném a zenét, ezért elmentem felvételizni először a színművészetire, Pozsonyba, de ott nem vettek föl, és úgy gondoltam, hogy akkor is megmutatom, és akkor is zenével fogok foglalkozni, még hogyha ott nem is nyertem eredményt. Beiratkoztam, illetve felvételizni elmentem a egyházi konzervatóriumba Pozsonyban, és itt hangsúlyt fektetek ismét arra, hogy egyházi konzervatórium, mert ugye nagyon sokan tudják, hogy van az állami konzervatórium Pozsonyban, ami nagyon jó és nagyon nagy múltra tekint vissza, és van az egyházi konzervatórium, ahova én bejelentkeztem, és nagyon-nagyon hálás vagyok az egész közösségnek, a tanári karnak, a tanárnőmnek, akire most is nagyon, nagyon felnézek, hogy mind a mellett, hogy a tehetségemet ápolták és csiszolták, mind a mellett egyházi nevelést is kaptam, és rengeteget mentünk együtt lelki gyakorlatokra, összekovácsolódott az osztály, az egész iskola, olyan voltunk, mint egy nagy család, és valójában ebben a családban találkoztam Milánnal, aki a For You együttes szintén oszlopos tagja, és valójában a konzervatóriumi éveim alatt alakult meg a For You ének együttes, és valójában a For You lett az életemnek az egyik legfontosabb része, természetesen a családon kívül, és ez az, ami most engem kiteljesít.
0: Akkoriban az egyházi konzervatórium révén feltételeznénk, hogy az egyházzene és a kántorkodás lehetett az, ami főként fejleszteni tudtatok. A For You milyen irányvonalat követ?
1: A kezdetekben úgy indult az egész, hogy templomokban, szintén esküvőkön kezdtünk el zenélni, tehát teljesen az egyházi vonalat képviseltük, a kapella stílusban, tehát hangszerek nélkül, bár volt egy-egy alkalom, ahol gitárt vettünk elő, vagy a zongorát hívtuk segítségül természetesen, de...
0: Egy duó hangzás volt ez?
1: Nem, tehát öten voltunk, öten vagyunk, és azért is öten, hogy mind a négy hangszín, tehát a tenor, szoprán, alt és a basszus megkapja a helyet, illetve van egy beatbox, ami a dobokat, tehát ilyen szájdob, úgy nevezzük, és már most az elmúlt 3-4 évben inkább a pop vonalat vettük fel, tehát a világi zene kapott nagyobb teret.
0: Tehát még a szájdobhoz annyit megemlítenék, hogy nem egy hangszerről van szó, hanem egy különleges technika, vagy módszer.
1: Igen. A Emil, úgy hívják a beatboxosunkat, ő a teljes mértékben csak a száját, a mindenféle
0: hang- és beszédképző szerveit használja.
1: Így van. Úgyhogy ez a beatbox, és természetesen mind a mellett, hogy mi a világzenére hajlottunk, és jobban elmentünk ebbe a poppos stílusba, nagyon nagy teret és helyet kap az egyházi vonal is, ugyanis mindannyian vallásosak vagyunk, vallásos családból származunk, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos továbbra is.

0: Bemutatnád az együttes tagjait név szerint, vélhetően mondtad, hogy családias közeg, baráti szálak is fűznek titeket egymáshoz.
1: Igen, kezdeném Milánnal, akivel a legrégebben ismerjük egymást, míg a konzervatóriumi évekre megyek vissza, egyébként a karnagyom volt, pedig csak 2 év választ el bennünket. Ő 4 gyermekes családapa, Pozsonyban élnek, és egyébként szintén nagyon fiatal korától kántorkodik Pozsonyban, a mai napig egyébként nagyon sokat segített a pozsonyi egyházközségben, akár a karantén időszak alatt, vagy most is, amikor csak teheti, akkor ő ott van, és továbbra is foglalkozik kántorkodással is a fórium mellett. A női tagot szeretném bemutatni, Nika Barláková, ő egyébként messziről van, egész Spišské Hanušovce, magyarul Hanus falváról, de Magas Tátra már látszik ott a háttérben, hogyha egy-egy képet föltett az internetre a családi közegből, és teljesen szlovák anyanyelvű, de azáltal, hogy bekerült a forjúba, és a forjúba a magyar vonalat is képviseltetem, ezért nagyon ügyesen megtanulta a magyar dalokat, nagyon szépen énekel, és nagyon-nagyon ügyesen alkalmazkodik, hogyha magyar közegben vagyunk. Egyébként ő is az egyházi konzervatóriumba jár, ugyanis ő 15 évvel fiatalabb nálunk, úgyhogy őt később találtuk meg. Ő lenne a Nika. Aztán Andrej, ő az együttesben a basszus, a legmélyebb hang, Andrej Mann, neki 2 csodás kisfia van, és Pozsonyban él, illetve őt úgy találtuk meg, hogy a pozsonyi filharmóniában az énekkarban, illetve a pozsonyi színház, nemzeti színházban énekelt a kórusban, és valahogy így barátokon keresztül eljutott hozzánk, hogy nagyon szép és mély hangja van, és belepasszolna ebbe a forjú ötösbe, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen egyedi hang is képviseli a forjút, mint a Andrejnak a basszus hangja. És az együttes valójában 5. tagja, akit már mondtam, Emil Smoliga, ő is egy szlovák nyelvű fiú, aki szintén Pozsonyban él, egyelőre még nincs családja, de már tervezik, úgyhogy bízunk benne, hogy sikerül nekik. Emil mindamellett, hogy ugye beatboxol és énekel az együttesben, ő hangmesteri végzettséget végzett a főiskolán, és nagyon-nagyon sok felkérést kap, ilyen rádió, szignált, dzsingeleket felénekelni, illetve stúdióban elkészíteni, valamint filmzenéket komponál, tehát vannak filmek, amelyben az ő zenéje hallatszik.
0: Az együttes tagjaiban tehát közös valahol az a helyszín, és talán még inkább azon belül az a hit, amit ott az egyházi konzervatóriumban kaptatok, és a mai napig is erősít benneteket. Mik azok az olyan lelki alkalmak, amik segítik a fellépéseket? Vagy utaltál helyszínekre is, hogy volt már lehetőségetek hívő közönség előtt is énekelni?
1: Mindig nagy öröm számunkra, hogyha felkérést kapunk akár adventi időszakba, templomokba. Az a hangulat, a templomi közösség, a közeg leírhatatlan. Tehát nagyon szeretünk mi karácsonyi vásárokon és kultúrházakban is zenélni. Az is egy más közeg, más megközelítés. De például a templomi koncertek kimondottan ebben az adventi időszakban nagyon sokat adtak nekünk, hogy hangolódjunk már, készülődjünk a karácsonyra, és mindig is nagyon megtisztelő volt, hogyha egy lelki atya vagy egy közösség meghívott bennünket, illetve a nyári időszakban például az Egerszalóki ifjúsági találkozón már nem egyszer volt jelen a forjú, és azok óriási élményt jelentenek, amikor egy hatalmas közönség előtt, hívő emberek előtt zenélhetünk, akár popdalokat is, vagy bármilyen világi dalokat is, és nagy-nagy szeretettel fogadták, énekelték, volt, hogy felálltak, és ott a fülön táncoltak, énekeltek, tehát annyira nyitott ezek a fiatal közösségek, hogy mindig nagy örömmel megyünk.
0: Isten dicsérete nem stílusfüggő tehát, hanem a szívszava kell, hogy érződjön benne. Katica, említetted még azt, hogy az ifjúság Gal való közös munkád is milyen fontos. Hogy ezek az élmények, amik visszaköszönnek, de talán a múltadban volt ez még intenzívebb, amikor a cserkészeten belül is a keresztény hitedet meg tudtad élni és vezetni a fiatal gyermekeket.
1: Igen, valójában a cserkészet 15 éves koromban talált meg, és rengeteget köszönhetek ennek a közösségnek, akár csak a Tardoskeddinek, ahova tartoztam sok évig, a 60-as számú Sík Sándor cserkész csapatban, illetve az egész Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségnek, ugyanis megtanított gyerekekkel foglalkozni, mert úgy kezdtem a pályafutásomat, azt mondhatom, hogy 12 csodálatos kislányt kaptam, mi voltunk a mókus őrs, és minden héten foglalkozások voltak, őrsi összejövetelek, és hát valójában 15 éves koromban lettem tanár. Tanár, példakép azoknak a gyermekeknek, akik már szintén felnőttek azóta, a példaképe voltam, motiváltam őket, nagyon szerettük egymást, és a mai napig nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a gyermekekkel, és természetesen az egész Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségen belül a sok-sok ismerőssel, akikkel együtt voltam táborban, együtt táboroztunk csapatokkal, ez egy hatalmas erő, egy hatalmas közösség, akik nagyon-nagyon összetartanak.
0: Hogyan tudta ez a hitéletedet is formálni? Mennyire tudtatok közös imádságokban, vagy az énekben, akár énekelt imában is egybe kapcsolódni?
1: Igen, a cserkészet, ugye 10 cserkész törvénynek csak az egyik legfontosabbja, hogy hazádnak, embertársadnak és Istenednek tégy, az Isten, a haza és az embertárs szeretete az első helyen áll a cserkészetben is, és visszatekintve ezekre az évekre minden egyes táborban volt lelkészünk, lelki atya, akik egyébként lehet, hogy nem voltak cserkészek, de voltak olyanok is, akik szintén cserkészek voltak, hogy hatalmas motiváció volt számunkra, hogy egy lelkész, egy pap is cserkész, és ott van velünk 10 napon keresztül a táborban, és a sátorban alszik ő is, ahogy mi. Nekünk ez hatalmas ilyen megerősítés volt abban, hogy jó az, amit csinálunk. Mindig voltak lelki beszélgetések, szentmisék. Aztán például most, ami most van, tehát, hogy most felnőtt fejjel, anyaként, szülőként is tartozhatok ugyanebbe a csoportba, ez egy hatalmas erő, ugyanis a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségen belül pár évvel ezelőtt, konkrétan 10 évvel ezelőtt alakult egy családos cserkészet, ahol azok a cserkészek vannak, azoknak a cserkészeknek a csoportja találkozik, akik már felnőttek, családjuk van, gyermekük van, és minden évben igyekszünk legalább 3-szor találkozni, van egy tavaszi tanyázás, egy nyári tábor, és általában van egy ilyen adventváró kis találkozás, ami sajnos idén mindegyik elmaradt, tehát sem a tanyázás, sem a tábor nem valósult meg, és szerintem az adventi készülődés sem tudjuk megvalósítani, de nagyon-nagyon jól esik az, hogy amikor már felnősz, amikor már úgymond kinőttél a cserkész éveidből, akkor is van egy közösség, és tartozhatsz ebbe a közösségbe, ami hatalmas erő.
0: Talán kinőni nem is lehet belőle, hanem inkább egy új szemléletet vagy új feladatkört megtalálni benne. Talán csak aktív meg passzív cserkész van, de az ember az élete végéig az marad, és nagyszerű, hogy most is megadatott az a közeg, itt Komárom környékben is, innen is be tudsz kapcsolódni a közös mozgalmakba.
1: Igen, nagyon sokat egyébként segítek most is a Tardoskeddi csapatnak, és kapcsolatban vagyunk, tehát nem tudok járni őrsi összejövetelekre, és nem tudok járni mindegyik csapatakcióra, de nagyon-nagyon igyekszek sokszor ott lenni, sokszor kapcsolatban lépni velük, és a csapatparancsnokkal kapcsolatban vagyok, hogyha tanácsra van szüksége, akkor mindig megkeresnek, nagyon örülök neki, illetve még a cserkészetnek köszönhetem azt, hogy megtaláltam a férjemet, ugyanis 2008-ban volt egy olyan lehetőség, hogy a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségből egy személy elutazhatott Amerikába,

0: mi az a munka, ami most leginkább lekött téged, amiben a férjednek a támogatását leginkább igénybe veszed? Miben tevékenykedsz most?
1: Legnagyobb munkálatok most a For You körül vannak, az énekegyüttes körül, ugyanis készültünk a koncertekre, új repertoárt tanultunk be, illetve a napokban kiadtuk a karácsonyi lemezünket, melyen már augusztus óta dolgoztunk, bízva abba, hogy decemberben majd sokat koncertezünk és sok-sok emberhez eljuthatunk. Sajnos ez idén nem fog megvalósulni, de legalább a karácsonyi lemezünk által szeretnénk eljutni családokba, elvinni oda a karácsonyi hangulatot, és az adventi időszakban, hogy egy kicsit már az emberek készüljenek, ráhangolódjanak az egyik legszebb ünnepre, a lemezünk által, a dallamok által egy kicsit már belopjuk az emberek szívébe magunkat.
0: Mesélnél a lemez készületi munkálatairól? Tehát most a világjárvány miatt valószínűleg nem volt olyan egyszerű kivitelezni, és nem vagytok még csak egy városon belül se 5 embert összehangolni, meg eleve izgalmas az, hogy nálatok vajon a bemutatáson kívül mégis ki milyen részt vállal, és konkrétan ennél a karácsonyi lemeznél hogy történt?
1: Ahogy említettem, már augusztusban elkezdtük ezeket a munkálatokat, tehát ez úgy néz ki valójában, hogy összeül a csapat, megbeszéljük, hogy akkor idén tényleg akkor kiadunk egy karácsonyi lemezt, mert egyébként ez már érlelődik bennünk egy ideje, hogy legyen karácsonyi lemez, mert már kiforrott egy lemeznyi anyag.
0: És valahol az ünnep tisztelete is benne van? Tehát, hogy mind vallásos lelkületűek vagytok?
1: Mi minden egyes megnyilvánulásunkban, akár a lemezeket, ha nézzük vissza az előzőeket, vagy ezt a karácsonyit, mindig is nyíltan beszélünk arról, és nyíltak vagyunk afelé, hogy mi hívő emberek vagyunk, és ez nem titok. Bárhol is vagyunk a világban, vagy bárhol adunk interjút, vagy bárki kérdezi tőlünk, akkor ezt mi nyíltan vállaljuk, és a lemezeinken is mindig megtalálható egy-egy olyan dal, ami a valláshoz köthető, vagy egy kicsit ráhangol erre a vallási vonalra.
0: A karácsonyi lemezetek készületéről mondtad azt, hogy a döntés után rengeteg munka várt benneteket.
1: Igen, ugye a járványra való tekintettel azért nagyon nehézkes volt az, hogy mindig tudjunk találkozni. Például visszamegyek egy kicsit az időben.

0: márciusban, mikor ugye kijött a rendelet, hogy határzár, akkor azért a forjú nagyon megérezte, ugyanis jó magam Magyarországon élek, és a többiek Szlovákiában, tehát mi valójában 2 hónapig nem találkoztunk személyesen, csak is az interneten keresztül tudtunk kapcsolatban lenni, de még ez alatt az idő alatt is próbáltunk dolgozni, és próbáltunk olyan dolgokhoz nyúlni, amivel az embereknek megmaradunk a tudatában, a köztudatban maradunk, és tudtunk karantén videókat kiadni. És aztán, amikor a határ megnyílt, és már valamilyen módon én át tudtam jutni, akkor nagy erőkkel elkezdtük ezt a karácsonyi lemezt. Talán ezért is volt az, hogy már a nyári időszakban elkezdtük, mert féltünk attól, hogy esetleg ismét ősszel vagy valamikor bekövetkezhet ugyan ez a szituáció, hogy lezárják a határt, és mindenképp szerettük volna, hogyha ez szeptemberig elkészül. Hát nem készült el szeptemberig, azt be kell vallanom, hogy az utolsó pillanatig, tehát november első 2 hetében még 1000-rel dolgoztunk az utolsó dalokon, de elkészült, és itt van, és hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ez így megadathatott, és időben elkészülhetett. Nyáron azon túl, hogy kiválasztottuk a repertoárt, hogy mi is lesz rajta, ugye ezeket a dalokat át kellett dolgoznunk a kapella stílusra. Vagyis, hogy ne legyenek benne hangszerek, tehát nem elég az, hogy még ki is válasszuk a dalt, nekünk ezt át kell dolgozni erre az 5 hangra, hogy ez aztán úgy szóljon, hogy a közönség azt megkedvelje, megszeresse, illetve, hogy ez majd a későbbiekben akár a koncerteken is énekelhető legyen.
1: A hallgatóknak milyen lehetőségük van arra, hogy ízelítőt kaphassanak belőle, vagy akár hozzájussanak a lemezhez?
0: A lemezhez nálunk hozzájuthatnak, vagy egyéb nagyobb ilyen könyvesboltokban megtalálható, de egyébként az interneten, hogyha beírják a hallgatók, hogy For You, a kapella, akár a bármelyik internetes oldalra, tehát ezeken mind megtalálhatóak vagyunk, és ízelítők is vannak ebből a lemezből. Annyit árulhatok el, vagy annyit mondhatok el, hogy megtalálható rajta egy nagyon szép magyar dal is, melynek videóklipje is készült, és a magyar közösség nagyon-nagyon összefogott, és nagyon-nagyon mögöttünk áll, ugyanis pár nap alatt több ezer a nézettsége ennek a dalnak. Talán üzenete is van, hogy egy magyar dal található ezen a lemezen, hogy a szlovák és a magyar közösség együtt tud dolgozni, és a mi esetünkben, a mi csapatunkban is ez így van, hogy az, hogy 4 szlovák tag, és jó magam a felvidéki kislány, vagy felvidéki lány vagyok, tudjuk vinni a magyar vonalat, és tudunk szólni a magyar közösséghez, a magyar hallgatókhoz, a magyar, úgy mondhatom, rajongókhoz is, és ez egy nagyon-nagyon nagy különlegessége a forjúnak, hogy úgy mondhatom, hogy ilyen nemzetközi szinten tud megjelenni.
1: A 4 szlovák nyelvű tag tehát nem is ért magyarul?
0: Nem.
1: Ez azt jelenti, hogy te intenzíven fordítasz például, amikor magyar nyelvű dalszövegekkel foglalkoztok.
0: Igen. A mindegyik lemezünkön van egy-egy magyar, és úgy alakul, vagy úgy szoktuk ezt csinálni, hogy felolvassuk, aztán leírom nekik fonetikusan, lefordítjuk, többször meghallgatjuk az eredetit, akár feléneklem nekik mobilra, mert például ezen a lemezen, ebben a magyar dalban ők is szólóznak. Tehát nem csak vokáloznak, nem csak egy ó vagy á hang, vagy egy pam-pam-pam hangzik el az ő szájukból, hanem konkrétan ők is éneklik a refrént, illetve egy-egy verszakban kiveszik a részüket, és szerintem ez másképp nem működhetett volna ilyen szépen. Elmondhatom, hogy tényleg nagyon igyekeztek, és ügyesen vették az akadályokat. Nem működhetne csak úgy, hogy gyakoroljuk, olvassuk, hallgatjuk, és működött, így működik nálunk.
1: Ha a fellépések előtt, vagy egy-egy feladat előtt esetleg együtt is imádkoztok, talán nem is számít igazán, de ez milyen nyelven történik?
0: Konkrétan a koncertek előtt imádkozni nem szoktunk, de jó magam mindig egy kicsit elvonulok, és pár perccel a koncert előtt szeretek úgy lenyugodni, meg nyugodni, és már csak arra összpontosítani, hogy mi vár rám, és tényleg egy kicsit úgy magamba azt kérni a Jóistentől, hogy legyen minden sikeres, Isten legnagyobb dicsőségére. Megyek most fel a színpadra, és tényleg, amit ott produkálunk, az nem csak az embereknek tetszen, hanem tényleg magának a jó Istennek is.
1: De a hozzáállásotokban valószínűleg együttesen érződik és tükröződik, hogy mi az, ami a sikereteket segíti. És ezt kívánjuk a továbbiakban is nektek, illetve a családjaitoknak és azoknak a közösségeknek, akik hallgatják a zenéteket, az énekedet, hogy a szűzanya oltalmazza őket, segítse őket akár most a járványhelyzetben is, és tudjatok egy kis megbékélést is hozni az adventi időszaknak a készületét, segíthesse a zenétek is, és ez a fajta lelki összekapcsolódás, hogy ez a közös rezonancia, ez legyen egy készület majd a karácsonyi ünnepkörhöz.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Olvassuk a Szentírást Tibor atyával.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkkal. A Nehemiás könyvében az 5. fejezetnek kezdünk neki. Abból is az első 19 vers sorai, olvasuk tehát együtt. A nép és az asszonyok hangos panaszra fakadtak zsidó testvéreik ellen. Némelyek ezt mondták, zálogba kell adnunk fiainkat és lányainkat, hogy gabonát szerezhessünk, ehessünk és életben maradjunk. Mások így szóltak, mezeinket, szüleinket, házainkat kell elzálogosítani, hogy gabonához jussunk az éhínség idején. Voltak, akik így beszéltek, kölcsönt kell vennünk földjeinkre és szüleinkre, hogy megfizethessük a királynak az adót. Pedig mi is ugyanolyan húsból valók vagyunk, mint testvéreink, és gyermekeink is olyanok, mint az ő gyermekeik. El kell adnunk fiainkat és lányainkat rabszolgának. Lányaink közül némelyeket már eladtunk. Nem tehetünk ellene semmit, hiszen földjeink és szőlőseink már mások élettek. Amikor panaszukat és ezeket a szavakat meghallottam, nagyon megharagudtam. Megfontoltam a dolgot, és megdorgáltam az előkelőket és az előjárókat. Így szóltam hozzájuk. Milyen terhet raktok testvéretekre? Majd népes gyűlést hívtam össze ellenük, és így szóltam hozzájuk. Mi tehetségünkhöz képest kiváltottuk zsidó testvéreinket, akiket eladtak a pogányoknak. Ti pedig most eladjátok testvéreiteket, hogy majd váltsuk ki őket. Erre hallgattak, és nem tudtak mit válaszolni. Aztán folytattam, amit tesztek, az nem helyes. Nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy elkerüljétek az ellenséges népek gyalázkodásait. Magam is, testvéreim és embereim is adtunk nekik pénzt és gabonát, most elengedjük nekik ezt a tartozást. Adjátok nekik késedelem nélkül vissza a földjüket, szőlőjüket, olajfájukat és házukat. Engedjétek el nekik, amivel pénzben, gabonában, borban és olajban tartoznak nektek, amit kölcsön adtatok nekik. Így válaszoltak, visszaadjuk, nem követelünk tőlük többé semmit, és úgy teszünk, ahogy mondtad. Erre megeskedtem őket, miután odahívtam a papokat, hogy ígéretük szerint járnak el. Majd kiráztam köntösömet, és ezt mondtam, Isten így rázzon ki házából, vagyonából minden embert, aki nem tartja meg ezt az ígéretet. Ilyen kirázott és üres legyen. Az egész gyülekezet ráfelelte, úgy legyen, és dicsőítette az Urat, a nép pedig a határozat értelmében járt el. Attól a naptól kezdve, amikor a király Júda földjének helytartójává rendelt, Artaxerxész király 20. évétől a 32. évéig, 12 éven át sem magam, sem testvéreim sohasem ettük a kormányzók kenyerét. A régi kormányzók ugyanis, akik előttem voltak, súlyos terheket raktak a népre. Minden napra 40 sékel ezüstöt szedtek tőlük kenyére való járandóság címén, és szolgáik is szorongatták a népet. Én nem tettem így Isten félelemből. A fal építésekor is kivettem részemet a munkából. Jól lehet, nem vettem magamnak földet, és embereim is mind megfogták a dolog végét. A vezetők és az előjárók asztalomnál étkeztek, mint egy 150 férfi, nem számítva azokat, akik a környező népek közül csatlakoztak hozzánk. Naponta elkészítettek a költségemre egy ökröt, 6 hízott kost és szárnyasokat. Ezen kívül minden 10. napon hoztak rengeteg tömlő bort. Mindezek ellenére sohasem vettem fel a kormányzói járandóságot, mert nehéz munka nehezedett a népre. Emlékezzél meg, Istenem, a javamra arról, amit ezért a népért tettem. Kedves Mári Rádió hallgatók, amikor épült Jeruzsálem kőfala, amint láttuk, ez Isten országának építésének a jelképe is volt. Volt külső baj, külső támadás, de voltak belső bajok is. Most erről olvastunk. Sokszor a belső baj nagyobb, mint a külső támadás. Ez a belső nehézség anyagi természetű volt. Ha arról volt szó, ha visszaemlékszünk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, most meg az ellenkezőjéről olvassuk, most a másik oldalt szeretném elmondani, hogy kenyérrel is él az ember.
az a fontosabb, a mennyei kenyér, anélkül mindegy, hogy az embernek mennyi kenyere van. De Isten arról is gondoskodott, jól tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Ilyen kenyér kérdésről anyagi természetű dolgokból volt a baj Izrael népe között. És most az ige arra figyelmeztet bennünket, és még majd jó néhány igét az Új Szövetségből is szeretnék elolvasni, hogy hogyan éljünk anyagi természetű dolgokban. Azért is szeretném ezt még nyomatékosabban ide tenni, mert emlékeznek arra is a testvérek, hogy a múlt évben, amikor a találkozó volt, akkor az az ige volt a zsidókhoz írt levélből, hogy ügyeljünk egymásra a szeretetre, a jó cselekedetre való felbuzdulás miatt. Hát itt mindenki a maga hasznát nézte ebben a történetben, nem nagyon ügyeltek egymásra, különösen akiknek volt a főemberek. Tehát minél nagyobb vagyonra akartak szert tenni, mindegy, hogy az a mások kárára volt. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Tiszteletesik a Jézus Krisztus, nennek tiszteleteli szeretettel köszöntjük a kedves Mára rádió hallgatókat. Innen a Csíksomi stúdióból fogadjuk az ima szándékokat, amiket a kedves hallgatók intézhetnek, majd aztán telefonos hívásban, vagy esetleg SMS-ben, de előtte akik önökkel lesznek,
1: Csatlós Éva
0: és Soltán Szabó Hunor. Ahogy említettem, a telefonhívásokat, illetve az SMS-eket, így el is mondanám a már jól megszokott számainkat, 0259-420-555, valamint 0359-420-555-ös telefonszámok bármelyikén hívhatnak bennünket, vagy esetleg a 0758-420-555-ös telefonszámon előre megfogalmazott ima kéréseiket is elküldhetik SMS-ben. Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Önökkel imádkozom hittel, bizalommal, az irgalmasság órájába, gyermekeimért, unokáimért, családi békesség, szeretet legyen, valamint a gonosz távozásáért. Isten fizesse meg mindenkinek a segítő imáját, mindennapos hallgató. Imád kérek édesapámért és édesanyámért. Imád kérek és imádkozzunk Enikő egészségi és sikeres műtétjér és a műtét utáni felgyógyulásáért, egy önkéntesünk tart velünk. A rózsafűzért felajánlom az Antal család betegeiért, Balázs gyógyulásáért, felesége testi-lelki kitartásáért, őkével Anna néni gyógyulásáért és azokért a betegekért, akik tőlem imád kérnek. Isten fizesse, Jézusom, bízom benned. Imádkozom a Szántó Mihály lelke üdvéért, emléke legyen áldott, nyugalma csendes, nyugodjék békességben az Úr Jézus szent nevében. Érte imádkoznak a család. A rózsafűzért ajánlom Gelencére Arros Máriának jó egészséget és jó gyógyulás kíván szerető leánya Editke. A rózsafűzért felajánlom a Kapos és Benkes családok szándékaira, Jézusom, bízom benned. Az irgalmaság rózsafűzérjét és a szentmiséket szeretném felajánlani saját magamért, környezetemben élő emberekért, idősekért, betegekért, rózsafűzért társulatom minden tagjáért, ima csoportért, Mária Rádió munkatársaiért, Erzsikéért, Matildért, Gabikáért, világbékéért, és hála és köszönet mindenért, kérve továbbra is az égiek segítségét, drága jó szüleink lelki üdvikért, és a család összes elhunytjaiért, valamint a tisztított tűzbe szenvedő lelkekért, Tankó Rözván János, Rencsán Gabiért, Tankó László lelke üdvikért, Szabó Simon, Domokos és a Rácz családok elhunytjainak lelki üdvükért, Isten fizesse meg mindenkinek az imáját.
0: És egy kedves hallgatót köszöntünk nagyon szeretettel. Háló, háló! Köszöntjük!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rúzafűzétől ajánlom a Tobácsiknak, és a pápáért, és a háborúnak szűnéséért, és magukért is, a Mária Rádió fennmaradásáért, és magunkért is, az egész halottainknak. Imádkozunk együtt, így csertessék a Jézus.
0: Mindenki elment, buzdítjuk a kedves hallgatót, tartson velünk az imában. Szöveges üzeneteket is igyekszem olvasni a mai rózsafűzért és minden imát, felajánlom gyógyulásomért és fiam megtéréséért, egy édesanyja tart velünk. Minden imát és szentmiséket felajánlom Svédországba elhunyt Bokor Tomi és testvére Böske lelke üdvért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, imádkozik volt szomszédjuk Betlen falváról. Az irgalmasság rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért és a gonosz távozásáért. Köszönöm. Alkalmas időjárásért imádkozunk, hallgass meg, drága Jézusunk, kérésünket.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, háló.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: a rózsafűzét, a szentmiseit felajánlnám a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bemondott imákért, és a levénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a család békességért, az egész testvéreimért, a halottakért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
1: Mindenki, ámen, jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait!
0: Gyermekeinkért, az élőit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezekért imádkozik egy édesanyja. A rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, gonosz távozásáért, Csíksomi segítő Szűz Mária takarjon be bennünket védő palástjával. Drága Istenem, segíts meg családomat, adj egészséget és szerencsét családunkban, és gyermekeimet óvd meg minden rossztól, és adj hozzuk illő társat. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, világbékéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelkük üdvéért és egy fontos szándékra. Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Minden aki, amen.
4: A háti szennyiséget, a rózsafűzéreket fel szeretném ajánlani a családunk minden egyes tagjai, a betegeket, főleg a férjemé, az anyatársaimé, az unokáimé, a gyermekeimé, az ima csoportunk életre lélekbe, akik ma reggel elmentek Medjugorjéba, hogy a Jóisten őrözze meg minden bajtól, szerencsésen visszatérjenek a családjaikhoz. Továbbá az ima csoportunk minden egyes tagjai, a szüleimé, a hozzánk tartozó halottaké, a tisztított tűzbeszenvedő lelkeké, és a háború megszűnésé és az ima, a műsorvezetőké. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Dicsértessék. Mindenki, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk és értünk is tetszenek imádkozni mindenkinek.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom békességért és szeretetért. Köszönöm. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm szépen mindenki imáját.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót, aki időközben letettem még egy ima szándékot, olvasok a füzetből. Ajánlom imáimat hittel, bizalommal, szándékra. Köszönöm mindenki imáját.
0: És sajnos nagyon elszaladt az idő, ezért még egy pár utolsó imakérést igyekszem felolvasni. Az összes elhangzó imát felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért, Önökkel együtt imádkozva, Jézuson bízom benned. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom drága bátyámnak, sikeres műtétért, adja a Jóisten az ő gyógyulását. Ezt a rózsafűzért felajánlom, a munkámért adjon kitartást és türelmet a Jóisten, és a párkapcsolatomért, nem utolsó sorban a Mária Rádió fennmaradásáért is imádkozom, köszönöm. Lányom gyógyulásáért kérem az imát, Jóisten, adja meg Jézusom, bízom benned.
1: Kedves hallgatóink, le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, bízva a közös ima erejébe, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, a Tekse családot köszöntjük a stúdióba, akiknek vezetésével közösen fogunk imádkozni, és megköszönjük tisztelettel az egyórás ima szolgálatot is nekik. Műsorba voltunk,
0: Oltán Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva, áldott szép délután, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Legirgalmasabb Jézus, akinek szíve maga a szeretet, fogad irgalmas szíved hajlékában azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadot. Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéletet, mert haláluk óráján. A te irgalmad öreli át őket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakot.
1: Hiszek szent

0: Öreg atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz

0: sért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: Nak. Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,

0: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy igyéljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságodat üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által lelki és testi értelemben, egyaránt fáradozva a bűnösek megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyengeségemet, de egyúttal határtalan bízalmam a te irgalmadban. Ott, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessél áldott Jézus, mindenek Ura, ki a mi üdvösségünkért jöttél a világra, add, hogy juthassunk el talad a boldogságra. Amen.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
2: Zenetörténeti sorozatunkban az 1500-as évek végén, az 1600-as évek elején tartunk. Miután a reneszánsz stílus elérte csúcspontját, egy új művészettörténeti korszak van kibontakozóban, melyet barokként ismerünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Bőjte László vagyok. A mai koncertó klasszikus zenei adásunkban Giulio Caccini és Claudio Monteverdi alkotásai fognak felhangzani. Adásunk bevezetéseként Caccini egy rövid kis darabja hangzott el, melynek címe Dalle Porta d'Oriente. Mielőtt a szerzőről néhány zenetörténeti jelentőségű információt megosztanék önökkel, hallgassunk meg még tőle néhány részletet a Le Nuove Musiche című gyűjteményből.

Giulio Caccini 1546-ban született firenzei olasz zeneszerző és énekes volt. 19 évesen a Mediciek szolgálatába lépett tenorénekesként, itt volt lehetősége zenei tanulmányai folytatására is. Ezek után belépett az akkori Itália egyik leghíresebb tudós zenész társaságába, a Cameratába, melynek igen szorgos tagjának bizonyult. A Cameratát célul tűzte ki az antik tragédia feltámasztását. Létrehozták a monódia stílusát, mellyel olyan zenei nyelvezetet akartak megalkotni, ami biztosítja a szöveg érthetőségét. A csoport tevékenysége gyakorlatilag a barokk zene kezdetét jelentette, tevékenységüknek ez az egyik legnagyobb jelentősége. A másik hatalmas érdemük, hogy törekvéseikkel egy új műfajnak, az operának kialakulását tették lehetővé. Caccini szerepe ebben az egyszerűen érthető előadói stílus megalkotása volt, mely az elegáns melodikus vonalvezetésével az operai recitatívó alapját képezi. Következzenek most további részletek a Le Nuove Musiche című alkotásából, melyek szépen példázzák az említett éneklési stílust.

1592-ben Caccini, mint Bardi gróf kísérője, Rómába utazott, itt a konzervatív Palestrina pártiakkal vívott küzdelemben sikerrel vette fel a harcot a monódia elismerése érdekében. Caccininek volt döntő szerepe a dallamosság és az énekhang elsődlegességének hangsúlyozásában. 1614-ben Firenzében a Santa Annunciata kórusának lett a vezetője, 1618-ban itt is temették el. Caccininek, mint alkotóművésznek, az opera irodalom három korai alkotását köszönhetjük. Ezek az 1598-ban íródott Daphné, továbbá az 1600-ban keletkezett Euridiké, valamint az Il rapimento di Cefalo. A felsoroltakon kívül a Le Nuove Musiche című madrigál és mozgóbasszus kíséretes szólóinek gyűjteményével írta be nevét a zenetörténetbe. Ez utóbbi alkotásból hallgatunk a mai műsorunkban részleteket, a Scola Cantorum Basiliensis együttesével éneklő Montserrat Figueras felvételeiről. Következzen néhány további részlet a zeneműből.

Részletek hangzottak el az 1601-ben Firenzében megjelent Le Nuove Musiche című madrigál gyűjteményből. Szerzőjének Giulio Caccininek kortársa volt, az említett időszak talán legközismertebb zeneszerzője Claudio Monteverdi. Adásunk második felében és az elkövetkező műsorainkban lehet az ő szerzeményeiből hallgatni. Monteverdi 1567. május 15-én született Cremonában. Műsorunk hátralevő részében Vespero della Beata Virgine című alkotásából hangzanak el részletek.

Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettegj, mert veled az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. 2002-ben én a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, ott végeztem, és ott voltam másodéves diák. Pont szeptember volt ugyanez az időszak, elkezdődött az iskola, az első nap az évnyitó. Én szegedi származású vagyok, és úgy jöttem föl Szegedről Budapestre, hogy este még nem volt hol aludnom. Nem tudtam, hogy hol fogok aludni, nem tudtam, hogy aznap mi történik velem, csak azt tudtam, hogy az iskola el fog indulni, és én azt akarom csinálni, be akarom fejezni, és valahogy mindenféleképpen majd ezt meg kell oldanom. Nyilván ez estére kellett volna megoldanom. Meg is történt az évnyitó, lezajlott, mondták az évnyitón, hogy hát akinek esetleg olyan problémája van, hogy nem tudja elszállásolni magát, az jöjjön be egy terembe, és akkor ott elmondják, hogy lehet, hogy van rá lehetőség. És ez a lehetőség az volt, hogy egy portai szolgálatot kellett teljesíteni az iskolában, és ennek fejében mi kaptuk szállást. 6 diák jelentkeztett erre, hát mondanom se kell, hogy nem volt semmiféle választásom. Nagyon kapóra jött ugye a dolog. Rögtön ott az iskolában én alkalmazott lettem. Amikor én utaztam föl Pestre aznap, akkor nem volt bennem egy percig sem az a gondolat, vagy az a félelem, hogy úristen, most mi lesz, hogyha a padon kell aludnom, vagy nem tudok hol aludni, hanem az a bizalom volt bennem, ami megnyugtatott. Tulajdonképpen estére meg is oldódott a problémám. Ennek nagyon sokat köszönhettem ugye későbbiekben, nem csak azt, hogy aznap este le tudtam valahol hajtani a fejemet, hanem ezáltal, hogy én ott az iskolában éltem, nagyon sok tudást tettem szert. Hiszek Istenben, és azt gondolom, hogy ez az a dolog, ami engem mindig elvezetett a jó útra.

0: Gajdacsi Gábornak, a Gangsta Zoli és a Kártel gitárosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 11. fejezet következik, Hangoljunk rá még egy embert a címe. Előző fejezetünkben azt tanulgattuk, hogyan szerezzünk egy kis időt magunknak, de mire kell nekünk ez a többlet idő? Ha igazán krisztusi módon közelítjük meg ezt a kérdést, azért kell gyakorolnunk időnk őráhangolását, hogy végre legyen időnk a szolgálatra is. Mert hitéletre még csak-csak kiszorítunk vasárnaponként egy-egy órát a hétből, de szolgálatra már nem jut. Rendszerint azért sem, mert szolgálat alatt túl sokat értünk, és ezért inkább nem végzünk semmit, vagy majdnem semmit. Ez is a felesleges és káros nekikészülődés egyik rossz hajtása. Szolgálaton rendszerint valami különleges és nagy missziói feladatot gondolunk, s erre ugyebár a mai embernek a mai rohanó és szűkülő időben már nincs lehetősége. Ne járjunk úgy, mint egy nagy művész lélek, aki egyetlen nagy könyvet akart alkotni, egy nagy történelmi művet, és kezdte gyűjteni hozzá az anyagot. A lakása már mindenütt tele volt a rengeteg szakirodalommal, ami alig fért el nála. 20 év alatt csak az anyagot gyűjtögette, és a végén bevallotta, azért nem írta meg a könyvet, mert nem tudta volna elviselni a gondolatot, hogy valaki egyszer megpróbáljon annál jobbat alkotni. Nos, kedves olvasó, és mondom én, kedves hallgató, megállapodhatunk egy lehetséges kis szolgálatban, méghozzá olyan szolgálatban, ami nélkül nem keresztény és nem is tanítványhoz méltó az életünk. Hangoljunk rá az alaphangra még egy embert. Mondjuk talán így, évenként még egy embert. 365 nap alatt hangoljuk rá egy elhangolódott embertársunkat. Évenként csak egyetlen egy embert nyerjünk meg Jézus Krisztusnak, ezáltal az életnek, következésképpen az örök életnek. Hogy ez a minimális szolgálat mit jelentene, jelenthetne, ha komolyan vennénk, lássunk egy kis statisztikát. Ez a könyv több ezer példányban jelent meg. Ha csak 500 olvasó komolyan, halálos komolyan venné ezt az éves feladatot, s utána a megnyert, ráhangolódott életek is komolyan vennék, első évben 500, a második évben 1000 lélekkel számolhatnánk, és még csak 720 nap telt el a fogadalmunk óta. A száraz, de sokat mondó számok után lássunk egy igaz történetet. Egy nagyvilágvárosban holtan találtak házában egy különc, magányos öregembert, szobáiban különleges leletre bukkantak, 246 darab drága mesterhegedűt találtak különböző szekrényekben és fiokokban. Az öreg úr minden pénzét hegedűkre költötte, és mihelyt egyet meg tudott venni, elzárta a világtól egy fiokba. Némaságra károsztatott drága hangszerek. Volt köztük egy csodálatos mesterhegedű, amelyen 146 éve nem játszottak. Hívő körökben nem is olyan ritkaság az eféle különc gyűjtő. Van, akik úgy gyűjtik az evangelizációkat, legépelt, gyorsírt ige hirdetéseket, mint ez az öreg úr a hegedüket. Azonban több ezer oldalnyi papírja és hatalmas keresztény könyvtára árnyékában sem tud úgy gondolni legalább egy lélekre, hogy ezt az embert én bábáskodtam a világra. Én voltam a dajkája, tőlem hallott először Jézus Krisztusról, s íme már unokáim is vannak, mert már neki is vannak lelki gyermekei. Biztos jól van ez így?
hogy másokat nem táplálunk lelkileg, csak mi táplálkozunk? Nos, nem tömeg evangelizációkat, nem nagy missziói tetteket vár és kér tőlünk gazdánk, de egy lelket igen. Egy legenda szerint egy gonosz öregasszonyt az angyala nagy nehezen kiimádkozott a gyötrelmek helyéről. Az angyal lenyújthatta neki a kezét, hogy felhúzza. Az öregasszony erősen megfogta, de az ő ruhájába még százan és százan kapaszkodtak bele. Az öregasszony azonban gonosz volt, lábával lerúgta magáról sorstársait, és közben így kiáltozott: csak engem akarnak kihúzni egyedül, és nem titeket. Ez az angyal egyedül értem jött, nem értetek. Ám a nagy hadonázástól és szeretetlensége terhétől annyira súlyossá vált, hogy az angyal visszaejtette. Sok-sok éve hallgathatod Isten igéjét, s nincs egyetlen lelki gyermeket sem. Legalább egyetlen egy. Ezt számon fogják tőled kérni. Éppen a legeredményesebb tömegevangelizátorok állapították meg, hogy a leghatékonyabb evangelizáció a négy szem közti, helyesebben a hat szem közti, ahol a harmadik szempár az Úr Jézus Krisztusé. A személyes lelki beszélgetés, amikor semmiképpen sem kétséges, hogy kinek szól az ige. Hiszen születni sem csoportosan születünk, hanem egyenként. A legnagyobb, leghatalmasabb igék egyike, amely rendszerint az úgynevezett tömegevangelizációk textusa, az evangéliumok evangéliuma, Szent János evangéliuma 3. fejezetének 16. verse, egy egyetlen egy embernek, Nikodémusnak hangzott el négy szem közt. A legmélyebb isteni igazságokat egy szamariai asszonynak mondja el Jézus egy kútnál négy szem közt. Isten napja érleli a szőlőt, de kézzel kell szüretelni, és minden fürtöt egyenként kell lemetszeni. Isten lelke szűli újjá a lelkeket, de egyenként kell begyűjtögetnünk őket. És a gazda keresi a szőlőmunkásokat az ő szőlőjébe, s íme évenként egy fürtöt kér. Vagy a mi hasonlatunkkal élve, hangoljunk őrá még egy embert. Egy öreg lelkipásztort kérdeztek meg egyszer, hogy hány lelket tudott megnyerni Jézus Krisztusnak. Talán 8-10-et, válaszolta. Amikor erre azt mondták, ilyen keveset, azt felelte, ilyen sokat. Mielőtt elhangzana, hadd feleljek már is az ezzel kapcsolatban elhangzó két leggyakoribb ellenvetésre. Nem értek én az ilyesmihez, ezzel védekezett Mózes: kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: kiadott szájat az embernek. Kitesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr. Most azért menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Eredj és menet közben tudni fogod, mit kell tenned. Honnan tudod, hogy nem tudod? Egy kedves lelked bizonyságtételre kért fel a pásztora, az így védekezett: ha beszélni akarok, mintha gombóc volna a torkomban. Mire mosolyogva mondta a pásztora: semmi baj, lenyeli a gombócot, aztán beszél. És lenyelte a gombócot, és beszélt komoly eredménnyel. Vagy a másik ellenvetés: nem kaptam elhívást. Honnan tudod? Milyen bizsergész akarsz érezni, ami szerinted azt jelenteni, hogy itt az elhívás? De hadd idézzem egy hívő, nagy keresztény szavait: nem kaptál elhívást, mondod. Nem hallottad a hívást, így kellene mondanod. Isten hangosan hívott téged, amikor kimondta, hogy megbocsátott a bűneidet, ha ugyan valóban bocsánatot nyertél, s kért téged, hogy légy a követe.
Tedd a füledet a Bibliádra, és halld meg, mind szólít fel téged, hogy ragadd ki a bűnösöket a bűn tüzéből. Tedd füledet az emberiség megterhelt, vergődő szívére, és hallgass meg szánalmas jajszavát és segítségkérését. Nos, ne mondd, hogy nem tudom. Ne mondd, hogy nem kaptál meghívást, mert ma is hív, sőt parancsol, s ha ő parancsol, minden segítséget is megad a véghez vitelhez. Hangolj ő rá még egy embert, s akkor érdemes volt ráhangolni az életedet. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 12. fejezet következik, hogyan hangoljunk rá másokat, a címe. Stewart, az egykor hazánkban is járt futballista evangelizátor mondotta egyszer. Sokkal nagyobb dolog egy lelket megnyerni Krisztusnak, mint az Egyesült Államok elnökének lenni. Sokkal nagyobb eredmény egy lelket gyűjteni Krisztusnak, mint milliós vagyont szerezni. Sokkal nagyobb dolog egy lelket elindítani Krisztus felé, mint egy csillagot az égre küldeni, mert az elhalványodik vagy kiég, lehull, de az a lélek örökké tündökölni fog. Előző fejezetünkben magunk elé tűztük a nagy feladatot, évente egy lelket ráhangolni az alaphangra. De ki legyen az az egy ember, és hogyan kezdjünk hozzá az egyszemélyes szolgálathoz? Most erre keressük a választ. Ki legyen az az ember, akit megpróbálunk Jézusra hangolni? A válasz tömören így hangzana, nem mindenki felé van szolgálatunk, de bárki felé lehet. Az újjászületett hívő embert megkísértheti az a szándék, hogy mindenkit elkapjon, úton útféle mindenkinek prédikáljon, s mindenkinek szórja a gyöngyöket. Pedig Jézus is figyelmeztet, ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Szolgálatunknak nem lehet ez a vezérszava, mindenki, hanem ez bárki. Bárki lehet az az egy, akit Isten elébénk ad, akire Isten lelke rámutat, ő az. Itt két komoly, ráadásul egymásnak ellentétes kísértésre kell ügyelnünk. Így hangzanak, addig nem mehetek másokhoz, amíg családomban csak egyetlen hitetlen is van. Illetve nem érek rá a családommal foglalkozni, hiszen annyian mások várnak rám. Itt nincs recept. Lehet, hogy hozzátartozóidat bízta rád a lélek, lehet, hogy nem lesz prófét a saját családodban. Talán azt, aki neked a legkedvesebb, más valakire bízta Isten, és téged más valaki mellé állít. De egy kétségtelen, legalább egy lelki gyermekednek kell lenni, s itt nincs kibúvó. Ez az egy, bárki lehet, még párod is, gyermeked is. Ám lehet az az ember is, akivel személyesen még nem is találkoztál, csak levezel vele Krisztus nevében. Természetesen ez nem csökkenti felelősségünket a hozzátartozóink felé. Mert nincs az a lelki gyermek, aki kibúvó lehetne. Ha nem is szól mindenki felé a küldetésünk, de úgy kell, úgy kellene élnünk Krisztusra hangolt életünket, hogy azon senki meg ne botránkozzék, és hogy bárki felé elkezdhessük szolgálatunkat, akit Isten lelke megmutat, ő az, indulj, szólj, szolgálj, az én nevemért, az én nevemben. Hogyan kezdjünk hozzá az egyszemélyes szolgálathoz? Azt hiszem, nem fogok sok újat mondani, de vannak dolgok, amelyeket újra és újra el kell mondanunk. Nos, imádkozva vezetésért, Szentlélekért. Aki nem imádkozik, olyan, mintha nem lélegezne. Lelki halott, vagy még halott. Imádság nélkül nem lehet szent lelket kérni és megköszönni. Szent lélek nélkül pedig nem lehet szolgálni. Más szóval, imában hangolódunk ő rá, az alaphangra, s csak azt tud még egy valakit ráhangolni, aki maga is ráhangolódott. Hit bizonyossággal. Tudom, kinek hittem. Egyet tudok, hogy vak voltam, most látok.
Hitbizonyosság nélkül nincs szolgálat. Egyszemélyes szolgálat sincs. Aki nem tudja, hová megy, az nem lehet vezető. Akinek nincs alaphangja, az nem tudja megpendíteni. Aztán bátorsággal kezdjük meg a szolgálatot. Imádságra kapott Szentlélek és Szentlélektől kapott hitbizonyosság lehet alapja ennek a bátorságnak. És miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összegyűltek, és mindnyájan elteltek Szentlélekkel, és Isten igéjét bátorsággal hirdették. Enélkül nem lehet szolgálatba indulni, egy személyes szolgálatba sem, sok-sok elmaradt szolgálatunk oka a bátortalanságunk. Ám a bátorság nem vitatkozásra való hajlandóság. Aki megnyer egy vitát, az rendszerint elveszít egy lelket. Figyeljük meg például, amikor Jézus a szamariai asszonnyal beszélget. Milyen szelíd méltósággal kerüli ki a vitát az asszony érdekében. A bátorság nem is a fejmosásra való készség. Jézus a lábmosás szolgálatára hívott el bennünket. Mai szóval így is mondhatnám, a bátorság nem arra való, hogy beolvassunk valakinek. Jézus alaposan megtette volna ezt a szamariai asszonnyal, és nem tette. A bátorság ilyes valamit jelent, elfogadom a lélek által elém adott embert, úgy, amint van, ítélkezés és utálkozás nélkül, és szolgálok neki szeretettel, hogy ne legyen olyan, amilyen. Gondoljunk Ananiás szolgálatára Saul felé. Azaz elfogadom elhangolódott életét, hogy rá hangolódott lehessen. Ehhez azonban a Krisztus áldozatából, érettünk adott áldozatából táplálkozó, magunk odaadó áldozására van szükség. Tehát magunk oda áldozásával kell szolgálnunk. Aztán időnk oda áldozásával, hogy egy anya gyermekét kihordja, világra hozza, szoptassa, ápolja, stb. Időre is szüksége van. Egy lélek megnyerésére, áthangolására időnk egy részét oda kell áldozni, türelmetlenség és ingerültség nélkül. Nem lehet valakit áthangolni anélkül, hogy meg ne hallgassuk, ha kell többször is. Előbb sokáig is figyelmesen kell hallgatnunk az elhangolódott életet, hogy hozzákezdhessünk az áthangoláshoz. Szent Jakab azt mondja a levelében, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. De nem csak időnk, hanem lényünk odaáldozásáról is szó van. Enélkül nincs egy személyes szolgálat sem. Két görög szóval tanuljuk meg, hogyan kell és lehet úgy odaáldozni a lényünket, hogy az elhangolódott lélek egyáltalában hajlandóságot mutasson a ráhangolódásra. Agapéval. Annak ellenére való, hosszantűrő szeretettel. Sokszor nem az a döntő, amit mondunk, hanem az, ahogyan mondjuk, s amit közben értük teszünk. Aztán rá lehet hangolni szimpátiával, együttérzéssel, együtt szenvedéssel. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, szimpátiával voltatok. A bűn, a nyomorúság, a szegénység, a körülmények foglyaival kell együtt éreznünk. Végezetre legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők és szeretők, irgalmasok, alázatosak. Jézus Krisztus érettünk való áldozatának ez a két szó a jellemzője. Nincs más lehetőség számunkra sem, ha valakit őre akarunk hangolni. Végül szolgáljunk küzdelemre készen. Küzdeni kell az elhangolódott lélekért, küzdenünk kell az életért. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből.
Másokon is könyörüljetek, olvashatjuk Judit könyvében. A küzdelemben ne legyünk türelmetlenek, küzdjünk úgy, ahogy az anya küzd a gyermekéért. De el kell tudnunk választani is, ahogy egy bölcs anya elválaszt a gyermekét, ha már keményebb eledelre szoktatja. Itt nyomatékosan kell rámutatnunk az egyszemélyes szolgálat és általában minden lelki gondozás veszélyére. Ez pedig az, hogy akit megnyertünk Jézus Krisztusnak, gyakorta nem akar leszakadni rólunk, és nem akar önálló, szolgáló keresztény életet élni. Nem bölcs az az édesanyja, aki tovább szoptatja és pelenkázza csecsemőjét, mint szükséges. Nem bölcs szolgálat az, ha a kellő időben nem tudjuk kimondani szeretettel, most már meggyógyultál, eredj el a tieidhez. Jézus legtöbb lelki gondozói gyógyító szolgálatát így fejezte be. Egy személyes szolgálatunk célja éppen az, hogy aki felé szolgálunk, az minél hamarabb maga is hitben nagykorú, szolgáló tanítvánnyá változzék. Csak így szaporodik az élet, Krisztus gyülekezete népe. A harmadik kérdés így hangzik, hol lehet végezni az egyszemélyes szolgálatot? Hadd feleljen erre egy történet. Glasgow-ban van egy templom, John Harper emléktemploma. Ez a mélyhitű komoly lelkipásztor égett a lelkekért. Egy alkalommal Chicagóba utazott, hogy ott prédikáljon. A Titanic nevű nagy óceánjáróra szállt fel, és mint tudjuk, ez a nagy hajó jéghegybe ütközött, és néhány óra alatt elmerült sok ezer utasával. Nagyon kevesen menekültek meg azon az éjszakán. Egy fiatal ember is utazott azon a hajón, és a katasztrófa után egy gerenda félébe fogódzva hányódott a vízen. Az egyik hullám egy hasonló sorsú, idősebb ember dobott mellé, aki átkiáltott hozzá. Fiatal ember, meg van-e mentve? Nem, uram, kiáltotta vissza. Gondoljon Jézusra, higgyen benne, s akkor megmenekül, bármi történjék is.

Hangoljuk őrá a szomorúságunkat a címe. Ki ne ismerni azt a bénító, tompa érzést, amely olykor kívülről tör reánk, és szinte tapinthatóan érezzük, hogyan kúszik rá az agyunkra, szívünkre, egész lényünkre, és megbénít. Olykor megmagyarázhatatlanul belülről tör fel, mint egy rejtett, keserű forrás, s úgy borít el mindent, sőt, körülöttünk is mindenkit. Ilyenkor mindenre szürke fátyol borul, még a napra is, a virágzó ágakra, gyermekeink mosolyára is. Minden furcsa módon lebegni kezd körülöttünk, és lassan a mindegy is mindegy. Elveszíti az étel az ízét a szánkban, megsavanyodik a friss víz az ínyünkön. Bénán a fal felé fordulunk, de nem tudunk elaludni, s ha mégis elszenderedünk, nincs erőnk felkelni sem. Halni vágyunk, de ugyanolyan erővel félünk is a haláltól. S ha mégis indulnunk kell valahova, mert az élet nem áll meg, úgy járunk elünk, mint Hamlet, a Tétova dán királyfi, imbolygó, csetlő-botló árnyékként. Ki ne ismerni a szomorúságot? Ki ne szenvedett volna már emiatt? De van egyáltalában mód szembeszállni vele, azon kívül, hogy az emberek általában védekeznek ellene? Tudnélik szájon vagy szemen keresztül. Mert vannak, akik, ha rájuk tör a szomorúság, esznek, de még inkább isznak. Vannak, akik bánatukban esznek, de még többen vannak, akik alkoholba menekülnek. Az alkoholisták 90%-a szomorú ember. Isznak, mert szomorúak, s még szomorúbbak, mert isznak. Vannak, akik úgy védekeznek a rájuk törő szomorúság ellen, hogy serkentő, doppingoló, élinkítő vagy zsongító pirulákat nyelnek. Hála a gyógyszeriparnak ma már bő a választék, csak kérni kell, s az orvos egy szomorú mosollyal felírja. Lehet, hogy ő is szedi. Na is vannak, akik szemünkön keresztül próbálkoznak. Minden vidám filmet, kabari előadást, vidám estet megnéznek, csak hogy kitépjék magukat a szomorúságból. Ők azok, akiket nem lehet elhurcolni a tévé elől, amint hazaérnek, lehuppannak elé a fotelbe, bekapcsolják a készüléket, így próbálják meg a világot kikapcsolni. Hogy mennyire időleges, pillanatnyi hatású mindkét gyógymód, a szájon és szemen keresztül való, azt nem is kell bizonygatnom. De van-e valami jobb, valami tartósabb és biztosabb mód, valami hatásosabb és gyógyítóbb védekezési lehetőség a szomorúság ellen? A hívő ember számára van. Ráadásul ez egy preventív, megelőző módszer. Én pedig azt tettem fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal, írja Pál apostol a korintusiaknak. Itt két titkot árul el az apostol. Az első az, hogy már ment közéjük így, tehát nem mentes ő sem a szomorúságtól, a második az, hogy fel lehet tenni, el lehet határozni, még egyszer nem megy el úgy közéjük. Tehát lehet harcolni a szomorúság ellen. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leo pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leo pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leo pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke, Fernando Natalio Csomáli Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zen és ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából fogadjuk az önök imakéréseit. Hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a rózsafűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Általános imakéréseink között imádkozzunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűnt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóiért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom gyermekeimért, unokáimért, családi békesség, szeretet legyen köztük, és a gonosz távozásáért Isten fizesse mindenkinek a megsegítő imáját. Imád kérek édesapámért és édesanyámért egy újabb imakérés. Imádkozzunk Enikő egészség és siker és műtétér és műtét utáni felgyógyulásáért egy önkéntesünk. Tart velünk, hallgassa meg a jó Isten. Az Antal család betegeiért, Balázs gyógyulásáért, felesége testi lelki kitartásáért imádkozom, Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, és azokért, akik imád kértek tőlem, Isten fizesse. Felajánlom a Szántó Mihály lelke üdvért, emléke legyen áldott, nyugalma csendes, érte imádkozik a szerető családja. Gerencére Aros Máriának jó egészséget és gyógyulást kívánok, ezért imádkozik lánya Editke. Felajánlom a Korpos és a Benkes családokért, Jézusom, bízom benned. Szűzanyám, segíts meg minket utazásunk alatt. A rózsafűzért önökkel imádkozom, Bogos, Domokos és Neje Apollónia lelke üdvért, valamint szüleim Simón Árpád és Neje Veronika lelki üdvért. A jó Isten adjon csendes pihenést az anyaföld ölében, valamint imádkozom sógornőm Gárcúj Erzsébet gyógyulásáért és a családok kitartásáért. Önökkel imádkozom a család meghalt és élő szeretteiért, értük ajánlom imáimat.

0: telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, amit betettek mondani, és a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességére és az egész halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. 3 éve, hogy itt hagyott bennünket, és a háború megszűnéséért dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen!
0: Mi is köszönjük szépen a telefonhívást, hogy Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait.
2: Egy újabb imakérés, a világosság rózsafűzérét felajánljuk, a Madéfalvi Egyházközségért, az Élet a Lélekben Nagy Közösségért, ima csoportjainkért, katolikus egyházunkért, papjainkért és papi hivatásokért, fiataljainkért, párválasztásért, népünk jövőjéért, bűnösök megtéréséért, az elhagyott gyermekekért, a válságban lévő családokért, minden kiszolgáltatott testvérünkért, haldoklókért, betegeink gyógyulásáért, szenvedőkért, szenvedélybetegekért, halottaink lelkű üdvükért, a kegyhelyek, templomok és az őket látogatók biztonságáért, védelméért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hitért, reményért, szeretetért, a technika helyes alkalmazásáért és minden ima szándék meghallgatásáért, Jézusunk, bízunk benned, hallgassa meg a jó Isten, nagyon szépen össze volt foglalva ez az ima kérés.
0: Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió. Halló, halló, Mária Rádió. A mai rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért a családból, Jézuson bízom benned, írt egy hallgató. Az elhangzó imákat felajánlom saját magam és testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, több fontos szándékért, köszönöm szépen, Isten fizesse. A rózsafűzért, lábam gyógyulásáért, gyermekeimért, unokámért, egészségükért és hálából mindenért ajánlom fel, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen. Felajánlom a rózsafűzért egy munkahelyért, családomért és több fontos szándékért, köszönöm szépen. A rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom betegségemből való gyógyulásért, a kislányomért, szabadulásért, köszönöm szépen, drága Jézuson, bízom benned, köszönöm szépen. Családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársakért ajánlom fel a rózsafűzért, Isten áldása legyen mindenkin, köszönöm. Gyímesből én is örökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzért a szűzanya tiszteletére, minden magyar testvérünkért. Köszönöm szépen a szűzanyának és az ő szent fiának a kapott kegyelmeket, Isten fizesse, írta ezt Erzsébet. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékra is önökkel imádkozom, Isten fizesse.
2: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló! Halló! Mindörökké, amen!
3: A mai esteti májasszony kisvéket önökkel imádkozott el a járó. Önökkét, a drága jó márga segélyen, hogy fizessen egy munkájukat. Én felajánlom az ázunk férjemért, após anyósomért, a megszülőkért, az én drága jó fülelimért, a megszülőkért mind a két részről, a szomszédjeimért, a sok fiatalon nálunk, a halottakért, a szomszédjeimért, a betegekért, a Jóisten adjon a beteget meggyógyulást, a gondozót meg segítsék az álmát, és gondozzáznak. A halottaknak adjon örök nyugodalmat. A Jóisten fizessen meg áldásos munkájukat, kitézették a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy mindig betetszik kapcsolódni műsorainkba, és együtt imádkozik velünk.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjaért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről. gyermekeinkért, élőhit kegyelmét, és hogy rendeződjen életük Isten akarata szerint, ezért imádkozom önökkel a rózsafűzér imát, Isten fizesse. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba, kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.
2: Halló, köszöntjük. Halló, halló.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzét és az esti misét felajánlom családom élőknek a tagjaiért, magam és a családban lévő betegek gyógyulásáért, egy fontos szándékért. Unokám hosszú útra ment, szerencsés megérkezést adjon neki a Jóisten. Önökért, a Mária Rádia megmaradásáért, a világ békéért, és azokért, akik nem imádkozik senki. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, ámen, tessék velünk tartani a közös imába is, erre hívjuk.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Köszöntjük a kedves hallgatót, arra kérjük, tessék háttérbe lehalkítani a rádiót. Köszönjük szépen! Mindörökké, amen!
1: Én is felajánlom azt a rózsafüzért a papjaink, dimesi papokért, de minden papírt, a kicsi papokért, amelyeket felszedtetek, s papi hivatásért, s a bémondott szándékokért, amit a Mária Rádió bémondott, közös halottjaimért, a családomért, az én betegségemért, minden jó ember és azokért is, akik nem imádkoznak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatta.
0: Nagyon szívesen mindörökké, amen, kívánunk, jó egészséget tartson velünk az imában is.

0: Kedves hallgatóink, nincsenek betelefonálók, sikerül beolvasni az SMS-eket is, így lezárjuk ezt a műsort, arra hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be a közös imába, világosság rózsafüzérét és a Jézus vére litániáját imádkozzunk a Madé Falvi Élet a Lélekben ima csoport vezetésével, akiket szeretettel köszöntünk itt a stúdióba, arra hívjuk a kedves hallgatókat. Kapcsolódjanak önök is a közös imába. Műsorba voltunk,
1: Valgenért
0: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: Ted, amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyos!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.

0: Amen. A világosság rózsafüzér első szent titkában visszagondolok a saját keresztségemre, amellyel Isten gyermeke lettem. Azon a napon Jézus elvette bűneimet, én pedig magamra öltöttem isteni életét, örök életét, és a visszakapott tisztaság fehér ruháját kaptam. Milyen gyönyörű csere! Egyedül Isten találhatta ki ezt. A keresztség által elmerülhetek Krisztus halálában és feltámadásában, hogy őt magát öltsem magamra. Bűnöm legyőzetett, elmerült a tengerben, el van felejtve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlj légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdődött,

0: Ad, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A második szent titokban nézzünk körül, hány házasságban fordul elő, hogy miután lecseng a lelkesedés és a természetes vonzódás izgalma, az öröm lassan csökken, míg végül teljesen eltűnik. Ennyire megyünk korlátolt természetünk vizével, amely önmagában nem tart sokáig, és nem származnak belőle isteni dolgok sem. Ezért adjuk át Jézusnak emberi természetünket, adjuk neki örömtelenségünket, a házas életben lévő minden nehézségünket.
2: Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a földön, úgy a mennyek.
3: Minden

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszony.

0: alján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek.
0: Még

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Térjünk meg, és tartsunk bűnbánatot. A bűntől rosszul érezzük magunkat. Vele a halál kisebb vagy nagyobb dózisát adjuk be magunknak, amely nyomottságot, depressziót,

0: asztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

0: táján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: A negyedik szentitokban fontoljuk meg, a mennybe vezető útnak is megvannak a maga szabályai. Ez megköveteli, hogy a szeretet legyen életünk középpontjában. Felsőbbrendű út, amelyet választanunk kell, a szeretet útja. A szűzanya azt mondja, a szeretet uralkodjon bennetek, drága gyermekek, nem az emberi, hanem az isteni szeretet. Aki a mennybe akar jutni, annak a szeretet útját kell választania, az önátadás útját egészen az áldozatig.
1: Mi, atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyok!

0: alján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: táján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdett

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Jézus nem várja meg, amíg tökéletesek leszünk, hogy majd akkor odaadhassa magát. Nem azért adja oda magát, mert jók vagyunk, hanem inkább azért, hogy segítsen jobbá válni, és átalakítani minket önmagává. Ha egy lélek teljesen megnyílik Jézus felé, lehetővé teszi, hogy teljességgel lakást vegyen benne.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony!

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony!

0: Atyán, Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: halunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: szűzanyád. Amen.
1: És most imádkozzuk együtt Krisztus vérének litániáját, és ajánljuk fel nemes lelkűségért. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atyaisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér!
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala is megtisztulása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szüzeket termő vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az örök élet záloga.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tisztított helyen szenvedő lelkek szabadítója.
0: Üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
0: Üdvözíts minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel.
0: És Istennek országával lettél bennünket.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat, a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk, üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied

0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívők lelkei Istennek irgalmából békességben nyugodjanak.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai új műsorunkban, amelynek ugye az a címe, hogy mélyülő hittel a Szent Misén. Tulajdonképpen azért választottam ezt a témát, hogy hogyan nevezítsük el a hitünket a Szent Misén. Tulajdonképpen erről fog szólni a műsorunk, hogy milyen állapotban van ma a Szent Mise, mit ne tegyünk a Szent Misén, mi az, hogy Isten joga a liturgiában, a papoknak a felelőssége, a pápa gyógyító javaslatai a Szent Mise számára. Tehát ezek a témák fognak előfordulni, továbbá megújítani a hagyományt, hogy kell helyreállítani a fegyelmet a Szent Zene területén. A templom az tényleg legyen olyan, mint egy templom, istenháza, és nem tanterem. A gyóntatószékről, a kórusról, a képekről, az amborról, a szentélyről, a papiszékről, az oltárról, a keresztről, a tabernákulumról, akkor a Szent Misének a története, hogy mikor született, tehát nem az utolsó vacsora, tehát a több reformok, a pap, mint közvetítő, a misének, a Szent Mise bemutatásának a módja, a koncelebrált Szent Mise, hát tulajdonképpen mi a Szent Mise, ezekről, meg a szent ruhákról, az isteni ige liturgiájáról, az eukarisztikus áldozat liturgiájáról, hogyan áldozzunk, mi a lelkiismeret, mi a tisztelet és az áhítat, hogyan kell részt venni a Szent Misén, tehát ezekről a témákat, ezeket a témákat fogom megpezsdíteni, érinteni a következő műsor sorozatunkban. És akkor nézzük meg az első témánkat is, hogy mind Istennek a joga a liturgiában. Tulajdonképpen a liturgia szabályozása, annak elismerése, hogy az Úrnak joga van rá, ez egy alapfeltétel. Az Úrnak joga van rá, hogy imádják, amint ezt a Szentírás és az apostoli hagyomány is állítja. Úgy tűnik sokszor, hogy a jus divinum, az isteni jog tanulmányozása és elsőbségének hangsúlyozása lényegesek abból a szempontból, hogy a liturgikus reformot a zsinati konstitúciónak megfelelően a katolikus hagyományba illeszkedve vigyük véghez, és véget vetve a liturgikus relativizmusnak. Tehát helyre kell állítani azt az alapelvet, hogy a liturgia a hozzá kapcsolódó zenével és művészettel együtt szent. És ennek elsősorban az az oka, hogy az isteni jogból indul ki. A Szent Misében azt válaszoljuk a papnak, aki felszólít bennünket a hálaadásra, Urunknak, Istenünknek, Dignum et justum est latinul, jeruzsálemi Szent Ciril így ír, az egyházat azért is nevezzük katolikusnak, mert a feladata, hogy az egész emberi nemet, a vezetőket és az alattvalókat, a tudósokat és a tudatlanokat egyaránt elvezesse az igaz Isten tiszteletre. Eddig az idézet. Tudjuk-e vajon mi, papok egyáltalán, és a püspökök is, hogy arra vagyunk kiválasztva, és tudjuk, mert ezt tanultuk is, tapasztaljuk is, hogy ki vagyunk választva a nép közül esküvel, hogy igazságosan eleget tegyünk ennek a jognak. Ugyanis a liturgia soha nem valakinek a magántulajdona, sem a celebránsé, sem a közösségé, amely a misztériumokat ünnepli. Pál apostolnak például lángoló szavakkal kellett helyre tenni a korintusi közösséget a súlyos hiányosságok miatt, amelyeket az eukarisztikus ünneplés során elkövettek, és amelyek ugye megosztottsághoz, szkizmához és a pártok kialakulásához vezettek. Erről olvashatunk a korintusi levél, az első korintusi levél 11. fejezet 17-34-es versoraiban is. És sajnos ma is a mai egyházat is átjárják a hasonló jelenségek. Az első atyák az apostolok iskolájában tanulták meg azokat a normákat és kánonokat, amelyekkel be lehet lépni a keresztény misztériumba, és ezeket gyűjtötték össze tanításokba,
összefoglaló művekbe, konstitúciókba. Az volt a feladatuk, hogy hirdessék a Jézusban kinyilatkoztatott misztériumot, és ellenálljanak a pogányok misztérikus, allegorikus és ezoterikus felfogásának. A II. Vatikáni zsinaton résztvevő atyák is kibocsátottak egy konstitúciót a liturgiával kapcsolatban. Ennek normái visszavezetnek bennünket a liturgia apostoli eredetéhez. Főképpen a liturgia szentsége az, ami ezt megkívánja, hiszen Isten misztériuma megköveteli a legteljesebb tiszteletet. Megközelítjük Istent, aki a közöttünk levő Isten. Másodszorban azért szent a liturgia, mert lényegi kapcsolata van az erkölcsi élettel, az etosszal. Mindnyájan érzékenyek vagyunk a fele barátaink iránti igazságosságra, ám megelőzi ezt az Istennel szembeni igazságosság. A szent javatási eljárásokban ennek a vizsgálata elsődleges. Harmadsorban azért szent a liturgia, mert aki részt vesz rajta, nem más, mint Isten választott népe, az egyház. Ha a jog és az erkölcs a liturgiát a nép művévé teszi, mivel a nép Istenhez tartozik, elsősorban mégis Isten művévé, vagyis Opus Deivé avatja. Ezért a liturgia magába foglalja a nyilvános Isten tisztelet minden cselekményét, vagyis a szentmisét, a szentségeket, a zsolozsmát, amelyeket az egyházban a hívek javára végeznek, a meghatározott szabályoknak megfelelően a felszentelt pap vezetésével. Noha a liturgia az rend, vagyis ordo, ahogy a latin ritusúak mondjuk, a keletieknek taxis, ma a nyugati egyházban szabályozatlan állapotban leledzik. Jobban mondva, léteznek olyan szabályok, ugyan, azonban ezek olyan rugalmasak, mint a rágógumi. Annyira eluralkodott az anarchia, hogy a laikusok csoportjai úgy érzik, hogy függetleníthetnek a klerikusoktól, a papoktól, a püspököktől, és ezek közül viszont nem egy úgy képzeli, hogy fölött álló a legfőbb törvényhozónak, vagyis a római pápának. És a liturgia ezért manipulációnak van kitéve, és ebben hogyan lehet rendet tenni? Minden lehetséges módon meg kell próbálni a jelenlegi normák alapján igyekezve tisztázni azt, ugyanakkor arra is kell törekedni, hogy javítsunk a helyzeten, csökkentsük a kreatív megoldások terét, és azok a kihágások, amelyek már elérték a súlyos szintet, legyenek visszaélésnek vagy bünténynek nevezhetők. És ezek a liturgikus konstitúció, illetve a római misekönyv általános elveinek mondanak ellent, amelyek így fogalmaznak, idézem: a pap emlékezzen rá, hogy a szent liturgia szolgálja, és a szent mise megünneplése közben nem szabad semmit sem hozzátennie, elvennie abból, vagy megváltoztatnia azon a saját tetszése szerint. Ezért szükséges tehát a papság és a hívek képzése, meg kell ismerkednünk a liturgia történelmi, jogi, biblikus, patrisztikus vonatkozásaival, az isteni jog alkalmazásával, beleértve a keleti hagyományt is, a szentség keresztény fogalmától elindulva. Tehát a fegyelem szükséges volt, ez egy antropológiai igény, amely bizonyos értelemben kötődik a liturgikus joghoz, és ha nem teljesül, csorbát szenved az erkölcs és a kultusz is. A történelemben az erkölcsi hanyatlás mindig együtt jár az Isten tisztelet hanyatlásával. Robert Spemann így fogalmaz, idézem: minden eredendő, ősi norma az ember tevékenységében rituális jellegű, kétszeresen is az, mint a mindennapos cselekvés ritualizált formája, és mint a szent ritusok önálló megünneplése. Eddig az idézet. Valóban a liturgia normáinak való engedetlenség erkölcstelen, és arról árulkodik, hogy valakinek hamis a felfogása a szabadságról. Vagyis követi a mai közfelfogást, amely szerint az ember saját magát határozza meg, inkább a kreativitásnak és a teológiai elméleteknek engedelmeskedik, és ilyen módon a liturgikus szakértők részéről ellentmondásos az,
amikor arra hivatkoznak, hogy az ima törvénye határozza meg a hit törvényét, vagyis a törvény, amiben benne rejlik a fegyelem, az alázat és az engedelmesség is, amik manapság ugyancsak ritkaság számba mennek. Szükséges tehát mindezt előre bocsátanunk ahhoz, hogy megértsük, hogy miért nem tartják be a II. Vatikáni zsinat után a liturgikus jogot, és ennek vizsgálatához József Ratzinger volt a vezető, ugye, a későbbi 16. Benedek pápa. A liturgia lényegének kérdését Izrael tapasztalatában érhetjük tetten, ahogyan azt a kivonulás könyve elbeszéli. Itt a kultuszt úgy értik, mint olyas valamit, ami fentről érkezik, és amellyel szemben úgy állunk, mint a ma született gyermek. A liturgia annak a felfogása, annak a felfedezése, írja József Ratzinger a Liturgia szelleme című könyvében, amely 2002-ben jelent meg. Tehát a liturgia annak felfedezése, hogy bensünkben valóban gyermekek vagyunk, nyitottak vagyunk arra a nagyságra, amely előttünk áll, és az nem szűnik meg a felnőtt korral. A liturgia a remény jól meghatározott formája, amely megelőzi a valódi életet, bevezet a hiteles életbe, a szabadságba, az Istennel való közvetlen kapcsolatba és a kölcsönös teljes nyitottságba. Így jelenítheti meg a liturgia a mindennapos életünkben azokat a jeleket, amelyek a szabadság előjelei, amelyek megtörik a kényszereket és engedik, hogy az ég megmutatkozzon a földön. Eddig az idézet. Az Ószövetségben, amint ez Ratzinger bíboros finom egzegézissel megmutatja, a kultusznak önmagában van a mércéje. Egyedül az Istentől eredő kinyilatkoztatás ad szabályokat. Isten a törvény, és az erkölcs révén szövetséget köt Mózessel, amely a kultusz aprólékosan kidolgozott formájában lesz kézzel foghatóvá. Izrael megtanulja, hogy olyan módon imádja az Istent, amit ő maga akarja. Ennek az imádásnak a része a kultusz, a szűkebb értelemben vett liturgia, ám ehhez tartozik az is, hogy Isten akaratának megfelelően éljen az ember, ami az Isten imádatának elengedhetetlen része. A sínai hegyen kötött szövetségben a kultusz, a jog és az erkölcs, az etosz elválaszthatatlanul össze van kötve. Az emberi dolgok olyan szabályrendje, amely nem veszi tekintetben az Istent, kisebbé teszi az embert. Ezért a kultuszt és a jogot nem lehet tökéletesen külön választani. Minden egyes alkalommal, amikor Izrael vétkezik az igazi Isten tisztelettel szemben, és a bálványok, a világi hatalmasságok és értékek felé fordul, a szabadság is csorbát szenved. Szintén Ratzinger bíboros írja a Liturgia szelleme című könyvében. Továbbá, ha a kultuszt eszerint fogjuk fel, a maga teljességében és mélységében az jóval túlmutat a liturgikus cselekményen. Az ember akkor válik Isten dicsőségére, akkor világosodik meg, amikor úgy él, hogy Istenre emeli a tekintetét. Másrészről az is igaz, hogy a jog és az erkölcs nem kapcsolódik össze, ha nem gyökereznek a liturgiában, és nem innen merítik erejüket. Ez magyarázza meg, hogy az ember nem csinálhatja meg saját maga az Isten tiszteletét, csak a semmit markolja meg, ha Isten nem mutatja meg önmagát. Amikor Mózes azt mondja a fáraónak, azt sem tudjuk, hogyan fejezzük ki hódolatunkat az Úrnak, ezekben a szavaiban kifejeződik minden liturgia egyik alapvető elve. Tehát ha Isten nem mutatkozik meg, annak a sejtésnek alapján, amelyet lelke mélyén érez az ember, építhet természetesen oltárokat az ismeretlen Istennek. Törekedhet gondolkodásában iránta, keresheti őt tapogatózva. A valódi liturgia azt tételezi fel, hogy Isten válaszol, és megmutatja, hogyan kell őt imádnunk. És ebből valamiféle intézményi forma is következik.
nem indulhat ki a mi fantáziáinkból, a kreativitásunkból, mert akkor csak kiáltás maradna a sötétben, vagy egyszerűen csak önmagunk kijelentése. A liturgia feltételezi, hogy valami kézzelfoghatóval állunk szembe, ami megmutatkozik számunkra, és utat mutat létünk számára. Az Ószövetségben számos megdöbbentő tanúságát olvasok annak, hogy a kultusz nem önkényes dolog. A legdrámaibb módon mégis az aranyborjúról szóló rész szól erről a kérdésről. Az aranyborjú azt a tényt tárja elénk, hogy a jog és az etika nélkül a kultusz bálványimádássá válik. A saját magunk számára készített kép imádásává. Mózes azért van felháborodva, mivel úgy fordultak el a kinyilatkoztatott Istentől, hogy nem álltak át a bálványhoz. Látszatra minden rendben van, és talán a rituálé is az előírásoknak megfelelően folyik. Mégis a bálvány imádás csapdájába estek, leszállítják Istent a maguk szintjére, leszűkítik a láthatóság és érthetőség kategóriájára, és így a kultusz már nem felemelkedés ő hozzá, hanem Isten lecsökkentése a mi dimenzióinkra. Azt lehetne ezzel szemben felhozni, talán a megtestesülés nem az Isten leereszkedése volt. A különbség az, hogy az aranyborjú esetében a kezdeményező nem az Isten. Olyan kultusz áll előttünk, amelyet saját tekintélyünkkel hozunk létre. Olyan ünnepez, amelyet a közösség magának készít. És amikor ezt az ünnepet üli, a közösség csak önmagát jelenti ki. Isten imádása helyébe egy önmagába visszatérő körforgás lép, az evés, az ivás és a szórakozás. Tehát vegyük észre, hogy a történetben a kultusz fölforgatása magával sodorja a szent művészetet, mint egy karikatúrává válik, amely az isteni dolgokat állati formában mutatja meg. És a szent zenét is, hiszen profán módon énekeltek és táncoltak. Az isteni jog, a fegyelem, a szent zene és a művészet szabályait mellőző liturgikus szituációkkal kapcsolatban érdekes, a nagy angol tudós bálványimádás története című könyve, érdemes ezt is elolvasni. És amikor azt látjuk, hogy szabályozzák azt, hogyan kell a II. Vatikáni zsinat előtt épült templomokat alkalmassá tenni az új liturgiára, felmerül bennünk a kérdés, vajon a templomoknak kell alkalmazkodniuk, vagy inkább a liturgiának kellene a régi terekhez alkalmazkodnia. És vajon lehet-e olyan új templomokat építeni, amelyek nem veszik figyelembe azokat a modelleket, amelyeket 2000 év keresztény művészete alakított ki. És ugyanezek elmondhatók a szent zene alkotásairól is. Hát joggal mondhatta tehát József Ratzinger, a későbbi 16. Benedek pápa a mai liturgiákról, hogy az nem más, mint üres tánc az aranyborjú körül, amely mi magunk vagyunk. És elismételte ezt 2005-ben is a keresztúton. 3 héttel később pedig pápává választották. És ez egy jel, kimondta már, meg vagyok győződve, hogy az egyház mai válságon nagy részt a liturgia összeomlásával van összefüggésben, amennyiben azt már néha úgy fogják fel, mintha nem volna fontos a számukra, hogy Isten létezik egyáltalán, beszél-e hozzánk és meghallgat-e minket. Ha azonban a liturgiában nem jelenik már meg a hit közössége, az egyház és történelme egyetemes egysége, az élő Krisztus misztériuma, akkor hol jelenik még meg az egyház spirituális lényegében? Akkor a közösség csak önmagát ünnepli, és ez nem éri meg a fáradtságot. Kedves Mária Rádió hallgatók, bevezetőképpen ennyi, de a következő műsorunkban még folytatjuk tovább, hogy mit jelent az, hogy engedetlenkedni a normáknak és engedelmeskedünk a kreativitásnak, amelyek ugye a liturgia ellenére működnek. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatókat Tasnád Szántóról, a Loyolai Szent Ignác templomból. Szent misét közvetítünk, melyet bemutat Ozsvát József szalontai plébános, a kántori szolgálatot ellátják a kilátó együttes. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tasnád-Szántói gitártáborban, illetve a Mária Rádió hallgatóit. A mai nap folyamán sokan szóltak hozzánk, beszéltek hozzánk, itt a táborban, meg otthon, akik otthon vannak, vagy úton vannak, és most eljött az az óra, amikor Isten is szól hozzánk, Isten igéjét hallgatjuk, és az oltári szentségben is találkozunk Jézus Krisztussal. A mai nap szentje aranyszavú Szent Péter, püspök és egyháztanító. Ő valami olyat tett, ugye egyháztanító, ami mindig érvényes, hosszú évek után, ma is. Nagyon szépen tudta közvetíteni Isten igéjét, magyarázni, ezért aranyszavú, szépen, érthetően magyarázta Istennek az igéjét. Most kérjük a Szent Lelket, hogy bennünk is célba találjon Istennek a szava, és vezessen bennünket az Isten felé vezető úton, hogy ne csak hallgassuk, hanem azt az életté váljon is az életünkbe. Így a Szentmise, ezt a Szentmisét Rés Antal és Neje Mária lelkük üdvét ajánljuk föl. Szentmise elején bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval,

0: cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. 75-ös.

Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Péter püspököt megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közbenjárására ad, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Jeremiás történetében képet kapunk arról, hogy Istennek terve van az emberrel. Olvasd már Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így tudósít az Úr parancsairól. Így szólt az Úr, kelj fel, és menj le a fazekashoz, ott majd meghallod igéimet. Lementem tehát a fazekas házába, és íme, az éppen dolgozott a korongon. Ha a fazekas kezébe rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készítette belőle egy másik edény. Ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse, akkor így hangzott az Úr igéje hozzám. Vajon nem tehetett én is úgy veletek Izrael háza, mint az agyagedénye tette ez a fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Így szólt az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálája.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és neki ülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus példabeszédekben tanít, nagyon jó Jézusnak a pedagógiája, sok pedagógus tanulhat tőle, hogy azért beszél példabeszédekben, hogy megértsék az emberek a mondani valót. A mennyek országáról tanít. Egyik vasárnap nemrég volt három ilyen példa, ez volt a harmadik, most ezen a héten megismétlődik. Jézus azt mondta, Isten országa bennetek van, Isten országa köztetek van. És most ezt a hasonlatot is mondja, hogy Isten országa olyan, mint egy nagy háló. Ugye ezt értették az akkori emberek, sok tanítvány is, majdnem mind halász volt, nagy része, és akkor sokan foglalkoztak ezzel, a halászattal, és értették a hasonlatot. Isten országa olyan, mint egy háló, amely sok halat befogad, és jó és rossz halak, és kiválogatják ezeket. Ez a földi élet próbatétel, attól függően, hogy élünk, úgy fogunk aztán örökké élni. Hiszen az örök élet az nem opcionális. Örök élet lesz. Sokan úgy gondolják, hogy nem lesz a halál után semmi. És akkor persze, hogy akármit tehetnek, bármilyen rosszat. De lesz örök élet, de nem mindegy, hogy hol. Hogy Isten országába, Isten mellett, Isten a szeretet, és akik szeretetben éltek itt a földön, azok Isten országában is tovább folytatják, de az nagyon jó lesz még, annál jobb, mint ez a tábor, itt nagyon jó lenni. És az, ami talán a pokolnak a lehetősége is megvan, vagy van pokol, lesz ott sírás és fogcsikorgatás, az nagyon rossz. De képzeljétek el valami nagyon rosszat, ami egy fogfájás, vagy nem tudom, szenvedés, akár egy 70 évig tartó szenvedés, és nagyon-nagyon eltörpül amellett, amilyen rossz lesz oda át. De van mennyország, és van ennek az ellentéte is. Isten azt akarja, hogy minden gyermeke a mennyországba kerüljön, mint egy jó család, anya, család, apa, nagymama, nagytata, hogy otthon legyenek a gyermekei, az unokái. Isten is ezt akarja, és hogy a mennyországba kerüljünk, és ha mi is akarjuk, akkor ott leszünk. És szerintem mi is akarjuk. De tényleg kell, mi is akarjuk, hiszen Isten létbe hívott, megalkotott, ahogy hallottuk Jeremiás prófétánál, ő formál utána, ha rosszul, de megtart és formál, hogy legyünk valakik, és de üdvözíteni a saját akaratunkon kívül nem fog, mert Isten annyira szeret, és meghagyja a szabadságunkat, hogy ezt mi döntsük el. Ha haza akarunk menni, oda, vagy élünk a saját fejünk után, úgy gondoljuk, hogy ne mondja meg Isten nekünk, hogy mit tegyünk. De hát azért vagyunk itt a táborban, dicsőítünk, dicsérjük Istent, jót tanulunk, lelkileg is fejlődünk, hogy formáljon bennünket a jó Isten, mint a fazekas az edényt. Ha alakuljunk, ha valamit elrontottunk, megbánjuk, meggyónjuk, és teljesen tiszta lesz a lelkünk. Kibékülünk, ha összevesztünk akár itt a tábor alatt, vagy a családban, otthon, akik otthon hallgatják ezt. És így alakít bennünket a Jóisten, hogy ott legyünk, ahol ő is akarja, és mi is szeretnénk, hogy legyünk. Ez a háló mindenkit be akar fogni. Egyetemes Isten üdvözítő akarata. Mindenkit Isten hívott létbe. Ugye Istentől jövünk, és Istenhez megyünk vissza. De az ellenség mást akar. Az ellenség, az ördög, ő már elkárhozik, és Istennel szemben nem tud semmit tenni, és akkor bennünket, embereket kísért, hogy nincs is Isten, nem kell imádkozni, nem kell gyónni, úgy is jó minden, mert hát utána nem lesz semmi, vagy háború van, miért engedi meg Isten ezt, nincs is Isten. De ilyen gondolatokat ültet el, és akkor lehet, hogy magunkat kizárjuk Isten örök országából, a mennyek országából. És ami még nagyon fontos, hogy nem a halálunk után lesz csak ez, hanem Isten országa bennünk van, köztünk van. Amikor imádkozunk, akkor megtapasztaljuk, hogy bennünk van Isten országa. Amikor jót teszünk, tanítjuk egymást gitározni, felmosogatunk, kivisszük az edényeket, vagy megterítünk, akkor tapasztaljuk azt, hogy köztünk is van, vagy egy haladó csoport, vagy most ez a csoport szolgál, együtt valami jót teszünk, akkor Isten országa köztünk van. Mert Isten országa Jézus Krisztussal már eljött. És van, jelen van, de mi kell, belépjünk. És hogyha ezt gyakoroljuk, mintha megállna az idő, mikor belépünk Isten országába, akár itt egy jó tapasztalat, egy baráti beszélgetés, egy jó gyónás, egy szentségimádás alatt, mintha megállna az idő, mert belépünk Isten országába, már itt és most. És aztán biztos, hogy ott leszünk, amikor Jézus másodjára eljön, vagy amikor eljön a halálunk időpontja. Nem csak akkor lesz, hanem már itt és most. És a mennyország és a pokol is már itt van. Amikor békétlenség van, háború, amikor családokban meg nem értés, széthúzás, az mind a gonosznak a műve, és az a pokol már itt. Még ez a földi élet tart, ez így lesz. De kell ott fenn egy ország, ahogy a Zorán is megénekli, ahol csak jó lesz. Gondoljatok valami jóra, sok jó történik az életünkben, az ezerszeresen az lesz, és csak az lesz az örök életben. El se tudjuk képzelni, hogy milyen jó lesz az. Hogy gondoljatok egy rosszra, mikor haragszol valakire, vagy valakinek nem tudsz megbocsájtani, az nagyon rossz, furdal a lelkiismeret, vagy szenvedsz, mert beteg vagy, vagy meg kiközösítenek, ez nagyon rossz, és ennél sokkal rosszabb lesz a pokol. Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen rossz lesz. Volt, aki belelátott ebbe, hogy milyen rossz. És akkor, és ami még nagyon fontos, hogy a háló befog, jó halat, rossz halat. És Istennek kell feltartani azt, hogy kiválogatja a jót a rosszaktól. Jobbjára állítja a jókat, baljára a gonoszokat. Más példabeszédekben, hogy Istennek van ez fel. Isten lát és ismer teljesen bennünket. Sokszor mi lépünk Istennek a helyébe, mint ahogy a gonosz akart Isten helyébe lépni, de ki olyan, mint Isten? Mikhájel legyőzte a gonosz angyalokat, akik nem akartak már szolgálni Istennek, és a mennyországban csak a jó angyalok vannak. És Isten azt akarja, hogy ott legyünk, hazavár bennünket, és mi, ha mi is akarjuk, és teszünk érte, akkor ott leszünk. A mi feladatunk az, hogy jók maradjunk, ha rosszat is tapasztalunk a környezetünkben. És belőlünk kell a rosszat kiírtani, nem a másikból. Elsősorban magunkkal kell, hogy kezdjük a gyónással, megbocsátással, hogy újra tudjuk szeretni a másikat, újra tudunk vele beszélgetni, újra tudjuk kezdeni. Ez a mi dolgunk. És ezzel fejezem be, hogy hallottam azt, hogy mi még az akváriumban sem tudunk halászni. Hát, ha ki kéne menni a nyílt tengerre, hogy ott halászunk. Mi nekünk keresztényeknek, ugye ez a feladatunk, hogy dolgozzunk magunkon, és hogyha bennünket behálózott, és ott vagyunk Jézus közelében, akkor másokat is oda hívni, oda terelni. És ez úgy lehetséges, hogy adok egy házi feladatot is, hogy képzeljétek el, akár ez a nap, vagy ez a táborban, vagy az egész életetekben kivetitek a hálót, de vegyünk egy napot, és ott mindenféle ráakad az életedbe. Szeretet, türelem, vagy meg nem bocsátás, harag, szemérmetlen gondolatok, vagy nem tudom, verekedés, látunk, hallunk dolgokat, és jön jó hatás, rossz hatás is. A lelkiismeretünk megmondja azt, hogy hol kéne maradjunk, és azt az irányt, amire a Szentlélek indít, nem amire a kísértő kísért. Ezt lehet gyakorolni este a lelkiismeret vizsgálatban, mi akadt az én hálomra, mi az, amit megtartok, mi az, amin dolgoznom kell, mi az, amin ki kell vessek, és így tudok megmaradni Isten országába már itt és most, ami bennem van, és úgy tudom építeni a környezetembe, és Isten országa akkor köztünk is lesz. A jó Isten vezessen bennünket, a Mária Rádió hallgatókat ott a saját életterületükön, a táborozókat pedig itt a táborban, még hogy legyen sok ilyen tapasztalat, hogy beléptek Isten országába, építitek ezt, és erősödik bennetek az, hogy van Isten, szeret az Isten, és hazavár az Isten. Itt és most lehet vele találkozni, és majd örökké vele, és azokkal, akik hallgattak az ő szavára, és azt életté váltották, és így örök boldogságban fogunk élni. Csak az lesz. nem lesz semmi rossz, csak jó, öröm, boldogság, szeretet. Adja a jó Isten, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Amen.

0: Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket.
1: Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékáért, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy elhunyt Antal testvérünk és Mária nővérünk, hozzátartozóink és jótevőink eljussanak a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat, add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.
5: Hármas dal.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Fújja már itt. Kérünk, Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, amelyet aranyszavú Szent Péter emléknapján oltárodon bemutatunk, ad, hogy nekünk irgalmat, nevednek pedig dicsőséget szerezzen Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket,
2: fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, és hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg, Urunk, Antal szolgádról, Mária szolgálódról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, aranyszavú Szent Péterrel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal.
2: Mi
0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel, engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Krisztus teste és vére üdvözlő szemeit.

0: amikor megérkezik és az ajtón zörget. Könyörögjünk! Szent misztériumok által megerősítve, alázatos szívvel kérünk, Urunk Istenünk, hogy aranyszavú Szent Péter példájára valljuk, amit ő hitt, és váltsuk tettekre, amit tanított Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon, őrizzen és védelmezzen titeket és családotok minden tagját, a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Imádkozzunk papi hivatásokért, Jézusunk, lelke, körök, pásztora, tekints irgalmasan, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Holnap este 6 órakor lesz szentmise.
3: Kilencvenetes éve.

0: Kedves hallgatók, szent misét közvetítettünk Tasnádszántóról, a Lojrai Szent Ignác templomból, melyet bemutatott Ozsváth József, szalontai plébános, és a kántori szolgálatot ellátták a kilátó együttes. A mikrofonnál Muresá Mónikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tasnádszántó plébánia templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tasnádszántó falu és község központ a Parciumban Szatmár megye egyik települése beosztott falvaival, Érkőrössel és Érszodoróval. 2011-ben 2377 lakost számláltak, ebből 662 magyar ajkut. Tasnád városától északnyugatra fekszik. Tasnádszántó neve az oklevelekben 1205-1235 körül tűnt fel Zumtóú Zamptó néven, 1450-ben Tasnádszántó, 1688-ban Szántó néven írták nevét. A 15. században a település már az Érmellék egyik legnagyobb helyének számított, népessége ekkor a vármegyében a harmadik volt. 1389-ben Zsigmond királytól Szántói János és István a Petőfiai kérésére Tasnádszántó részére országos vásártartásra nyert engedélyt. 1420 és 1560 között a falu birtokosai a Csáki, a Csernavódai, Becski és Kende Mihály birtokosok családjaik voltak. 1561-ben a Becskiek és Kendi Mihály hűtlenségük miatt elveszett birtokába Baranyai Kelemenfi, másként Fekete Jánost és Pécsi Tamást, azaz Balogh Fekete Jánost iktatták be. 1692-ben Becski György elzállagosította Tasnádszántót és más birtokait 1500 magyar forintért Muranici, Horváth Jánosnak és nejének, Szalai Barkóczi Katának juttatta. Tasnádszántón a Hajnalhegy északi oldalán levő Mönösztirje Kolostor nevű helyen a szájhagyomány szerint olasz barátok kolostora és temploma állt. E szerzetesek valószínűleg a Rákóczi forradalom után telepedtek itt le, s ugyancsak a 18. században üzték el őket a becskiek. A település erdején keresztül egy északkeleti irányú széles árok és sánc nyomai láthatók, melyek állítólag Szatmárig húzódnak. 1919-ig Magyarországhoz tartozott, előbb Közép-Szolnok vármegye, majd Szilágy vármegye részeként. A magyarok a lakosság 34%-át alkotják, a falu nevezetességei a református templom, az ortodox templom és a római katolikus templom. A falu középkori temploma a 16. század során a reformátusoké lett, később a török háborúk alatt a település elnéptelenedett. A katolikus közösség a tasnádszántói előnevet használó Becski család támogatásával erősödött meg, mivel Becski Ignác földesúr 1809-ben új katolikus kápolnát építetett, amelyet 1824-ben szenteltek fel. 1817-ben vissza is tértek a katolikus hitre. 1829 óta plébánia, 1831. május 23-án helyezték el az új templom alapkövét, amelyet Lojolai Szent Ignác tiszteletére szenteltek föl 1837. július 31-én a patronus ünnepén Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök szentelte. A tasnádszántói ősök azért választották példaképükén Lojolai Szent Ignácot, mert a nevével fémjelzett lelkiség Isten keresésére buzdít, úgy, hogy nem zárkoznak el a világ forgatagától, éppen ebben keresve a Teremtőt, meg is találják benne azt. A templom háromtengelyes főhomlokzatából a torony enyhe rizalittal ugrik előre. A homlokzatot tagoló pilaszterek dór, míg a torony két felső szintjén már iron és korintuszi fejezetet kaptak. Az egyes szinteket gazdagon profilált párkányok választják el egymástól. A tornyon órák is vannak, sisakja egyszerű. A kétsesüveg boltozattal fedett hajóhoz csatlakozik a keskenyebb, szintén boltozott szentély. A templom berendezéséből a főoltár érdemel említést, amelyen a négy ion fejezettel, timpanonnal díszített tabernákulum és két adoráló angyal kapott helyet. Fölötte a falra függesztve Szent Ignácot, a jezsuita rend alapítóját, a 19. századi olajkép látható. Tornyában három harang van és egy óra szerkezet. A templom belsejét több szobor is díszíti, Jézus szíve mellékoltár, Szent Antal, Szűz Mária, Kis Szent Teréz és Szent József. Tasnád Szántóhoz még két plébánia tartozik, Király Daróc és Ady Endre, azaz Érmincent, és azok filiái. Híveiket arra buzdítják, hogy mindenkiben úgy kell ízzon a szeretet tüze, mint egykoron Loyolai Szent Ignácba ízott, akiben kiolthatatlan vágy égett azért, hogy az embertársait Istenhez vezesse. Nem véletlen, hogy Szent Ignácot a szent tűz embereként emlegetik, mindenki számára útmutatást jelenthet. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Közel 10 alkalommal szervezte

0: Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Pál Gerértet hallják, rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem. Hamarosan várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, ez a műsorunk lesz hallható Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától a lelkiatya válaszol, dr. Darvas Kozma József Esperes plébános atya lesz itt a Csíksomlyói stúdiumban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérére hívjuk hallgatóinkat, 21 óra 23 perctől ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében lesz hallható. 21 óra 25 perctől a tavalyi Mladi Festről egy újabb részt hallhatnak kedves hallgatóink, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől Szellő címmel Puskás Attila atya műsora ismétlésben lesz hallható. Szintén ismétlésben lesz hallható 22 óra 40 perctől a jelenünk és jövünk. 23 órától pedig a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Én szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán pénteken július 31-én reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Csernátonból, majd este 18 órától lesz szentmise Tasnád Szántóról. A szombati napon reggel 8 órától fogunk Tasnád Szántóról szentmisét közvetíteni, délután pedig 17 órától kapcsoljuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, hiszen a Mária Köszöntő veszi kezdetét első szombat lévén, tehát 17 órától az engesztelő imaóra, 18 órától az ünnepi szentmise, 19 órától pedig a rózsafűzérben tudunk együtt imádkozni, majd 20 órától kapcsoljuk a Mladi Fest ünnepélyes megnyitóját, szentmisével fog kezdődni ez az idei Medjugorje Fesztivál, ezt fogjuk 20 órától, tehát este 20 órától közvetíteni, egész a végéig, amikor is szentségimádással fog befejeződni, ez az első nap a nyitó. A vasárnapi napot nézve 9 óra 15 perctől fogadjuk majd az önök imakéréseit, 9 óra 30 perctől pedig rózsafűzét közvetítünk Tasnád Szántóról, 10 órától pedig szentmisét szintén Tasnád Szántóról. 12 órától majd búcsú szentmisében lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni Csernátonból, tehát ez a vasárnapi nap, és este szintén majd kapcsoljuk Medjugorjét a Mladi Festről, 17 órától tanúságtételek lesznek hallhatóak, tehát 17 órától majd rózsafűzés, szentmise és a körmenet és szentségimádás, tehát jó lesz velünk tartani ezekben a napokban, és együtt imádkozni, együtt lenni lélekben, így a Mária Rádió hullámhosszán a közvetítés révén. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a Csíksomlyói stúdióból, a mikrofonnál Pál Gerértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Katona Csilla mesél nektek a Máre Rádióban. Hallgassátok szeretettel, mesélj egy parasztról, a sárkányról és egy rókáról című meséjét.
1: Egy sárkány lakott a folyóban, és midőn igen nagy záporok jöttek, a vizek igen megáradtak. A sárkányt elvitte a víz messze. Mikoron megapadott a víz, szárazon maradt a sárkány, de nem tudott elmenni,

0: Ott gyötrődött sokáig a verőfényben, midőn rátalált egy szegény por egy lovon, és megkérdezte tőle, mit gyötrődöl ott? Mit forgatsz? Felelt a sárkány. A nagy ár hozott ide, és nem mehetek el, és igen nagy gyötrelemben vagyok a hőség miatt. Kérlek téged, segíts, kös a lóra, s vigyél szokott helyemre. Sok aranyport adok neked, s igen, gazdag leszel. Megsajnálta a pór a sárkányt, és felemelte a lóra. Megkötötte, hogy le ne essék a lóról, és az ő szokott helyére vitte. Mikor a lóról levetette, mondta a sárkánynak, ihol immár lakóhelyedben vagyol. Add meg az aranyport, amit nekem ígértél. Felelte a sárkány, micsodát kérsz, rossz pór, ezért adja ki aranyport te néked, hogy erősen megkötöztél, olyannyira, hogy minden tagom fáj bele? Megfizetlek, várj csak egy keveset, mert megeszlek. Mondá a pór. Sárkány uram, te magad kértél, hogy lovamra kötözzelek. Azon közben odaért egy róka, és kérdezte őket, miért vesztek össze. Felelt a sárkány. Jó róka, te légy bíró köztünk, ím e rossz pór erősen megkötözött, lovára felkötött, és a sok tövis és bojtorjány között hordozott, míg ide, erre a helyre hozott. Itt immár ledobott, és aranyat kíván tőlem, és verseng velem. Felelt a pór. Halld meg, jó róka, uram! Az úton járván a szárazon találtam a sárkányt, és ott gyötrődött a verőfényben. És midőn nékem könyörgött, megsajnáltam, megkötöttem és a lóra tettem. Akkoron aranyat és nagy gazdagságot ígért nekem. De most a jót gonoszszal akarja megfizetni, és meg akar enni. Lássad, ez az igazság, mondta a róka bíró. Nem jól cselekedtél, hogy a jámbort megkötözted. Mutasd meg, mint kötözted meg. Ezután tudok majd ítéletet mondani róla. Megkötözte ezért a pór a sárkányt, és megkérdezte a róka a sárkányt. Így kötözötté meg? Felelte a sárkány, de százszor keményebben. Mondta a róka a pórnak. Kösd jobban, hadd lássam. A pór minden erejét összeszedte, és igen keményen megkötözte a sárkányt. Ismét megkérdezte a róka a sárkányt. Így keményen megkötözötté? Felelte a sárkány. Szinte, mint mostan, mondta a róka. Ím, kimondom az ítéletet. Ez a ti törvényetek. Az ember tenéket szolgált, sárkány és hazahozott ide. Te pedig aranyat ígértél néki, s azután meg akartad enni, és a jótételt gonosszal megfizetni. Ezért te ember, ülj fel lovadra, és menj utadra, ahova menni akarsz. És hagyd itt a sárkányt a verőfényben, hadd forogjon a kötelékben, és hadd gyötrődjék, mert így kell a háládatlannak, ki a jót gonosszal igyekszik megfizetni. És mind a róka, s mind az ember elmentek dolgukra.
1: Mese egy palasztról, a sárkányról és egy rókáról című mesét Katona Csilla mondta el. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

vagy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
1: Urunk, hatalmas Istenünk, Te mindazt, amit vízfogant, vagy mély örvénybe juttatod, vagy fél magasba emeled.
0: A vízilényt habhoz kötöd, a szárnyasnak fennszabsz határt, hogy egy közös törzs sarjai sok-sok helyet betöltsenek.
1: Hű szolgáidnak adj erőt, akikre véred harmatoz, ne ismerjék meg a bukást, sem a halálos borzadást.
0: Vétkek senkit ne sújtsanak, senkit ne fütsön büszkeség, ne hújjon porba a bukó, s ki felkelt, már ne essen el.
1: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te, Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál, Uram, téged áldalak örökké. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem hagytad, hogy újjongjanak rajtam ellenségeim.
1: Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál.
0: Kihoztál, Uram, a holtak országából. Életben tartottál, nehogy sírva szálljak.
1: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei. Áldjátok szent emlékezetét.
0: Mert csak egy pillanatig tart haragja, de jósága végig kísér életünkön.
1: Ha este betér hozzám a sírás, reggelre visszatér az újongás.
0: Így szóltam magamban bízva, sohasem fogok meginogni.
1: Te, Uram, jó voltál hozzám, erős magas hegyre állítottál.
0: De ha elrejted arcodat, én megrettentem.
1: Hozzád kiáltok, Uram, Istenemhez így könyörgök.
0: Véremből mi hasznod lenne, hogyha sírba szállnék?
1: Dicsőíthet-e a por téged? Magasztalhat-e a hűségedért?
0: Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam. Te légy, Uram, segítségem.
1: Gyászomat örömre fordítottad, széttépted szőrzsákomat, és örömbe öltöztettél.
0: Hogy lelkem énekeljen, és ne hallgasson. Uram, én Istenem, téged áldalak örökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál, Uram, téged áldalak örökké. Boldog az az ember, akinek az Úr nem számítja be vétkét. Boldog, akinek gonoszsága megbocsátva, és akinek bűnét eltörölték.
1: Boldog az, akinek az Úr nem számítja be vétkét, és akinek lelke hamisság nélkül való.
0: Elhallgattam, csontjaim is kiszáradtak, míg egész nap kiáltoztam.
1: Éjjel-nappal érzem kezed súlyát, életerőm kiszáradt, mintha forró nyárhevet ikasztana.
0: Bűnömet eléd tártam, nem rejtettem el vétkemet előled.
1: Így szóltam, megvallom az Úrnak gonoszságomat, és te megbocsátottad vétkemet.
0: Ezért fohászkodik hozzád az igaz ember a megpróbáltatás idején.
1: Ha nagy vizek áradnak is, őt el nem érik.
0: Te vagy menedékem, megóvsz engem a gyötrelemtől. A szabadulás újongásával veszel körül.
1: Értelmet adok neked, és megtanítalak a helyes útra. Szemem rajtad nyugszik.
0: Ne úgy élj, mint a ló vagy az összvér. Azokban nincs értelem, fék és kantár kell nekik.
1: Különben, ha be akarnád fogni őket, még csak nem is közelítenének hozzád.
0: Sok szenvedés vár a gonoszokra, de akik az Úrban bíznak, azt ő szeretettel veszi körül.
1: Igazak, vígadjatok és újongjatok az Úrban, és örvendjen minden tiszta szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog az az ember, akinek az Úr nem számítja be vétkét. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki ilyen nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbát a veszendő aranynál, Jézus Krisztus a megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem láttatok, mégis szeretitek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, újonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Táplált minket az Úr a búza legjavából.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
0: És jól lakatott mézzel a sziklából.
1: A búza legjavából.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
0: Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosokat felmagasztalt az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, aki szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztolt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosokat felmagasztalt az Úr. Dicsérjük Istenünket, ő a mi segítségünk, benne van minden reményünk, hívjuk őt áhítattal és hangos szóval.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre.
0: Urunk Istenünk, te örök szövetséget kötöttél népeddel, add, hogy állandóan emlékezzünk nagy tetteidre.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre.
0: Tartsd meg az egész papi rendet az irántad való teljes szeretetben, és a béke köteléke által őrizd meg híveidet a lélek egységében.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre.
0: Add, hogy mindig veled együtt építsük földi hazánkat, ne dolgozzanak hiába, akik azt építik.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre.
0: Küldj munkásokat aratásodba, hogy dicsőítsék nevedet a nemzetek.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre.
0: Elhunyt rokonainkat és jótevőinket fogadd be szentjeid közé, és minket is sorolj egykor boldog társaságukba.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te világosságot gyújtasz az éjszakában, és a sötétség elmúltával újra felragyogtatott fényességedet. Segíts, hogy a gonosz lélek minden támadását legyőzzük ezen az éjszakán, és a reggeli órákban háladással lépjünk színed elé. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ne légy annyira mindenkié, hogy megszűnjél önmagadé lenni. Mondta Baltazar Gracián.

0: Lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Isten hozta, Esperes úr!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió, Mária Rádió minden kedves hallgatóját ma július 30-án csütörtökön, Aranyszavú Szent Péter, Judit, Szénia, Abdon és Szenen napján. Aranyszavú Szent Péter 400 körül született Imolában, érsek, egyháztanító. Cornélius imolai püspök keresztelte meg, és szentelte diakonussá. 431 körül Ravenna püspöke lett, majd érseke aziavárosi, amely 404-től a nyugat-római császárok székhelye. Péter szoros kapcsolatot ápolt harmadik Sixtus pápával, majd utódjával, Nagy Szent Leó pápával is. Miután a konstantinápolyi zsinat 448-ba elítélte Eutikészt, ugyanis ez a kolostor előjáró azt tanította, hogy Jézus Krisztusban Nestoriusszal szemben két természet van, de az isteni személy végül is az isteni természet az emberi természetet mint egy magába olvasztotta, és monofizitizmust, tehát egy természetet és az istenit hirdette. Ezzel szemben a konstantinápolyi zsinat Eutikészt elítélte, tanainak visszavonására készítette, és ez olyan nagy személyiségnek tartotta Aranyszavú Szent Pétert, hogy ő hozzá fordult, hogy vegye védelmébe. De Péter püspök a római pápára hagyta a döntést. Nem én vagyok a pápa, Róma püspöke. És ezen kívül leveleiben Jézus Krisztus isteni és emberi természetét védelmezte. 183 szemléletes és tömör beszéde maradt ránk, részben a ravennai érsek gyűjtötte későbbi utóda össze. A fönnmaradt Aranyszavú Szent Péter nevéhez fűződik a ravennai Szent János és a Szent Vitáli templom, valamint a kikötőben a plébánia templom felépítése. Utolsó beszédeiben a háborús veszedelmekre figyelmeztet, járványra, a hadifoglyok tömegeire, talán a hunok 450. betörése, ez váltotta ki. Nevében az aranyszavú jelző, hát a 9. századtól jelenik meg, és a tudására, tömörségére és igaz hitűségére utal. A egyháztanítóvá emelték, és 1969-től a II. Vatikáni zsinat naptár reformja idején július 30-ára került. Szenen és Abdon vértanúk a hagyomány szerint előkelő perzsai fiak voltak, mint hadifoglyok kerültek Rómába, rabságba jutottak, viszont a keresztények kiváltották őket, és az üldözésben félelem nélkül látogatták a börtönöket, a vértanukat, akiket, hitvallókat, akiket bebörtönöztek, és végül a vértanukat is, akik életüket adták Krisztusért, eltemették. Végül ők maguk is elnyerték 304-ben a vértanúság koronáját. Holnap, 31-én pénteken Loyolai Szent Ignác és Oszkár napja van. Loyolai Szent Ignác Loyola várába született Baszkföldön 1491-ben. Rendalapító, spanyol nemesi családban született, 12 gyermek közül a legfiatalabbiként. Apja papi pályára szánta, de ifjú korában inkább a lovagi élet és a hadi dicsőség vonzotta. 1521-ben Pamplona ostrománál súlyosan megsebesült. Ekkor ő 30 éves volt. Gyógyulás alatt Krisztus életéről és a szentekről szóló könyveket olvasott, mert a kórházban, mely szerzetesek tartottak fent, más nem volt, és ezeknek a hatására mély lelki megtéréshez jutott. 1522-ben zarándokútra indult Montserratban, letette fegyvereit, majd Manrizában egy évig imádságban, bőjtben és elmélkedésben élt. Itt írta meg a lelki gyakorlatok alapját, és megszületett benne a Jézus társaságának gondolata. Hát Párizsban tanult, idős létére beült az ifjú diákok közé, barátokat gyűjtött, lelkesítette, tanította, hát így került kapcsolatba Borja Szent Ferenccel, Spanyolország alkirályával, hercegével, aki lemondott a királyságról, mindenről, és csatlakozott Ignácshoz, Szavéri Szent Ferenchez, és a Szentföldre indultak, és ekkor megtudták, hogy nem lehet eljutni oda, a Velencében pappá szentelték őket, és ezért a barcelonai Alcalában, Salamancában, párizsi tanulmányok után pappá lett 6 társával, köztük Szavéri Szent Ferenccel is, fogadalmat tett a szegénységre, a tisztaságra, az engedelmességre, a pápának szóló engedelmességre és az apostoli szolgálatra. 1540-ben harmadik Pál pápa jóváhagyta Jézus társaságát, a Societas Jesus. Ignác pedig 1541-ben az első általános rendfőnök lett, Rómában élt haláláig, rendi szabályzatot alkotott, iskolákat alapított, és a katolikus megújulás egyik vezető alakjává vált. Jelmondata Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. 1556. július 31-én hunyt el, 1622-be avatták szenté, ünnepe július 31-én van. Augusztus 1-je, Liguri Szent Alfonsz, Mária, Boglárka és Nimród napja. Liguri Szent Alfonsz a nápolyi királyságban született 1696-ban. Olasz püspök lett, rendalapító és egyháztanító. Nápolyi nemes család 8 gyermeke közül a legidősebb, 17 éves korában mindkét jogból doktorált. 7 év gyakorlat után önálló ügyvéd, s 27 éves korában, amikor elvesztett egy fontos pert, magába szállt, és a papi hivatást választotta. Megtapasztalta, hogy itt a földön az igazságot a garaskák is elnyomják. De Isten egyedül az, aki a szívek vesik vizsgálója, nála van az igazság, ezért a papi hivatást választotta. Tanulmányai befejeztével szülőföldjén száz számra térített meg megrögzött bűnösöket. Az evangéliumot a barokk túl díszített nyelvezetével szemben egyszerű szavakkal hirdette, a bűnösöket a francia földről terjedő túlzott szigorúság, ez a jansenizmus, ezzel szemben, a jansenizmus szigorával szemben Isten irgalmát, szeretetét és a megtérés reményét hangsúlyozta. A jansenizmus azt mondta, túl bűnösök vagyunk, nem vagyunk méltók, hogy gyakran vegyük magunkhoz az oltári szentséget. És az feszület ábrázolásán is a jansenista korpusz, hogy Krisztus fölfele néz, az ég fele is számon kéri az atyát. Mi pedig úgy szoktuk ábrázolni, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, lehajtotta a fejét, kilehelte lelkét. Milyen más. És a megtérés reményét mindig ezt hangsúlyozta. A pásztorok és a bányászok lelki gondozására megalapította a redemturista rendet. Tehát Krisztus megváltott bennünket, vegyük észre, amely később egész Európában elterjedt. Erkölcs teológusként a szélsőségek helyett a kiegyensúlyozott józan középutat képviselte. Bár nem kívánta, 13. Kelemen püspökké, pápa püspökké szentelte az egyik egyház megye részére. 13 éves szolgálata alatt missziókat szervezett, megújította egyházmegyéje lelki életét, és támogatta a szegényeket. Lemondása után visszatért rendjéhez. Élete utolsó éveiben súlyos testi szenvedéseket viselt, de lelki derűjét mindig megőrizte. 16. Gergely 1839-ben szentté avatta. 9. Pius pápa 1871-ben egyháztanítóvá nyilvánította. Lelki örökségének fontos része elmélkedési módszere, amely Isten jelenlétére, a lelkiismeret vizsgálatra, a Szentlélek segítségének kérésére, az elmélkedésre, a konkrét jó elhatározásra és a kitartó imádságra épül. Ábrázolása keresztel, könyvel, monstranciával és a rózsafűzérrel szokták. A keresztény erkölcs és a katonák védőszentje a ünnepe augusztus 1-én van. Augusztus 2-a vasárnap, évközi 18. vasárnap, Porciunkula búcsú, Vercelli Szent Özséb és Lehel napja. Vercelli Szent Özséb Szardiniában született, 283-ban püspök, Rómába szentelték pappá, 344 körül Vercelli első püspöke lett. 355-ben a milánói zsinaton Liberius pápa legátusaként szembeszegült az ariánusokat támogató Konstantius császárral, sőt rávette a zsinaton részvevő püspököket a nicceai hitvallás aláírására. Az ariánusok végül a beavatkozással többségbe kerültek, és Özsébet a palesztinai Szkitopoliszba, majd Kappadókiába, végül Perső Egyiptomba száműzték. S 361-ben Julianus apostata császár trónra lépésekor térhetett vissza. Ő minden száműzött katolikus püspököt visszaengedett, hogy még nagyobb legyen a keresztények között az űr, az ariánusok és a katolikusok között. 362-ben egy alexandrai zsinaton Anasztánzzal együtt békét kötött az ariánusokkal. Visszatérve Vercellibe, a papságával együtt szerzetesi fegyelemben élt haláláig. A száműzetése során viselt sok szenvedés miatt vértanúként tisztelték, bár a szó szoros értelmében nem mondotta vérét Krisztusért. Ünnepét 1602-től a püspöki szentelésének napján, december 15-én tartották de a vatikáni zsinat után augusztus 2-re tették. 371. augusztus 1-én hunyt el. Augusztus 2-án Porcinkula búcsú esemény, amely arra utal, hogy Assisz Szent Ferencnek a Penszentelés emléknapján megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, azt kérte, hogy teljes búcsút engedélyezzenek a kápolna részére, hogy aki azt felkeresi, Szent Jónás végez áldozik, és a pápa szándékára imádkoznak, hát teljes búcsúban részesüljenek. Harmadik Honorius pápa 1216-ban hagyta jóvá ezt a kiváltságot, később a búcsút több ferences templomra, majd minden hívőre is kiterjesztették. Minden templomban is elnyerhető, de főleg a ferences minorita kapucinus és a harmadrendi közösségek egyik legjelentősebb ünnepévé vált, különösen az 1600-as évektől. Augusztus 3-án Eymár Szent Péter Julián és Hermina napja van. Szent Péter, Eymár Szent Péter Julián 1811-ben született a franciaországi Lamourban, már gyermekkorától mély eukarisztikus lelkiség jellemezte, és minden akadály ellenére pap szeretett volna lenni. Apja kezdetben ellenezte hivatását, de végül engedett, így Eymár beléphetett a szemináriumba, majd 1834-ben pappá szentelték. Lelkipásztorként, egyszerűségével, imádságos életével és az oltári szentség iránti különleges tiszteletével tűnt ki. Később csatlakozott a maristákhoz, ahol több fontos vezető feladatot is ellátott. Belső hivatás azonban arra indította, hogy új szerzetes közösséget alapítson az eukarisztia tiszteletére. Hosszú küzdelmek és anyagi nehézségek után 1856-ban létrejött az oltári szentségről nevezett papok kongregációja, majd később az oltári szentség szolgálói női közösség is. Eymár számos eukarisztikus kezdeményezést indított, például az örökimádást és a felnőttek első áldozását. Élete utolsó éveit belső és külső megpróbáltatások nehezítették, mégis rendíthetetlen hittel szolgálta Istent. 1868. augusztus 1-én hunyt el, 12. Pius pápa 1925-ben boldoggá, 23. János pápa 1962-ben szentté avatta. Augusztus 4-én, kedden Viennei Szent János, Domonkos Dominika, Dominik napja van. Az Arci plébános a francia forradalom előtt 3 évvel született 1786-ban, és a forradalom utáni egyház üldözésben kapta a keresztény tanítást, és üldözést is szenvedett, első áldozó például egy csűrben tartotta titokba a pap a szentmisét, és akkor járult szentáldozáshoz. Kevés iskolába járt, tanulási nehézsége ellenére Báli abbé felismerte mély vallásosságát, és felkészítette a papságra. A napoleoni hadseregbe besorozták, de megszökött. Többszöri nehézség után 1815-ben, tehát 29 éves korában szentelték pappá, majd 1818-ban Ars plébánosa lett. Szolgálata kezdetén lelki válságokkal és szigorú önmegtagadással küzdött, mégis kitartott hivatása mellett. A felújított templomot, felújította a templomot, részt vett népmissziókban, és gyóntatóként, lelki vezetőként hamar ismerté vált. Egyre többen keresték fel tanácsért és gyónásért, bár hamis vádak és bírálatok is érték. Hát az irigység az mindig dolgozik, s az egyház tiszta búzájába a konka is megjelenik, hiszen a gonosz az hinti. A kolera járvány után még nagyobb tömegek érkeztek Arzba. Évente közel 100 000 zarándok fordult meg nála. Élete imádság, önfeláldozás és fáradhatatlan lelkipásztori munka jellemezte. Látástól vakulásig gyontatott. Több csodát és gyógyulást is neki tulajdonítottak. 1859-ben halt meg Arzban. 10. Szent Pius pápa 1905-ben boldoggá, és 11. Pius pápa 1925-ben szenti avatta, majd 1929-ben a plébánosok védőszentjévé nyilvánította. Ünnepét tehát augusztus 4-én üljük. Augusztus 5-én szerdán havas boldogasszony, Szent Nonna, Krisztina és Kriszta napja van. Havas boldogasszonyt másképpen havi boldogasszonynak is szoktuk mondani. A magyar nép havas boldogasszonynak, vagy röviden havi boldogasszonynak mondja. Augusztus 5-én annak idején a római Santa Maria Maggiore Bazilika felszentelésére emlékezünk, mert a hagyomány szerint a templom helyét a szűzanya jelölte ki, hogy augusztus 5-én havazás történt az Esquilinus dombon, ezért oda építették a templomot. Az ünnepet 1568-ba vették fel a római kalendáriumba. 1913 óta ismét felszentelési ünnepként tartjuk számon. A bazilika híres Mária kegyképét hagyomány Szent Lukács evangélistának tulajdonítja, hogy ő festette volna. Tisztelete az efeziusi zsinat utáni erősödött meg, másolatait később Európa szerte elterjesztették, különösen a jezsuiták közreműködésével. Magyarországon is hatással volt a Mária tiszteletre és a barokk vallásosságra. A magyar néphagyományban havas boldogasszony vagy havi boldogasszony napja asszonyi munkatilalmas ünnep, vagyis szolgai munkát, sütést, kenyérsütést is kerülték ezen a napon. Augusztus 6-a csütörtökön urunk színeváltozása Berta Bettina napja van. Görögül metamorfózis, latinul transfiguráció domini, az Úr színeváltozása. A Nándorfehérvári győzelem emlékére elrendelt ünnep augusztus 6-án a szír-bizánci koptritusok szintén ünneplik, az örmények az ezt követő vasárnapon. Nyugaton a 11. században terjedt el urunk színeváltozása ünneplése, Jézus isteni dicsőségének felragyogása emberi testében még a föltámadás előtt a Tábor hegyén. Ez a színeváltozás a kenózis párja, vagyis amikor a kereszten teljesen kiüresítette önmagát, és elrejtette isteni dicsőségét, erről különösen Szent Pál ír. A Szentírás Jézus színeváltozását nem saját misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kínlatkoztatásként írja le. Mind a három szinoptikus evangélista megörökíti úgy Máté, Márk és Lukács is. Az esemény során feltárul előttünk Jézus isteni méltósága. Pontos elemei a ragyogó fény, Mózes és Illés megjelenése, a felhő és az Atya szózata, amely Jézust isteni szeretet fiának

Jeruzsálem emlékére. A színe változás a nagybőjt második vasárnapjának evangéliumi perikópája. Második János Pál pápa a világosság rózsafűzére negyedik titkaként a színe változást jelölte meg, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. A Csíksomlyó melletti hegyoldalon emelkedik a gótikus Salvator kápolna, Natalitia Sanctissimi Salvatoris, a legszentebb üdvözítő születése. Annak idején az 1300-as évek közepén, az 1352-ben, arra 45 és 52-ben a Kárpátokon kívül a tatárok fölött aratott győzelem emlékére pálosokat telepítettek le, és előbb Somlyón ők voltak, és a pálosok, ahol voltak, mindig a kolostor közelébe remetességnek is kellett lennie, mert előírás volt, szabály, hogy kétszer előjárói tisztséget viselhetett valaki, utána két évre el kellett vonulnia a remetességbe, és dolgozza fel, hogy hogyan érintkezett a világgal, térjen vissza az eredeti eszményi céljához, és utána visszatért a közösségbe, majd lehetett ismét előjárónak választani ezeket, de előbb két év remetességre volt szüksége. Tehát ez a remete kápolna, ahová a Jézus hágóján a jámbor búcsusok szoktak felmenni, hiszen az égbe vívő ösvény is szoros és nehéz. Viszont a kápolnában szokás volt, hogy az oltárt még én is gyermekkoromban, sőt, mikor fölmegyek, és nem zsufolt a kápolna, akkor az oltárt háromszor térden csúszva meg szoktam kerülni. Ugyanez van Csehszlovákiában is, hogy térden csúszva mennek, hiszen az égbe vívő ösvény is, ugye, szoros és nehéz. A kápolna oltárát ugye háromszor megkerülni, 1661-ben Ali temesvári pasa udvarhelyről megtámadta Csíkot, és fölgyújtotta a török tatár sereg, és ugyanekkor a somlyói kegytemplom is, de ugyanakkor a Salvator kápolna is a tetőzet leégett, a túlélő remeték, akik túlélték, újjá építették, úgyhogy már négy év múlva fedél volt a kápolna felett, és várni kellett egy püspökre, aki majd felszenteli. És Pilucius, moldvai missziós püspök gyímesek keresztül átjött Erdélybe, és ekkor felszentelt 1678-ban a Urunk színe változása Transfiguráció Domini tiszteletére a újra kijavított és betetőzött kápolnát. Ugyanis a megontott templomot, ha újra építették, akkor egy újabb titulust adtak, például amikor leégett 1800-as évek végén a taplocai Szent Lőrinc templom, újra építették, és a minden szentek tiszteletére szentelték fel. Tehát ez ilyen szokás volt. Második József, kalapos király, császár a remete rendeket 1782-ben, így a pálus remeteségeket is, március 25-én kelt rendeletével feloszlatta, javaikat az állam kincstár javára, vallás alapra lefoglalta, és a 6-7 remetét pedig levetkőztették a királyi biztosok, és elkergették, a kápolnát pedig a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébánia gondjaira bízták. Azóta a csobotfalvi Szent Péter és Pál plébánia gondozásában van, és 2026. augusztus 9-én fogják tartani a kápolna búcsúját vasárnap,
augusztus 2. vasárnap

napján 13 órakor. A plébános írta, hogy autóval ki lehet menni a hármas halom oltárig, nyitva lesz a sorompó a borvíz felől. Hát a következő hétnek ugye a szentjei, erről ünnepekről hallottunk, akkor kívánom, hogy mindazok, akik névnapot, családi ünnepet, születésnapot ülnek, házassági évfordulót, hát a Jóisten éltesse. És imádkozzunk a gyermekekért, a gyermeket váró édesanyákért, dicsőséges édesanya Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszában is rendelt téged. Bizalommal és álhatatosan kérünk, könyörög az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket, Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, esküsz számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűz anyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk meg az idősekről, betegekről, haldoklókról, kórházban lévőkről, otthon lévőkről, őket is hordozzuk imádságainkban.

0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a műsor egész ideje alatt elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.
1: Halló, tessék!
2: Halló!
1: Halló, halló! Mindörökemmel!
2: Nagyon-nagyon igyekeztem telefonálni, remélvén, hogy sikerül.
1: És sikerül.
2: Kapcsolatot teremteni a stúdióval.
1: Igen.
2: Halló, tetszik, halló?
1: Igen, igen, hallom Erzsébet asszony.
2: Szeretettel üdvözlöm Esteres urat, Gellértet. Jó késéssel megköszönöm a szívességet, amit tetszett tenni Gellértnek duplán, mert valami mulasztás történt, remélem emlékszik rá. Azon kívül remélem, hogy jól láttam, hogy az Esperes úrnak születésnapja volt. Tessék kijavítani, ha nem láttam.
1: Így van, július 25, Szent Jakab napja. Köszönöm.
2: Egészségben, lelki békességben és béke legyen körülöttünk a lelkünkben is, és a világban, és a hazánkban, és az otthonainkban, főleg ezt kívánom. Azt
1: köszönöm.
2: Szeretném még elmondani, hogy már szinte egy hónapja sikerült, és ha meghallgathattam a beszélgetős műsort, amit a Fekete Zarándok vonaton tetszett adni Majoros Attilának. Nagyon-nagyon boldog voltam, hogy sikerült, és hallgattam a beszélgetést. Amúgy azért is voltam, és vagyok nagyon boldog, hogy az egész Zarándok út alatt közvetített miséket a Mária Rádió leközvetítette, így hát az otthon maradottak is részesülhettek valamelyest a zarándoklat örömeiben. És nagyon nagy odafigyeléssel hallgattam, mivel amúgy is nagyon érdekelt a kapcsolat, a mély baráti és történelmi és vallási kapcsolat, amely a két nemzet között létezik, és erről az Esperes úr nagyon-nagyon részletesen beszélt. Nagyon jól tetszett tenni, mivel hogy ezt minél többször kell hallgassuk, mert ha nem, akkor elfelejtjük, és jó megismételni mindent, ami szép. És azon kívül a múlt héten, a múlt csütörtökön tetszett beszélni többek között a Libanon, egy libanoni...
1: Charbel. Centről. Charbel Makhlouf József, igen.
2: Na, azt nem értettem jól meg, de még hallottam ezt az Esperes úrtól, és szerettem volna megkérdezni, most megismétlem a kérdést, ami az olajhoz kötődik.
1: Igen.
2: Tehát beszélni valamilyen olajról,
1: igen,
2: aminek gyógyító ereje van. Na, ezt nem értettem meg jól, hogy mi a kapcsolat, vagy honnan.
1: Jó, válaszolok.
2: Köszönöm szépen a türelmet, és kívánok minden jót. Gondolom, hogy tetszik majd szabadságra menni. Gondolom, én nem tudom.
1: Hát...
2: És akkor kívánok...
1: Igen.
2: Hogy mondjam...
1: Jó pihenőidőt.
2: Feltöltődést és pihenést a szabadság idejére.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Szépen, és kívánok jó éjszakát, dicsértesztek.
1: Mindörökké,
2: amin. Jézus Krisztus, örvendek, hogy sikerült adásba kerülni.
1: Akkor válaszolnék is. Charbel Makhlouf József, maronita szerzetes, 1827 és 97 között élt, szerzetben vonult, libanoni, és utána az előjáróitól engedélyt kért, hogy remetességbe vonulj, egyedül legyen az egyedül való Istennel, ahol bőjtölt, veszekelt, imádkozott, és az előjáró nem akarta engedni, hogy veszélyben lesz egyedül a remetességbe, ő pedig nagyon is akarta, amikor a fiatal szerzetesek, hát meg akarták tréfálni, hát a lámpájába, mert a szobájába olvasott, ugye, mindig, hát olaj helyett vizet töltöttek, és ezt nem tudta Sárbel atya, és meggyújtotta, és égett a szerzetesi előjáró, mikor ezt látta, odament, kifújta, és újra meggyújtotta, és égett, vízzel égett. Ez volt az egyik ilyen olajcsoda. És mikor Sárbel atya meghalt, eltemették, akkor a sírjából víz helyett olaj folyt ki, és azóta is tart ez. Nagyon sokan meggyógyultak, akiket így olajjal megkentek, és mikor szenté avatták, és a testét átvitték egy másik helyre, akkor továbbra is olaj folyik a sírjából, a szarkofágból, és én is kaptam ebből az olajból egy libanoni kereszténytől, akinek a fiát első áldozásra tisztettem föl, és ezzel ajándékozott meg, és az első áldozást ők, a libanoniak így mondják, a vértanúságra való felavatás. Mert aki szent áldozáshoz járul, annak Krisztust mindig meg kell vallani a muzulmán közösségbe, még ha megölik akkor is. Tehát a vértanúságra avatás. Tanulhatunk bizony tőlük, és én szintén egy olyan valakinél, aki súlyos betegségbe szenvedett, és én imádkoztam, Sárbel olajjal megkentem, és az illető tehát meggyógyult. Utána erről beszéltem, elkérték, odaadtam, hogy betegeket ugye kenjenek meg, és gyógyulást kapjanak. Így nekem kell most ismét Szent Sárbel Makluf olajat kérnem, és ha kapok, akkor majd szólni fogok. Köszönöm szépen a kérdést.

0: Haló, tessék.
1: Haló, dicsértessék.
0: Mindörökké, ami.
1: A napjainkban ünnepeltük a Mária, Szent Mária Magdolnát.
0: Igen.
1: És én a vele kapcsolatban egyszer olvastam, hogy ő írt egy könyvet, viszont nagyon nehezen tanálom ezt a könyvet, hogy hol is, egy helyen tanáltam, és nem tudom, hogy eredeti-e vagy sem.
0: Jó,
1: és hogy
0: köszönöm.
1: Az ő életéről, ha tudna még
0: igen.
1: Valamennyit mesélni, mert a Bibliában viszont nem sokat találok.
0: Utalás van rá. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Jó, mindörökké, mert Mária Magdolna nem írt könyvet, viszont az ő életéről születnek életrajzok, de a neve Mária Magdolna, a Szentírásban több Mária az ilyen népszerű név volt, és ott van a szűzanya, de ott van az unoka, húga, szintén Mária volt, akkor ott van a Magdalai Mária, Mária Magdolna, tehát a Magdalai Mária, ezt olvassuk az evangéliumban, akiből az Úr Jézus ugye 7 ördögöt üzett ki. Ez azt jelenti, hogy valamilyen súlyos betegségekben szenvedett, és ebből Jézus meggyógyította, és van a Lázár és Mártának a testvére, ugye Mária, aki Jézust hallgatja, mikor Betániába az apostolokkal megszállt, és Márta, aki szorgalmas, terít, készít, hát kifakad, és Jézusnak azt mondja, Uram, ha nem veszed észre, hogy én egyedül dolgozok, szólj rá Máriára, hogy segítsen nekem. És Jézus azt mondja, Márta, sok mindenre gondod van, de Mária jobbik részt választotta, nem veszíti el soha. Az Isten dolgaiban kell lennünk, elmélyednünk, megismerni, hogy itt eljött az Isten országa, mennyek országa közénk jött, és a kegyelem által mi Isten gyermekei vagyunk, üdvösségre juthatunk. Hát a Magdalai Máriát, hát a történelem során hol bűnösnek, hol veszeklőnek szokták beállítani, de tudjuk azt, hogy húsvét vasárnap korán reggel kiment a sírhoz, és az Úr Jézus neki jelent meg először, és megbízta, hogy menj a tanítványaimhoz, és vidd meg a hírt nekik. Így lett Mária Magdolna, az apostolok apostola. És van ilyen hagyomány is, hogy amikor 40 és 42-ben keresztény üldözés volt Herodes Antipász idején, amikor István diákonust is egy ilyen helytartó csere alkalmával, míg elment a volt helytartó Jeruzsálemből, míg az új nem érkezett meg, az alatt ugye a zsidók tetszését megnyerni, a zsidók is a keresztény üldözésbe kezdtek, István diákonust megölték, Jakabot, 42-ben idős Jakab apostolt, és a keresztények egy részét, akik a betániai Lázár Mária Márta házába lévő közösséget egy ilyen vitorla nélküli kormányozhatatlan bárkára tették, és a nyílt tengerre kilökték. Hát a hagyomány úgy tartja, hogy keleti, hogy Ciprus szigetén, utána pedig a mai Franciaország területén Marseille környékén kötött ki. Ajax városnak lett a püspöke, Lázár Márta pedig ilyen szegény gondozással, betegápolással, Mária és a még páran remetességbe vonultak, barlangba, imádságos életet éltek. Tehát ennyi az, amit úgy tudunk. Köszönöm szépen a kérdést!

Érkeztek még kérdések, de arra most nincsen úgy időnk. Majd egy hét múlva arra megpróbálunk válaszolni. Emlékezzünk meg papjainkról. Ma László Sándor nyugalmazott tekerő pataki plébános 2001-ben hunyt el, Csíkszentkirályon temették el. Holnap, pénteken megemlékezünk dr. Erős Alfréd, titkos püspök teológiai tanárról, aki Kolozsváron hunyt el 1950-ben. Leitner János, székely lengyelfalvi plébános, hosszú időn át Náton Áram püspök úrnak volt a titkára, 1983-ban hunyt el. Siklódi Sándor, clevelandi, az Amerikai Egyesült Államokban a Szent Imre plébánia plébánosa volt, 2013-ban hunyt el. Augusztus 2-án, vasárnap megemlékezünk Balási András egrestői plébánosul, 1974-ben hunyt el, Sófalvi József, csíkszentsimoni plébános, 1998-ban hunyt el, Mihály Imre nyugalmazott csíkszentkirályi plébános, alcsiki felsőveres, 2000-ben hunyt el, augusztus 4-én, kedden, Pöllő Ignác nyugalmazott vulkáni plébános, 1988-ban hunyt el. Augusztus 5-én szerdán megemlékezünk Mennyhárt Antal, nyugalmazott kézdialmási plébánosról, aki 1985-ben hunyt el. Augusztus 6-án, mához egy hét csütörtökön, Pozsonyi József fogarasi plébános 1966-ban hunyt el, Madarász János székelyvarsági plébános 1969-ben. Székely Gergely nyugalmazott nyikomalonfalvi plébános 2009-ben hunyt el. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, s az örök világosság fényeskedjék nekik. És arra kérem a kedves Mária rádió hallgatókat, hogy imádkozzunk mindig a súlyos betegekért, a haldoklókért, hogy szentségek nélkül senki se haljon meg. Az utóbbi időbe olyan könnyelműen veszik, pedig a legfontosabb, egy a fontos, a lelkünk üdvössége. Gondoskodjunk, ajánljuk fel a betegeknek a betegek szentségét. Az nem azt jelenti, hogy meg kell halnia. Én is egy pár szor már fölvettem, és azelőtt is 2020. október 17 előtt is fölvettem, amikor Covid-ba estem, és a betegek szentségének a hatása egyik, hogy a Jóisten jónak látja akkor a gyógyulás, de ugyanakkor a lelki gyógyulás az mindenképpen segítségünkre van, hívjunk papot, és Szent István törvénye jusson eszünkbe, hogy 30 napon át kellett bőjtölni, ha valaki nem hívott papot hozzátartozójához, utána a Szent Misét kellett mondatni, innen van a 6-7-es mise, vagy a 30 napos mise is. Köszönöm szépen a figyelmet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből van. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz, a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz, és fogcsikorgatás. Kedves Mária Rádió hallgatók, mindenki meghívást kapott a mennyek országába. Ezt jelenti, hogy Isten szeretett hálóját kiveti, és ez az egyház. Próbálja az embereket elírni, bekeríteni. A partra vonás után a halak javát kiválogatják, s a hitványát pedig kiszórják. A tengerbe vetett háló képe arra emlékeztet, hogy Isten országa mindenkit elér. Jót és rosszat, erőset és gyengét egyaránt. Ma az evangéliumot a világhálón is, mindenütt megtaláljuk, akarjuk olvasni. A háló nem válogat, csak összegyűjt. Itt a földön, amíg élünk, addig Isten nem ítél el. A válogatás majd a túlsó partra kerüléskor történik, a halálunkkor. Ez vigasztal, ugyanakkor komolyságra int. Isten türelme hatalmas, de a döntés felelőssége a miénk. A mennyek országa jelen van, és Jézus arra hív, hogy olyan halak legyünk, akik jóságot és igazságot hordoznak a világban. Szent Ágoston mondta, aki megteremtett téged megkérdezésed nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed nélkül. Itt az egyházra bízta Jézus Krisztus a tanítást, a szentségeket, a kegyelmi eszközöket, és ahhoz, hogy mi igazak és jók tudjunk lenni, működjünk közre a kegyelemmel.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök íges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultravit hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Családi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, az elkövetkezendő közel egy órában a Mária Konyhája szervezet képviselőit hallják, akik tanúságot tettek a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.
1: Habár nehéz is rá gondolni, hogy 5-kor föl kell kelni hajnalban, mindenképpen megéri, ha az embert kitölti az imádság ereje. Ahogy mondtuk, az idei évben megemlékezzünk Szlávko Barbaricsa 25 éves évfordulójáról halálának. És a Fraszlávko könyvéből idézünk most a szeretet, Istentől jövő kegyelem, de csak akkor tudjuk átadni magunkat, ha az egyén átadja magát az együttműködésnek ezzel a kegyelemmel. Az egész emberiség szívébe be van ültetve ez a fajta szeretet, és növekedni tud, ha van együttműködés. Ezt az együttműködést minden élethelyzetben konkrétan is ismerni tudjuk. A napi gyakorlata ennek azt jelenti, hogy növekedni tudunk, fejlődni. A cél világos, Isten iránti szeretet, az út egyszerű és konkrét. Egy hetet rászánni, hogy szeretem az Istent, ennek a gondolatnak szentelni. Nem sokat kell a gyakorlat folyamán beszélni, hogyha csak többet beszélünk és kevesebbet teszünk, ennek nincs eredménye. Lehetséges, hogy sokszor így jár az Isten szeretete, az a maga, melyet elültetett a szívünkbe. Talán túl sokat beszélünk a szeretetről, és túl keveset gyakoroljuk. Ismerjük a szabályokat, de nem alkalmazzuk őket. Éppen a következő tanúságtétel arról fog szólni, hogyan kell alkalmazni a szeretet. Tehát hogyan kell gyakorolni mások segítése által. Üdvözöljük most egy tapssal a Mária Konyhája Egyesület képviselőit. Napot kívánok!
2: It always just gives us so much joy to come back here to the Mladi Fest.
1: Nagy öröm számunkra visszajönni a Mladi Festre.
2: Privilege of coming back and presenting Mary's meals to you.
1: Oly sok éve nagy megtiszteltetés számunkra, hogy beszélhetünk itt a Mládi Festen a Mária konyhájáról. Beszélhetünk erről a Medjugorje nagyszerű gyümölcséről. Minden évben eljövünk, és néha úgy tűnik nekem, hogy már unalmassá válunk. Ez sohasem unalmas, mert mindig új és új minden évben.
2: Az
1: idei évben pedig különleges dolgokat tudunk együtt megünnepelni. Azok, akik még esetleg nem ismerik a Mária Konyhája Egyesület működését és szerepét, nagyon egyszerű eredménye a szeretetnek. Valami, amit örömmel mennyei anyánk nevében cselekszünk. Minden nap egy adagot biztosítunk a világ legszegényebb gyermekei számára. És így tulajdonképpen kielégítjük a közvetlen táplálék iránti szükségletüket. Némelyeknek ez lehetővé teszi, hogy iskolába járjanak, mások pedig csak, hogy egyáltalán életben maradjanak. A legszegényebb országokban tesszük ezt a világon, Malawiban, Dél-Szudánban, Haitin.
2: By thousands and thousands of good people all over.
1: Ezt a munkát a jó akaratú emberek több ezres száma teszi lehetővé az egész világon. Sokan közülük itt vannak közöttetek. Megosztanak valamit a sajátjukból, hogy a gyerekek enni tudjanak. Mária konyhája, és mi megosztjuk azt a víziót, hogy minden gyerek a világon ehessen legalább egy adag ételt ott, ahol iskolába jár.
2: This is possible.
1: A mai világban, ahol annyi jó is van, hiszünk abban, hogy ez lehetséges.
2: Mary's Meals has grown in an incredible way.
1: Azóta, hogy tavaly beszéltünk itt veletek, Mária konyhája rendkívüli módon növekedett. Több mint 800 ezer gyermek, éhes gyermek kapott ezen az egy éven keresztül újabb lehetőséget.
2: And often missing school are now eating every day.
1: 800 ezer gyermek, akik attól szenvedtek, hogy krónikusan éhesek voltak, éheztek, ezért kimaradtak az oktatásból.
2: We will celebrate the fact that that Mary's Meals is being fed to over 3 million children every school day.
1: September 8-án, néhány hét múlva, azt fogjuk megünnepelni, hogy több mint 3 millió gyermek eszi Mária konyhájáról azt az adagételt naponta, amit mi nyújtunk nekik.
2: Of course, the 8th of September is the day that the church celebrates Our Lady's birthday.
1: Természetesen a szeptember 8-ai dátum az a nap, amikor a szűzanya születésnapját ünnepli az egyház. És ezt aznap úgy fogjuk megünnepelni, hogy bemutatjuk a munkánkat, és a szűzanyának szenteljük.
2: For making this amazing thing possible.

0: Mindenki közülünk legalább egy gyermeknek tud segíteni. Nem kell ezért nagy számokról gondolkodni. Elég, ha egyszerre csak egy gyermekre gondolunk. Arra emlékeztetünk, hogy ezek a gyermekek nem számok, hanem mindegyiküknek neve van, és mindegyiküket Isten szereti és ismeri. Minden gyermeknek megvan a saját története. Pedig nagyon áldottak vagyunk, mert nagyon különleges gyermek van velünk a Mária konyhája programból. Először több mint 10 évvel ezelőtt találkoztam vele. Malawiban forgattunk egy dokumentumfilmet.
1: Snimali dokumentarac pod naslovom Child 31, Diete 31.
0: Child 31, vagyis 31 gyermek volt a címe, lehet, hogy közületek valaki látta is. Emlékszem, a fesztiválon, a Mladi Festen 2012-ben mutattuk be. Azt hiszem, a legjobb lesz, ha most bemutatom a következő szónakot, hogy 2-3 percet nézzünk meg ebből a filmből. Köszönöm szépen. Hogy tulajdonképpen foglaljuk össze, hogy mi az, amit el tudsz mondani, Magnus, erről a programról. Az egész intézmény tulajdonképpen nehéz volt az eleje, és ennek a gyermeknek a körülményeit megismerni. Őt úgy hívják, hogy Lette Seidi, 12 éves vagyok. Általában étkezés nélkül megyek iskolába.

0: olyan vagyok számára, mint az édesanyja. Ha élnének a szüleink, nem lennénk éhesek. De most nincs semmilyen támaszunk. Milyen az szülők nélkül élni? Élet jobb volt, amíg voltak, éltek a szüleim. 18 ezer gyermek minden nap éhen hal a világon. Harminc gyermek halt meg csak azóta, hogy elkezdtétek nézni ezt a filmet, és 31 gyermek. Sajnos ezt nem láttam.
1: Hello everyone!
0: Köszöntök mindannyiatokat!
1: As you see me now, you are looking at a survivor.

0: ahogy most láttok engem, azt a szemét látjátok, akinek sikerült túlélni. Én vagyok egyik azoknak a számtalan gyereknek, akiknek az élete megváltozott Mária konyhája által.
1: Zovem se Leti Saidi.
0: Leti Saidi a nevem. Most 24 éves vagyok. Én történetem arról szól, hogy harcolni kell, ellenállni és reménykedni. Ez a történet soha nem lehet teljes, anélkül, hogy megemlítenénk azoknak a nevét, akik megmentettek engem, Mária konyhája, Egyesület. A szüleim második gyermeke születtem, összesen négyen voltunk, vagyunk testvérek. De az élet korán más irányt vett. A szüleimet 9 éves koromban veszítettem el. A szüleim meghaltak, és a túlélés mindennapi feladat és harc lett. Fiatalabb öcsém, Anderson, naponta szembesültünk az éhséggel, amely állandóan kísért bennünket. Voltak olyan napok, melyek során egyáltalán semmit nem ettünk. Éjszakánként ébren voltunk, és nem tudtuk, hogy lesz-e másnap ennivalónk, és tudunk-e valahol is lehajtani a fejünket. Még gyermekként átvettem a szüleim szerepét, gondoskodtam a fiatalabb testvéreimről, még magam is próbáltam gyerek maradni. 2014-ben majdnem teljesen elveszítettem a reményt, de akkor találkoztam Mills, vagyis a Mária konyhája Egyesülettel Bombániban. Ez több, mint egy sima program volt, étkeztetési program. Ez egy mentő volt számomra. Ez a napi adag étel, adag kása megengedte azt, hogy mi túléljünk. Ennek köszönhetően képesek voltunk átvészelni minden egyes napot. És erőt kaptunk ahhoz, hogy tanuljunk és álmodhassunk. Az élet nem hagyta abba a próbatételeket számomra. 2016-ban a Fülöp fiammal maradtam várandós. Sokan feladták volna. De a Mária konyhája nem engedte meg, hogy elvessenek az emberek. Megadták azt a bátorságot, hogy felálljak, folytassam az iskolát és folytassam a harcot. 2017-ben beiratkoztam Csökkörfandában a árva gyerekek iskolájába. És 2021-ig jártam ebbe az iskolába. Habár lehetetlennek tűnt, sikerült befejeznem a középiskolát. Ben lehetőséget kaptam, hogy egy raktárban segédraktárosként dolgozzak a Mária konyhájában. Ez több volt, mint egy egyszerű munka. Ez egy különleges módja volt annak, hogy leróljam hálámat annak a szervezetnek, amely olyan sokat nyújtott nekem. 2023. februárjában áthelyeztek a program osztályra. Ezután pedig egy másik osztályra kerültem, amely a növekedéshez készít kommunikációs stratégiákat. Úgyhogy most elmondhatom, hogy hány gyerek is kap általunk napi adagételt. Maláviban még sok gyerek van, akik ugyanúgy szenvednek, ahogyan valamikor én is szenvedtem. Hihetetlen, hogy ha bár már több mint 1 millió gyermek naponta kap ételt Mária konyháján keresztül Maláviban, még mindig van nagyon sok iskola, ahol a gyerekeknek nincs mit tenniük. Ma nem csak úgy állok előttetek, mint Lacey, hanem a hála hangjaként is. Szeretném tanúsítani, mit jelent az, amikor a szeretet és a jóság valami nagy dolgot tesz. Szeretném hálámat kifejezni mindannyiatoknak, mert hittetek bennem, és hogy megláttátok bennem a lehetőséget ott, ahol én csak kétségbeesést láttam. Minden jótevőmnek itt a mai napon szeretném megköszönni, mert a ti nagy lelkűségetek életeket ment. Mert nélkületek a lányok, akik hozzám hasonlóan éltek, soha nem kaptak volna lehetőséget álmodni, tanulni, reménykedni. Az én fiam, Filip, negyedik osztályos, és ő is naponta kapja a kása adagot Mária konyhájáról. Elmondhatnánk, hogy tovább forog a szerencse kereke. Ma már nem csak, hogy része vagyok a Mária konyhája tímjének, ugyanúgy önkéntesként a Mária konyhája nagyköveteként is dolgozom. Ez nagyon nagy lelkesedéssel tölt el, hogy a héten más nagykövetekkel is együtt itt lehetek, akik olyan sok országban, sok különböző országban dolgoznak különböző területeken. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megismerhetem azokat, akik lehetővé tették az én utazásomat. Itt lenni több ezer kimondatlan kívánságot teljesít. Szűzanyám, béke királynője, szívem mélyéről köszönöm neked. Köszönöm, hogy megváltoztatod az életeket. Köszönöm, hogy jövőt adsz nekünk, amire soha nem is gondoltunk volna. Folytasd, szűzanyánk, azt a következő gyermeket is támogatni, aki várja a reményt. Köszönöm nektek.
2: I want to give you a song.
0: Szeretnék elénekelni egy dalt. Malawiból származik.
2: All four creatures bowed in heaven, bowed down to sing, hurry, hurry, hurry.
0: Ten teremtmény hajoljon meg és énekelje, szent, szent, szent.

0: Zadia Predivna.
1: Milyen nagyszerű, ugye?
2: Look what love has done.
1: Amíg hallgattuk őt énekelni, arra gondoltam, micsoda nagy dolgokra képes a szeretet. Látjátok. Köszönjük szépen, Letty, hogy eljöttél közénk. És köszönjük, hogy egy rendkívüli tanúságtevő vagy.
2: Hope possible.
1: Mert te bebizonyítod, hogy a Mária konyhája lehetővé teszi a reményt. Szeretnénk magunkat úgy látni a Mária konyhájában, mint akik a remény szolgálói. Amíg hallgattam Lettit, úgy tűnt, mintha Mária magnifikátját hallgattam volna. Amikor azt mondja, dicsőíti az Urat, mint azt, aki a velemeli a kicsinyeket. És egy néhány perc múlva, amikor befejezzük, a nemzetközi kórus el fogja énekelni a Mária konyhája himnuszát. Ezek a szavak azok, amelyel Mária dicsőítette az Istent. Ebben a filmben, a már említett filmben, Gyermek 31, van még egy rendkívüli fiatal személy, aki nagyon megérintett mindannyiunkat. Charlie-nak hívják. És világszerte nagyon sok embert arra ösztönzött, hogy cselekedjenek. És nagy örömmel mondom, hogy Charlie is velünk van a mai napon. Hogyha bemutatjuk őt, legjobb lesz, ha megint megnézzük azt a részt a filmben, ahol ő kisfióként jelenik meg. Nagyon nehéz megemészteni azt, hogy egy gyermek éhes, arról beszél, hogy milyen éhesnek lenni. Nagyon nehéz ezt elképzelni, hogy milyen is ez valójában, és még csak tettetni magunkat is nehéz, hogy milyen elképzelni, hogy 12 évesen éhezni. Nekem ilyenkorú gyermekeim vannak, és nem tudom ezt nem összehasonlítani az ő életükkel, vagy Charlie-éval. Ez a csodálatos kisfiú Angliában. Először hallottam Boszniában a Mária konyhájáról, amikor 7 éves voltam. Hallottam egy felvételt, láttam egy videót, hogy milyen kevés kell ahhoz, hogy egy gyerek jól lakjon, és ez teljesen megrökönyödtem ezen. 603 mérföldes motort, biciklit vezettem, és 24 ember kapcsolódott be, tehát Charlie több mint 24 ezer eurót gyűjtött össze ilyen módon a Mária konyhája számára. Képzeljétek el, hogy az ő helyükben vagytok. Hogy lenne, hogyha nektek kellene a helyükben lenni. Szörnyű ezt el is képzelni, hogy szenvednek, és ezt könnyen mi is a helyükön lehetnénk. Bárki közülünk ott lehetne, aki most ezt nézi. Charlie egy egyszülős családban nőtt fel, 7 éves korától visszautasítja a születésnapi ajándékokat.
3: Hello. It's
1: szervusztok. Olyan nagy meg nagyszerű dolog, hogy itt lehetek Mária konyhája egyesülettel és veletek mindannyian, akik itt vagytok. Medjugorje sok szempontból nagyon fontos és különleges. Ezek közül az egyik,
0: Medjugorje is where I discovered the amazing work of Mary's Mills 19 years ago.
1: Hogy 19 évvel ezelőtt ezen a helyen fedeztem fel a Mária konyhája rendkívüli munkáját. És minden ezek az évek után a Mária konyhája a szívemhez egyre közelebb áll ez az egyesület. Amikor fiatalabb voltam, abban a korban, amikor láttátok a filmet, új lehetőségeket fedeztem fel, hogy lehet pénzt összegyűjteni, és az emberek tudatát egy kicsit felemelni ezzel kapcsolatban. Nagyon fellelkesített, hogy ez a kihívás mindig nagyobb kihívást állítsak magam elé. Úgy kezdtem, hogy kis dolgokban gyűjtöttem, kevés emberrel, de utána szerveztem versenyeket. Cross-country versenyeket, hegymászást, több ezer kilométeres kerékpár utakat, túrákat szerveztem Mary konyhája részére. Ezen az úton a Mária konyhája posztereit, plakátjait mindenfelé kihelyeztem, hogy minél több ember tudomást szerezzen erről a szervezetről. Amikor a későbbi tinédzser koromba léptem,
0: exams, work, relationships, rent and bills.
1: Minél egyre nagyobb nyomást gyakorolt rám az élet, a vizsgák, a munka, a kapcsolataim, a számlák fizetése. Úgy tűnt, hogy nincs már időm, hogy segítsek. Nem tudtam felvenni a versenyt a saját korábbi pénzgyűjtő tevékenységemmel. És akkor azt éreztem, mintha azzá váltam volna, aki már nem tud semmi hasznosat csinálni. De Istennek hála, tévedtem. Letty története állandóan a szemem előtt lebegett és inspirált, és mások történetei is, azok, akik támogatták Mária konyháját, ezeket egyre inkább megismertem.
0: Continues to be at its heart to this day.
1: És mindig visszagondolok az alapgondolatra, amely alapján a Mária konyhája megszületett, és a mai napig a szívemhez közel áll ez. Mert mindig és csak kicsi szeretett tettekről van szó.
0: And the local efforts.
1: Egy az egy, tehát ember és ember közötti beszélgetés, pénzgyűjtés a alacsony szinten, helyi szinten.
0: Here in Medjugorje and across the world, Mary's Mills continues to grow.
1: Otthon, az Egyesült Királyságban, itt Medjugorjeban, és világszerte Mária konyhája egyre inkább növekszik. Ez azért van annak köszönhető, hogy egy kis a szeretet, egy kis cselekedete mindent megtesz, hogy a következő gyermek is kapjon egy adag ételt. Ennek a következő gyermeknek egyáltalán nem fontos, hogy te nagy erőfeszítést vagy kicsit tettél. És annak ellenére, hogy az életben sok stressz ér, még mindig tanulom azt, hogy hogy lehet különbség lenni. Ezt a kis különbséget mindannyian meg tudjuk tenni. Hiszen a szeretet, amely körülveszi Mária konyháját, valóban nagyon egyszerű. Mária konyhája azóta, mióta kisgyerekként a filmben szerepeltem, egy globális szervezetté nőtte ki magát. A támogatói világszerte mindenhol megtalálhatók. Nagyon sok fiatal is bekapcsolódott, ők hihetetlen dolgokat cselekszenek ennek a missziónak az érdekében. A Mária konyhájának növekedése, a segítők, támogatók nagy lelkűségre támaszkodik az egész világon. Ezek a támogatók az idejüket, a pénzüket, a képességeiket adják, vagy csak imádkoznak, hogy elérhessük azt, hogy elérhessük azt a következő gyermeket, aki Mária konyhájából származó ételre vár. Most pedig szeretném bemutatni a Mária konyhája fiatal nagyköveteinek programját. Mindazok, akik 16 és 25 év közötti fiatalok, és támogatják a munkánkat, értelmes módon tudnak cselekedni. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk. Itt vannak velünk több országból is képviselői ezek a fiatal nagykövetek. Egyesült Királyságból, Horvátországból, Csehországból, Egyesült Államokból, Olaszországból, Franciaországból, Horvátországból, Szlovákiából, Portugáliából, Olaszországból, Lengyelországból. Ők a saját nyelvükön szeretnének szólni hozzátok. Meghívni benneteket, hogy ti is aktiváljátok magatokat, és bekapcsolódjatok ebbe a globális családba, amit a Mária konyhája képvisel, és elérjétek azt a következő gyermeket. Köszönöm nektek!
3: Pochváľ Ježiš Kristus a Pane Mária. Volám sa Karolína a som zo Slovenska. Pozývame vás, aby ste sa pridali k nášmu celosvetovému hnutiu a pomohli nám nakrmiť ďalšie dieťa čakajúce na jedlo od Mary's Meals. Nech už ste kdekoľvek, môžete pomôcť dobrovoľníctvom, modlitbou, darom.
1: Mária konyhájának egyébként itt is van kihelyezett standja, ahol mindenféle információ megtalálható a magyarországi tevékenységükről is, és arról, hogy hogyan lehet Magyarországról bekapcsolódni, segíteni támogatóként, vagy aktív segítőként a munkájukat.
4: Hello everyone, I'm Anne-Marie, I'm from Poland.
5: Pozdrav svima, zove se Anne-Marie, dolazim iz...
1: Enkit üdvözlök, Anne-Marie vagyok, és Lengyelországból jöttem. Énekesnő vagyok, zongorista és zeneszerző.
4: But most importantly, I'm a child of God.
1: De legfontosabb, hogy Isten gyermeke vagyok.
4: My conversion story... happened few years ago.
1: Az én megtérésem néhány évvel ezelőtt kezdődött.
4: And Medjugorje was a big part of it.
1: És Medjugorje jelentős szerepet játszott benne. Két évvel ezelőtt énekelhettem a Mládi Fest kórusában.
4: And God healed my heart in the...
1: És az Úr meggyógyította a szívemet a Szent Jónás szentségében.
4: The charity Mary's Meals.
1: 2 évvel ezelőtt megismerkedtem a Mária Konyhája szervezetet.
4: Later in my life, I had the opportunity to enter the music industry with the biggest people in the world.
1: Életem során később megismerhettem a világ zenei életének vezető szereplőivel, ennek az iparágnak a kiemelkedő képviselőivel. De mindezt átadtam a drága szűzanyának, hogy az ő dicsőségére szolgáljon.
4: And I take Virgin Mary everywhere I go.
1: Az Úr kegyelméből választottam ezt az utat, hogy az Urat dicsőítsem, és ezt az egész világon terjesszem.
4: And of course, the name was the reason, one of the reasons that encouraged me to do so.
1: Nagyon megtiszteltetve érzem magam, hogy segíthetek a Mária Konyhája szervezetnek, és miért csatlakoztam én is, például a neve miatt is, de azért is szeretem őket, mert egyszerűek, egyszerűen gyönyörű, amit csinálnak.
4: They had the chance to speak and I had a chance to sing in front of about 1 million people during the Jubilee year in Rome.
1: 3 nappal ezelőtt Mária Konyhája képviselőivel, akik beszélhettek, én énekelhettem több mint 1 millió fiatal előtt a római ifjúsági világtalálkozó alkalmával. És most elmondhatom, ha valaki korábban azt mondta volna, hogy a zenei tehetségemet és a zenémet behatárolta volna valamilyen módon, azt mondanám, hogy ez nem igaz, éppen ellenkezőleg az Úr olyat tesz velem, amiről nem is álmodhattam volna.
4: God's plan for you are greater than your limited dreams.
1: Az Úr terve veled sokkal nagyobb annál, amit te a te behatárolt álmaidban elgondolhatsz. A Mária Konyhája szervezet pedig azt hirdeti, hogy minden, amit meg tudsz tehetni, add át neki ajándékul, és ő gondoskodni fog minden másról, mert ő az jó Isten. Mindig jó, és mindig jó lesz. Köszönöm nektek.
4: At the end, I would like to play for you my song.
1: A végén szeretném nektek elénekelni a dalomat, ami nemrég jelent meg, ami különleges módon fogjuk dicsőíteni az Úrat. Az a címe, hogy add nekem a szíved.

0: Thank you. Glory to God.
1: Evo za kraj druženja sa Marijinim obrocima.
2: A Mária konyhájával való barátkozásunk végére meghallgatjuk a szervezet himnuszát.

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a Mária Konyhája szervezet képviselőinek beszámolóját és tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el a 36. Medjugorjei Ifjúsági Fesztiválon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékoz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örül dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretett rádióhallgatók, korunk embere lelki töltekedés gyanánt inkább hanganyagokat hallgat, illetve képeket néz, és így próbálja a lelki életet gazdagítani. Rendjén is van ez, hiszen rengeteg értékes hanganyag és rengeteg vizuális anyag létezik, amely lelkünket gazdagítja. Mai adásban a Jámbor könyvek olvasására szeretném bátorítani önöket. Mai adásban arról gondolkodunk, hogy mekkora fontossága és haszna van a lelki olvasmánynak. A jámborság és az áhítatosság gyakorlatai, mint a tökéletesség elérésére szolgáló mind meg annyi eszköz között elsősorban a lelki olvasmányról szólunk. Igaz ugyan, hogy ez az eszköz természeténél fogva nem áll oly magas fokon, mint más eszközök, melyeket már úgy ismerünk. De azért ennek értékét korán sem szabad túl kevésre becsülnünk, még akkor is, hogyha napjainkban kevesebbet olvas korunk embere. A Jámbor könyvek olvasása még minden időben hathatósan hozzájárulhat ahhoz, hogy vagy a világias értelmű embereket a tökéletesség útjára vezesse, vagy pedig, hogy azokat, kik már a tökéletesség útján voltak, még nagyobb buzgóságra serkentse. Ez még az elmélkedésnél is alkalmasabb eszköz műveltek és műveletlenek számára egyaránt, és kellő világításba helyezi a tényeket és igazságokat a lélek elé, hogy abból bőséges hasznot meríthessen. Hogy belássuk a Jámbor könyvek olvasásának a fontosságát a tökéletesség elérésére, gondoljuk meg, hogy már Szent Jeromós is mennyire becsülte azt. Minduntalan erre tér leveleiben, amelyeket azokhoz intézett, kiket az erényre tanított. Így bizonyos Szálvinához ezt írja, Jámbor könyvek mindenkor kezednél legyenek. Ezeknek olvasása szolgáljon neked védőpajzsul a gonosz gondolatok ellen, melyek az ifjúság ellen folyton harcolnak. Továbbá pedig Szent Jeremus így szól Demetriáshoz. Szeresd a Szentírást, és a bölcsesség majd téged fog szeretni. Ez legyen ékességed, nem pedig más drága ékszerek. Hasonlóképpen nyilatkozik Szent Bernát is. Azt mondja, különösen fontos ránk nézve, úgymond, az isteni könyvek olvasása. Mert azáltal ismerjük meg, mit tegyünk, mit kerüljünk, mire iparkodjunk, a Szentírás eme szavai szerint, szövétnek, lábaimnak a te igéd világosság ösvényeimnek. Azután így folytatja, az olvasás megtanít bennünket az imádságra és a jó cselekedetekre. Ez vezet bennünket mind a gyakorlati, mind a szemlélődő életre. Imádság és olvasás az a kettős fegyver, mellyel a gonosz ellenséget legyőzzük. Ez tisztítja meg lelkünket a bűnöktől, és ez díszíti föl erényekkel, tehát a Jámbor könyvek olvasása. A Jámbor könyvek olvasása távolítja el a fátyolt, mely lelkünket tévedésben tartotta, és ez vonja el szívünket a világ hiúságaitól. Hasonlóan írja Szent Gergely, a Szentírás olvasása, mint egy tükröt tár lelki szemeink elé, melyben lelkünk mását látjuk. Ott látjuk azt, ami bennünk szép és rút. Ott vesszük észre haladást, melyet már tettünk, s a jót is, mely még bennünk hiányzik. Ugyanez a Szent Egyházatya beszél párbeszédeiben egy szegény Szerullusz nevű inaszakadt koldusról, aki a római Szent Klement templom oszlopcsarnokában az arra járókhoz kegyes adományokért könyörgött. Ezeket az adományokat részint saját életfenntartására és szegény zarándokok segélyezésére fordította, részint pedig jámbor könyvek megszerzésére. És ezeket azután felolvastatta magának, mert ő maga nem tudott olvasni. Kész volt inkább megvonni magától a szükséges ételt, mint nélkülözni azon táplálékot, mely lelke így olvasmányok hallgatása által nyert. Az utóbbiakból merítette a különféle erényeket, különösen pedig a kifogyhatatlan türelmet, úgyhogy legkínosabb szenvedései között is hálát adott Istennek, és dicsőítő énekeket zengett. Halála közelettével egyszer csak így szólt a körülállókhoz: mi mennyei örömdalok, nem halljátok az angyalok énekét? És miután ezt mondta, kilehelte lelkét. Az üdvös hatásról, melyet a jámbor könyvek olvasása gyakorol némely világias emberre, ki még a bűn és a hiúság rabja, tanúskodik elsősorban Szent Ágoston megtérése. Ő maga festi meg vallomásai könyvében a ma rettenetes vihar képét, mely egész lelkében dühöngött, mikor azt írja: láncaim terhe alatt sóhajtozom, és nem vasból valók azok, hanem akaratom az a lánc, mely hajthatatlan és kemény, mint a vas. A gonosz ellenség teljesen hatalmába kerítette azt, és így csak nem széttörhetetlen bilincsekbe vert engem. Ha pedig arra gondoltam, hogy eddigi szokásaimmal szakítani fogok, halálos gyötréd is fogott el, és kimondhatatlan félelmemben sorvadoztam. Régi jótársaim, vad féktelenségem és balgaságom tartottak vissza, és mialatt láthatatlan kézzel testemet marcangolták, bosszúságokban ezen szavakat kiáltották felém: micsoda, hát cserben akarsz hagyni? Örökre el akarsz tőlünk búcsúzni? Ó, mi rémségesek voltak a képek, melyek lelkemet betöltötték. Így írja le a maga a szent azon borzasztó küzdelmet, mely benne a jobb életre való újjászületése előtt végbe ment. Holnap, holnap, így sóhajtott egyre másra, csak ma nem akarok még lemondani a bűn élvezetéről. És végre mégis, hogy győzött. Vedd és olvasd. Így hangzott egy napon halkan lelkében. Azonnal felnyitotta a könyvet, és mely előtte feküdt, és azt a helyet olvasta: az éj elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltözzünk a világosság fegyvereibe. Mint nappal tisztességesen járunk. Hát ezen szavakra így jegyzi meg a szent: kápráztató fény árasztotta el lelkemet, és mint egy csapásra tűnt el minden vonakodásnak és kételkedésnek még árnyéka is. Így igazolta ezt a tapasztalat. A gonosz hatalma megtört, és a hosszú éveken át folytatott bűnös élet romjain épült fel mindjárt azon pillanattól fogva az erény és a szentség nagyszerű épülete. Hasonló hatással volt a lelki olvasmány ugyanezen egyháztanító tudósítása szerint, tehát Szent Ágoston szerint, Theodosius császár két udvari emberére. Midőn a császár Trierben való tartózkodása alkalmával a cirkuszjátékokat nézte, két udvari ember a városból kiment a magányos vidékre, hogy annak békés csendjét élvezze. Utuk véletlenül egy kolostor mellett vezetett el. Beléptek tehát az Istennek szentelt termekbe, és bejárták azokat. Minden, amit csak láttak, nagy hatással volt lelkükre. A szigorú szegénység, az egyszerűség, a síri csend és béke, különösen pedig az istenes öröm és vidámság, mely ezen hely boldog lakóinak arcáról minduntalan lesugárzott. Az egyik a kettő közül belépett egy éppen nyitva álló cellába. Első tekintetben

érni annyi gonddal és erőlködéssel. Talán a császár kegyét és barátságát? De mi bizonytalan és változékony az? Istennek kegyét és barátságát ellenben minden bizonnyal el lehet nyerni, csak akarni kell. Rajta tehát választottam. A mai naptól kezdve e helyen egyedül Istennek fogom szentelni életemből azt, ami még hátra van. Ugyanilyen elhatározásra jutott a másik is, és még ugyanazon nap mindketten beléptek a kolostorba. Mindez azért történt, mert bátorsággal kezébe vette a jámbor olvasmányt és olvasott. Nos, kedves rádióhallgatók! Mivel hogy a lelki olvasmánynak számtalan áldásdús hatása van, azért a rendalapítók, a lelkivezetők mindig a legnagyobb fontosságot tulajdonították neki, és részint nagyon ajánlották, részint elő is írták, hogy olvasni kell. Lojlai Szent Ignác, kinek a megtérésre és szent élet folytatására az első ösztönt éppen jámborkönyvek olvasása adta, nem csak egész életén át folytatta ezt a gyakorlatot, hanem az általa alapított rend törvényeiben minden tag szívére köti, hogy úgy a lelkiismeret megvizsgálására, az elmélkedésre és imádságra, mint a lelki olvasmányra a lehető legnagyobb gondot és kitartást fordítsa. A jámbor egyének is, akik komolyan törekedtek a jóban való előrehaladásra, mindig pontosan megtartották egy gyakorlatot, mindig jámborkönyvek olvasásához fordultak. Különösen akkor, amikor elmélkedéseikben nagyobb nehézségeik voltak. A szentek élete, Krisztus követése és más lelki olvasmányok állandó kísérőik ezen földi életben, és ugyancsak ezen könyvek szorgalmas olvasásából nyertek mindig újabb és újabb vigaszt, kedvet, erőt és bátorítást a tökéletesedésre. Kitartásuk ezen gyakorlatban nem kis mértékben segítette őket abban, hogy Istennel minél bensőbben egyesüljenek, és így saját magukon tapasztalták Szent Ágoston ama szavainak igazságát. Mindenkinek, aki Istennel hosszabb ideig foglalkozni és vele egyesülten élni akar, gyakran kell imádkoznia és szent könyveket olvasnia. Mert aki imádkozik, az Istenhez beszél. És aki olvas, ahhoz Isten beszél. Szeretett rádióhallgatók, hogy a lelki olvasmány tényleg hathatós eszköze legyen a tökéletesedésnek, forduljunk lelkivezetőnkhöz, és kérjünk tőle alkalmas lelki olvasmányt. Először sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy nagy különbség van a lelki olvasmányok tudományos tanulmányozása és annak épületes céljából való olvasása között. Az előbbinek nincs célja, mint az ész felvilág. Az előbbinek nincs más célja, mint az ész felvilágosítása és az elénk tárt igazságos helyes felfogása. Míg az utóbbinak az a célja, hogy akaratunkat jámbor gerjedelmekre és szent elhatározásokra bírja. Szóval, hogy életünket megjobbítsa és megszentelje. Ezért olvasunk jámbor könyveket. Amit Szent Ágoston, Szent Bonaventúra és Szent Bernát mondják, a lelki olvasmány a lélekre nézve egy mindenféle üdítő ételekkel gazdagon megrakott asztal. Azonban, hogy azon igazságok és tények, amelyek a léleknek táplálására vannak rendelve, az tényleg táplálják és erősítsék, arra nézve semmi esetre sem elég, hogy azokat csak futva vegyük tudomásul,
hanem arra,

0: is kell törekednünk, hogy akaratunk is megízlelje azokat, s hogy a gyakorlati alkalmazás folytán testünké és vérünké változzanak. Amit Szent Bernát mondja, nem annyira valamely dolognak tudományos megismerése, mint inkább annak belső megízlelése az, amit a lelkiolvasmány szem előtt kell, amit a lelkiolvasmányban szem előtt kell tartanunk. És azt akarjuk, hogy lelkünk gyarapodjék nem tudományban, hanem szent életben való előhaladásban. Ebből világos, miért vannak oly sokan, akik egy félórai vagy órai lelki olvasmány után is szárazak, és minden lelki haszon nélkül maradnak. Minden szent vágyódás, jámbor gerjedelem és jó elhatározás nélkül. Az olvasmány rájuk nézve sem nem táplálék, sem nem erősítő, épp oly kevéssé, mint az ételek nem erősítik azokat, akik csak nézik és bírálgatják, anélkül, hogy ennének belőlük. Ugyanilyen értelemben, hogy a Szent Gergely sokan olvasnak, de azért a lelki lakomától mégis éhgyomorral és éhesen kelnek fel. Nem ritkán az egyszerű és együgyű földmívelőket a jámborság és a vallásos buzgóság szelleme jobban hatja át, mint a nagy tudósokat, akik szakadatlanul kutatják a Szentírást és az egyházatyákat, ezt azonban nem azért teszik, hogy abból lelküknek táplálékot és életüknek hasznot merítsenek, hanem csak tudományos célból. Menjünk lelkivezetőhöz, és kérjünk tippet a jámborkönyvek olvasására. A lelki vezető, hogy alárendjeltjeinek a lelki olvasmányból a valódi hasznot biztosítsa, hagyja meg azoknak, hogy az olvasást mindig helyes szellemben kezdjék, nem kíváncsiságból és tisztán tudvágyból, hanem avval az óhajjal, hogy abból lelküknek haszna legyen. Egyszer, mint azt is ajánlja nekik, hogy előzőleg rövid imádságot végezzenek, mert a lelkiolvasmánynak a ma hatása, mely az értelemnek természet fölötti megvilágításában és az akarat megindításában áll, az isteni kegyességnek és szeretetnek ajándéka, melyet Istentől alázatos imádsággal kérnünk kell. Azt olvassuk Szent Domokosról, hogy szerzetesi élete kezdetén az atyák beszélgetései elolvasásából nagy szívbeli tisztaságra, igazi önmegtagadásra, rendtársai iránt tevékeny szeretetre és még sok ennyi egyéb erényre tett szert, mégpedig azért, hogy ezt a könyvet egyedül abból a szándékból olvasta, hogy az abban foglalt tanúkat mélyen szívébe visse és életét azok szerint rendezze. Kedves rádióhallgatók, kérjünk tippet a lelki könyvek olvasására lelki vezetőnktől. A lelki vezető arra is figyelmeztet majd, hogy ha lelki olvasmányból hasznot akarnak meríteni, akkor nem szabad azt hamar, futva, felületesen végezniük, hanem lassan, figyelmesen, nyugodtan és elmélkedve kell annak történnie. Tehát így olvassunk. Hogyha olvasol, mondja Szent Efrém, akkor ne az legyen a célod, hogy a könyvet egyszerűen átlapozod, hanem ellenkezőleg ne sokaljad ugyanazt a helyet egyszer, kétszer, vagy még többször is átolvasni. Hogy az olvasottak teljes értelmét és tökéletes jelentését megértsd. A záporesőnek többnyire csak kevés haszna van, mivel a föld hirtelen esése miatt nem szívhatja fel kellőleg. A lelki olvasmány legyen hasonló a csendes, lassú esőhöz, mely beszivárog a földbe, és azt megtermékenyíti. A sok olvasás mit sem használ, ha egyúttal jól nem olvasunk. Az is igen fontos, hogy az olvasás végeztével, épp úgy, mint az elmélkedésnél, a nyert felvilágosítások és bátorítások közül mindazt kiválasszuk, ami lelkünkre mélyebb benyomást gyakorolt, és időről időre arra ismét visszatérjünk, hogy annál mélyebben szívünkbe véshessük. Kedves rádióhallgatók, a jáborkönyvek olvasásának hasznáról és szükségességéről gondolkodunk. Adásunk utolsó felében negyedszer megismételjük. Kérjünk lelkivezetőnktől lelki olvasmányos tippet. Kérdezzük meg akár plébánosunkat, milyen lelki olvasmányok használhatnak, illetve milyen lelki olvasmányok gazdagíthatják lelki életünket. A lelkivezető ügyel majd arra, hogy csak olyan könyveket olvassunk, amelyek tényleg hasznosak, és az egyesek különös szükségleteinek és körülményeinek megfeleljenek. Vannak könyvek, amelyeknek nagy terjedelmük mellett nincs igazi tartalmuk. Mások ismét inkább alkalmasak az ész megvilágítására, mint az akarat megindítására. Ezen kívül vannak, amelyek inkább a kezdőknek, mások ismét inkább a haladóknak, vagy tökéleteseknek valók. És a könyvek megválasztásánál is tekintettel lehetünk arra a szenvedélyre, amely az illetőn különösen uralkodik, vagy valamely erényre, melyre az illetőnek még különösen szüksége volna. Egyesek ismét a történelmi iratokból merítenek több lelki hasznot, mások tankönyvekből. Szóval azt kell ajánlanunk és választanunk, ami a körülményekhez képest a legmegfelelőbbnek látszik. Kedves rádióhallgatók, bárha mindenki tehetsége szerint használná ezt az eszközt a saját megjavítására, tulajdonképpen a jámborkönyvek olvasását, és sohasem felejténi el aranyszájú Szent János ezen szavait, Isten buzgalmat és igazi buzgalmat és figyelmet fordítsunk lelki olvasmányunkra, hogy a Szentlélek segítsége mellett az olvasottakat tisztán lássuk, és azokból bőséges gyümölcsöt nyerjünk. Kedves rádióhallgatók, igaz, hogy korunk embere inkább hanganyagokat hallgat, képeket használ föl a lelkélet gazdagítására, viszont ennek az adásnak a tartalmával azt akarjuk elérni, hogy kerüljenek ismét a kezekbe a jámborkönyvek, és válogassunk jó könyveket magunknak, hogy akaratunkat erősítsük, hogy lelkiéletünket gazdagítsuk. Bízom abban, hogy talál magának a kedves rádióhallgatók ezekben a napokban egy olyan könyvet, amelyet szívesen olvas. Adjon Isten hasznos és töltekező lektúrát. Puskás Attila voltam Segesvárról.
1: Jelenünk és jövünk. A Mária Rádió információs műsora következik.

0: Jelenünk és jövünk. A Mária Rádió információs műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy ne szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Jelenünk és Jövünk című műsorunkban, információs műsorunkban. Kovács Katalin koordinátorunk is itt van, szeretettel köszöntelek, kedves Kati.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és téged is, kedves atya, nagy szeretettel köszöntelek.
1: Kedves Kati, rég nem voltunk már így együtt, valami szép dolgot szeretnék tőled hallani.
2: Hát igen, rég nem voltunk tényleg így együtt, egy kicsit a nyár megviccel és különböző adminisztratív helyzetek is, váratlan helyzetek is adódnak. Valami szép dolgot, atya? Például a legeslegszebb az az, hogy most számolom vissza az időt, mert ugye nem sokára látjuk egymást, és ha bár Nagyváradon vagyunk mindannyian, de most ebben a felújítási munkálatokkal elég felé tetejére állt minden, úgyhogy én most azt várom nagyon, hogy találkozzunk, végre személyesen is, és hát nagyon-nagyon jó nagyon sokszor bekapcsolni a rádiót, és csak hallgatni benneteket, hallgatni a műsorokat. Örülök, hogy itt vagyunk így együtt, és örülök, hogy itt van velünk Szűcs Timi kolléganőm, Szilágyi László, Görgényi Tünde, akik nem sokára meg is szólalnak.
1: Hát akkor engedjük is szóhoz a promóciós munkatársunkat.
2: Így van, köszönöm.
1: Sziszi, tiéd a szó, Isten hozott.
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az elmúlt hétvégén úton voltam, és akkor térek is rá a lényegre. A péntek reggel indultam Biharon, a Gepida Kft. Üzletében levő persejünkben volt 243 lej, és szintén Biharon a katolikus templomi persejben 200 lej. Csokhajon a Don Cristiano üzletben levő persejünkből 224 lejt vettem ki. Monos Petriben is jártam, Danyó Erzsébet önkéntesünktől 410 lejt vettem át. Szaniszlón is jártam, a templomban levő persejünkből 1421 lejt vettem át. Most a gyógyszertárnak a neve nem jut eszembe, 84 lej 20 bani volt a persejben, a Berecki üzletben pedig 228 lej és 42 bani. Csoma közön Heinrich Andrea és Roszkov Katalin önkénteseink gyűjtése plusz a templomban levő persej összesen 1025 lejt tartalmaztak. Kálmándon a Szászú Krisztián üzletében levő persejünkben 618 le és 96-bani volt, a Bertalan Kft.-ben levő üzletünkben pedig 231 lej. Kisdengelegen a katolikus templomban levő persejünkben 456 lej volt, Érkört VS-en Zoltai Katalin református önkéntesünktől 30 lejt, Vajda Mária katolikus önkéntesünktől 813 lejt vettem át, Értarcsán Madarász Klára önkéntesünktől 120 lejt vettem át. Érmihály falván a Diánával gyógyszertárban levő üzletünkben volt 292 lej és 20 bani. A Valkon Kft. Szupermarketjében volt 173 lej 2 bani, 250 forint és 6 cent. A templomi persejben volt 199 lej, Felvinci Erzsébet önkéntesünk 265 lejt gyűjtött, Lupsa János önkéntesünk 230 lejt, Lupsa Mária önkéntesünk pedig 400 lejt gyűjtött Érmihály falván. Éradonyban Hengye György önkéntesünktől 100 lejt, Vajna Irén önkéntesünktől 150 lejt vettem át. Érkeserűben a Vitaszem Agro üzletében levő persejünkben volt 352 lejt, Kis Irén önkéntesünktől pedig 150 lejt vettem át. Szalacson is jártam, Szabó Anna önkéntesünk gyűjtése 1210 lej volt. Tasnád Szántón is jártunk. Most azért beszélek többes számban, most vasárnap volt velem Szebeni Lajos önkéntesünk, és felszereltünk az eheti közvetítéshez, és kibontottuk a templomban levő perselyünket, 1855 lej volt, és ott helyben is a különböző Mária rádiós tárgyakra adakoztak 228 lejt. Időközben eljutott hozzám, már régebben küldte Szopos Ágnes önkéntesünk Déváról a templomban levő persely tartalmát, 850 lejt. Tegnap pedig önkéntes találkozó volt itt Váradon, Stark Lajos önkéntesünk Nagyváradról 310 lejt gyűjtött. Nagy Gizella, Bihar püspöki önkéntesünk 130 lejt és 50 eurót adott át. És Veres Judit Mária önkéntesünk Várad ősi körzetből 295 lejt gyűjtött. Egyelőre ennyi, amiről be tudok számolni, és a mai napon indulok Kolozsvárra. Ez azt jelenti, hogy ami útba esik, vagy kisebb-nagyobb kitérővel máskor is útba szoktam ejteni, akkor ez ma is meg fog történni, egy kicsit később, mint a szokásos. Délután estére megérkezek a kolozsvári stúdióba is, ahova eljuttatom az újságokat, tehát holnaptól már, mert szemesével egyeztetve lehet a kolozsvári stúdióból átvenni az újságokat. És holnap 11 órától tartjuk az önkéntesekkel a találkozót Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János plébánián. Aztán Sepsiszentgyörgyre megyek, ott délután 4 órától találkozunk a Szent József plébánia udvarán, ott a hittanterem, vagy minek hívják azt a helyet. Utána pedig másnap csütörtökön Kézdivásárhelyen délben 12 órától a Boldog Özséb plébánián tartjuk a találkozót az önkéntesekkel, majd átmegyek Szentegyházára, és ott 4 órától délután a Szent András plébánia hittantermében tartjuk a találkozót. Pénteken pedig Gyergyószent Miklóson délben 11 órától, délelőtt 11 órától tartjuk a találkozót a Szent Miklós plébánián, majd Székelyudvarhelyen 3 órától. Kérem is az önkénteseket, és akik érkeznek, akkor érkezzenek egy kicsit hamarabb, hogy 3 órától együtt tudjuk imádkozni az Irgalmasság rózsafűzérét ott a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház és a Mária Rádió közös kápolnájában, amit élőben közvetít a rádió, utána pedig folytatjuk az önkéntes találkozóval, annak végén pedig én jövök haza, majd vasárnap ellátogatok Felsőbányára, ez Nagybánya után következő kis város, és onnan lesz közvetítés Nagyboldogasszony hetében, és most megyek majd felszerelni, és kicsit reklámozni a rádiót, ott nincsen semmilyen kapcsolatunk, tehát nem ismerek hallgatókat, már a plébános atya állítja, hogy vannak ott hallgatóink, alig várom, hogy találkozhassak elük, és bízom benne, hogy valakit közülük sikerül rávegyek, hogy önkéntességet is vállaljon. Tehát ez a terv a jövőben, és augusztus 10-ére tervezem Aradon és Temesváron az önkéntes találkozókat.
1: Nagyon szépen köszönjük. További jó szolgálatot, Isten áldását kérem további munkádra, és reméljük, hogy fogsz találkozni azokkal a hallgatókkal is, akikkel még eddig nem, ahogy mondottad. Sok sikert! Köszönjük szépen, kedves hallgatók! Az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársunk beszámolóját hallhatták. Várjuk, hogy menjenek és találkozzanak vele is az önkéntes találkozókon minél többen. Egy rövid dal után visszatérünk, maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat a Nagyváradi stúdióból, a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallják a kedves hallgatók, és átkapcsolunk Sepri Szent Györgyre. Szeretettel köszöntelek, kedves Tünde, Isten hozott.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek téged, kedves Tibor atya, és minden kedves Mária Rádió hallgatót, önkéntest.
0: Biztos, hogy van szép leveled is, alig várjuk, hogy azokat a szép gondolatokat felolvassuk, tiéd a szó.
1: Köszönöm szépen. Mielőtt a szép levelet felolvasnám, megköszönöm minden kedves önkéntesnek a segítségét, különösen azoknak az önkénteseknek, akik könnyebbé tették, hogy én a szabadságom alatt úgy gondtalanul töltsem azt a pár napot, hiszen a technikában is a tegnap besegítettek, hogy itt a stúdióban minden rendbe menjen. Azoknak az önkénteseknek is köszönöm, akik ma reggel korán felkeltek és bejöttek, hogy a magazinokat szétosszuk, és holnap az önkéntes találkozóra előkészítsék. Itt nálunk holnap lesz, ugye, ahogy Szilágyi László kollégám is mondta, az önkéntes találkozó délután 4 órától. Szeretettel várunk minden kedves önkéntest és hallgatót, és azokat is, akik talán most döntötték el, hogy szeretnének önkénteskedni. Hálát adok azokért, akik az elmúlt hetekben, napokban bejártak, és az összegyűjtött adományokat behozták. Különösen Simon Katalin uzoni önkéntesünknek, aki nem tudom, hogy csinálja, de mindig sikerül összegyűjteni az adományokat, pedig sokszor ágyban fekvő beteg, mert nagyon fájnak a lábai, de köszönjük szépen, hogy így is munkálkodik az Úr szőlőjében. Köszönjük szépen a 645 lejt, amit összegyűjtött és elküldött. Vojkúj Ferencnek is, Szent Iván laborfalvi önkéntesnek, aki 600 lejt gyűjtött össze. Ő minden hónap első szerdáján egy kis csapattal eljön és elimádkozzák itt a rádióban a rózsafűzért. 4 falu türkös plébániáról 980 lejt gyűjtöttek össze, Szikszai Katalin és Miklós Mária. Ebből 100 lej Máriatonra, ami nem volt bejelentve, és külön köszönjük az ottani plébánosnak, aki lehetővé tette, hogy egy egész nagy csapat imádkozza a rózsafűzért élőben a rádióban. A Jóisten fizesse meg az áldozatot, amit hozott, és a támogatást. Köszönjük szépen Maksai Katalin, sepsikőröspataki önkéntesünknek a gyűjtését, az 1337 lejt. Szánku Mária Magdolna önkéntesünk Málnás fürdőről 110 lejt gyűjtött össze. Ebből 80 lej Málnás fürdőről, Zoltán faluból 20 lej, Gidó falváról 10 lej. Fekete Halom Zernest környékéről az első péntekes betegektől gyűjtötte össze a plébános úr a 620 lejt, és személyesen be is hozta, mondta, hogy ez az utolsó, mert hogy elhelyezték hidegségre, de a Jóisten fizesse a munkáját, és köszönjük szépen azoknak az ágyhoz, házhoz kötött betegeknek, akik nem feledkeztek meg a rádió támogatásáról. A Szotyori Rózsafűzér Társulat tagjai, akik benjártak, és ők is minden hónapban egyszer bejönnek elimádkozni a rózsafűzért, így élőadásban 160 lejjel támogatták a rádiót. Köszönjük szépen! Ezen kívül 1738 lej gyűlt össze itt a stúdióba, nagy részük névtelenül, van, ami promóciós termékekért adott adomány. Köszönjük szépen azoknak, akik így is támogatnak bennünket, és azoknak is megköszönöm, akik akár a takarításban, adások összeállításában, vagy bármilyen más segítséget nyújtanak. Nem hangzik el a nevük, sokan nem is szeretnék, mert ők azt mondják, hogy a szűzanya iránti szeretetből, a Jóisten iránti mély imádatból teszik, és nem szeretnék, hogyha a nevüket megemlítem, biztos, hogy a Jóisten tudja. Köszönöm szépen. és itt van akkor a várt levélke, ami görgény üvegcsűrről érkezett, és így hangzik: a Jóisten segítségével átutaltuk a júliusi támogatás összegét, 745 lejt, melyet őszinte hálaimánkkal egészítünk ki. Hálát adunk a Jóistennek a görgény üvegcsűri támogatók közösségéért, akik hűséges kitartással sorakoznak fel szeretett rádiónk mögé, télben, nyárban, munkaidőben és szabadságoláskor. Akkor sem feledkeznek meg arról, hogy erre a fénysugárra sok-sok embernek szüksége van. Ugyanakkor hálával köszönjük meg a papszentelő primíciás szentmiség közvetítését, melyeknek lélekemelő pillanatai mély nyomot hagytak a szívünkben, és megerősítettek abban a hitben, hogy a hivatásokért mondott imának fontos szerepe és értéke, gyümölcse van. A Jóisten áldását kérjük az új misés papjainkra, akikért a továbbiakban sem szűnünk meg imádkozni. A Szűzanya rádiójának nagy családja nap mint nap azért is imádkozik, hogy az a kegyelem, amely a közvetített szentmiség alkalmával megsimogatta a lelkeket, ébressze fel a papi hivatás iránti vágy csíráit a fiatalok szívében, mert ezekben az időkben nagyobb szükség van az elhivatott lelki pásztorokra, mint bármikor. A Jóisten bőséges áldása kísérje mindenki imáját és munkáját. Szeretettel a görgény üvegcsüri önkéntesek csapata, valamint Júlia és Teréz. Nagyon szépen köszönjük Júliának, Teréznek, az egész csapatnak és minden önkéntesnek, akár elhangzik a neve, akár csak így a háttérben marad, az önök, az a ti munkátok nélkül valóban nem tudnánk megvalósítani azt, amit így összefoglalt Júlia és Teréz. Köszönöm szépen, hogy ezt így megoszthattam.
0: Köszönjük szépen mi is, minden önkéntesnek köszönjük a szép gondolatokat, és köszönjük neked is, Tünde, további szép napot, jó munkát, most már kipihenve a szabadságból, gondolom.
2: Vagy igen, és nem is annyira szabadság volt. Mindig várjuk a görgény üvegcsűri levelet, és most, amikor ugye, hogyha most voltak a felvételik a szemináriumban, ha jól tudom, igen, nemrég,
0: igen,
2: ilyenkor mindig kicsit hangsúlyosabban imádkozunk papi és szervezetesi hivatásokért.
0: Így van, hál' Istennek sokan is jelentkeztek, vagyis többen, nem sokan, mert az sosem elég. Köszönjük, Tünde, hogy itt voltál. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a jelenünk és jövőnk információs műsorunkban. És most Repszentgyőről Szatmár Németibe repültünk gyorsan, kedves Timi Isten hozott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves Mária Rádió hallgatót és téged is a stúdióban.
0: Kedves Timi, önkéntes találkozók voltak, tiéd a szó.
1: Így van, önkéntes találkozók voltak a hétvége folyamán, péntek délután és szombat délelőtt. Péntek délután Nagy Károlyban jártunk, és ott találkozhattunk az önkénteseinkkel. Egy kis kötetlen együttlét volt, ünneplés is volt, hiszen az egyik önkéntesünk pont a születésnapját ünnepelte, ő készült egy kis süteménnyel, meg frissítőkkel, így nagyon szép együttlét volt beszélgetésben, elmélkedésben, és jó volt újra látni egymást. A nagykárai találkozón Kaplonyi Teréz önkéntesünk Kaplonyban 500 lejt juttatott el hozzánk, Fleisz Gézella és Gózner Mária szintén Kaplonyban 2100 lejt gyűjtött. A Golté Farm üzletben Kaplonyban 331 lej volt a persejünkben, Perényi Cecília önkéntesünk Nagy Károlyban, a Szent Élek templomban 1040 lejt gyűjtött. Bangartner Teréz Tasnádon 2037 lejt, és Új Tasnádon 350 lejt. Winkler Merinda önkéntesünk Csanáloson 500 lejt gyűjtött, Hásfalvi Ildikó Mezőpetrében 620 lejt. Dezső Katalin szintén Mezőpetrében 500 lejt, és a Mezőpetri Szent Erzsébet templom perseiben 255 lej volt. Pálinkás Gabriella Nagykárolyban 1060 lejt gyűjtött, Kis Irén Ér-Endréden 50 lejt, Somogyi Ida Mezőfényen 680 lejt. A Mező Teremi Dánkina üzlet persejében 329 lej volt, és Kis Katalin Bőrvejben 325 lejt gyűjtött. Így összesen a nagykárói önkéntes találkozónkon 10.677 lej gyűlt össze. Másnap tartottuk az önkéntes találkozót itt Szatmár Németiben, és ez a dal, amit beraktál így a beszélgetés előtt, eszembe jutott a Jézus szíve búcsút, ami ugye a múlt hónapban volt itt Szatmár Németiben, június 14-én, ami mindig egy nagyon meghitt és nagyon szép együttlét, hiszen az egyházmegye hívei összegyűlnek, hogy együtt ajánljuk fel egyházmegyénket, magunkat Jézus szentséges szívének. Nagyon szép és nagyon jó együttlét volt. Ott voltunk, kint voltunk, hálás vagyok az önkénteseknek, akik vállalták azt, hogy odaülnek az asztalhoz és a promóciós termékekkel, próbálják vonzani a hallgatókat, picit beszélgetni velük, picit ajánlani nekik a Mária Rádiót. A Jézus szíve búcsú alkalmából a promóciós termékek és az adományok összegéből összesen 4000 lejjel támogatták a rádiót, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Ide a Szatmári stúdióba június 7-e és július 28-a között a névtelen adományok és a promóciós termékek összegéből összesen 1957 lej gyűlt. Fenyán Gizella önkéntesünk Túrterebesen 703 lej gyűjtött. Éva Monika önkéntesünk a Kiszent Teréz templomban lévő persejből 1629 lejt hozott be. A Nagybányai Krisztus Király templom perseiben 2575 lej volt, a Daróci és a Darai templomok perseiben összesen 800 lej volt, Lázin Erzsébet önkéntesünk Lázáriból 775 lejt gyűjtött, Lackó Irénke Batizon 370 lejt, Kóri Margit Sárközön 1685 lejt, Ripszki Mária Adorjánban 395 lejt, Pop Mária Királydajrócon 200 lejt hozott el, Huber Jolán Madarászon 250 lejt gyűjtött, Andrássy Margit 302 lejt hozott el hozzánk, Merker Judit, a Szatmárnémeti Hildegárda templomban is környékén, ez a 350 lejt és 50 eurót gyűjtött. A Nagybányai Szent Erzsébet Nőszövetség 500 lejjel támogatta a rádiót, Szenes Erzsébet és Herman Edmund Erdődön, ez a 395 lejt gyűjtött, Pfeiffer Melinda a Szent Élek templomban 730 lejt, Bora Mária az Árda templomban 2157 lejt, Béres Enikő a Keresztelő Szent János Görögkatolikus templomban 415 lejt gyűjtött össze, Vadas Ágnes Erdődön 485 lejt, és Dán Ilona a Szatmári Székesegyházban, valamint a környéken 580 lejt gyűjtött, tagsági könyvesek 200 lejjel támogatták a rádiót, így összesen az elmúlt másfél hónapban 23.453 lej gyűlt össze. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden adományért, minden támogatásért, a hallgatóknak a szeretetéért, és azt, hogy fontos nekik a Mária Rádió, szeretik hallgatni, és támogatják az adományaikkal. Köszönjük szépen!
0: Így van, kedves Timi, mi is köszönjük neked az ottani munkádat, és hogy vezeted szépen a Szatmárnémeti és környéki stúdió önkénteseket. Köszönjük az ottani önkénteseknek, hallgatóknak, adakozóknak a hozzáállásukat és a szeretetüket. Isten áldása kísérjen továbbra is mindannyiunkat.
1: Köszönöm szépen, és én is nagyon hálás vagyok mindenkinek, és mindenkit szeretnék a szívembe elvinni, a szűzanyához, majd Medjugorjéba is imádkozni értük, mert nagyon fontos nekünk minden önkéntes, minden hallgató, és úgy, hogy ők imádkoznak értünk, mi megérdemlik ők is, hogy mi is imádkozzunk értük, hogyha egy-egy ilyen szép helyre eljutunk, úgyhogy mindenkinek a kérését viszem magammal, és imádkozni fogok önök.
0: Úgy legyen, sok kegyelmet neked is. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szűcs Timiát hallották. A Jelenünk és Jövőnk című információs műsorunk is ilyen rövidre sikeredett, de nem baj. Jövő héten újra találkozunk, folytatjuk innen. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a béke himnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
1: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome!
0: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
1: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

0: Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelki ismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenekelőtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van. Másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mint ha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik, és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, Rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját, nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazeka Silona az Öregkor bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb

0: Istenünk, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Csené Vadnai Borbála a sashalmi keresztény női kör vezetőinek gondolatait hallják.
1: Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál. Úgy szoktam mondani, hogy a szellemi, lelki gyökereim azok Tezébe vannak. És az első volt a legemlékezetesebb, mert hát Milánóba mentünk úgy, hogy felszálltam a buszra, és senkit nem ismertem. Tehát én egyedül mentem, és megtapasztaltam a teljes szabadságot, hogy szép utam volt, és kétszer voltam Tezébe, Franciaországba, ott pedig talán a legnagyobb élmény az volt, hogy 3 napig teljes csendbe, szilenciumba voltam, és ez nekem az első ilyen élményem volt. És mikor vége lett, a buszon kérdezték, hogy hogy éltem meg ezt a 3 nap teljes csendet, tehát még evés közben se beszéltünk meg semmikor, akkor én azt mondtam, hogy mint a misében, mikor mondjuk, hogy emeljétek fel szíveteket az Úrhoz, én azt éltem 3 napig, felemeltem a szívem, és ott voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy élmény volt. A milánói utamon történt, hogy beültem a csendszobába, mert ott ilyen is van, teljes csendben lehet imádkozni, és ott volt egy olyan élményem, hogy én átadtam a Jóistennek azt a élethelyzetemet, hogy én nem találok férjet. Nekem nem megy ez a párkeresés, valahogy nem megy, és ott imába nagyon mélyen átadtam az Úrnak ezt a kérdést, azt mondtam, hogy ha azt szeretnéd, hogy én férjhez menjek, akkor mostantól kérlek, te intézkedj. És amiért ezt mesélem, hogy ez volt decemberben, és február 26-án megismertem a férjemet, akivel azóta 2 kisfiunk is született, Gyuszi meg Jancsi. Úgyhogy ez ilyen csodaszerű.
0: Csené Vadnai Borbála a sashalmi keresztény női kör vezetőinek gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisztek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Istve Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Imádságról, mint üdítő forrásról szeretnék beszélni. Rozsé testvér gondolatait és Teréz anya gondolatait foglalom össze egy pár műsorunkban. Rozsé testvér mondja, olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Teréz anyával osztozunk e kérdésen, hogyan ragadjuk magunkkal a ránk bízottakat, hogy mindig a fényt válasszák. És Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, mondja Rozsé testvér, amit közösen éltünk meg, különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét, és hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a Földön. Tehát olyan világban élünk, ahol együtt létezik a fény és az árnyék. Évek óta a legkülönbözőbb helyzetekben találkoztunk, nem csak Kalkutában és Téziben, hanem más helyeken is, mondja Rozsé testvér. 1976 egy nyári napján Teréz anya bejelentette, hogy Tézébe látogat. Az Egyesült Államokból érkezett. Tézei domb tele volt a világ minden tájáról érkezett fiatalokkal. Annak kifejezésére, hogy mi lakik bennünk, aznap közösen írtunk egy imádságot. Ez így szól. Ó Isten, minden emberi létező atya, te mindenkit arra kérsz, hogy szeretetet vigyen oda, ahol a szegényeket megalázzák. Kiengesztelődést oda, ahol az emberek között szakadást támadt. Örömet, ahol az egyház megrázkodtatásokat él meg. Megnyitott számunkra az útat, hogy a közösség kovászai legyünk az emberiség egész családjában. Még abban az évben a szerzetes testvéreim közül néhányan elmentünk, hogy egy időt töltsünk Kalkutta legszegényebbjeivel. Teréz anya háza mellett laktunk mostoha körülmények között, gyermekek sokaságától ármás területen. A lakosság többsége muzulmán volt. Egy keresztény család fogadott be minket egy olyan házba, amely kicsinke utcák kereszteződésére nyílt, üzletekkel és egyszerű műhelyekkel tarkítva. Teréz anya gyakran jött velünk imádkozni, egyik nap egy fából készült szentségházat hozott, mert azt akarta, hogy a megőrzött eukarisztia jelen legyen abban a szobában, ahol élek. Délután néha arra kért, hogy kísérjük el, amikor azokat a leprásokat látogatja, akik nem várnak már másra, mint a halálra. Ezek az emberek minden külső és belső védekező erejüket elvesztették. Az volt a legfontosabb, hogy nyugalmat vigyünk közéjük, és aggodalmaiktól lecsillapodjanak. Ez az áldott asszony óriási energiával rendelkezett, és rengeteg spontán kezdeményezése volt. Egyik nap, miután a délutánt a leprások meglátogatásával töltöttük, így szólt hozzám: volna egy kérésem, mondjon rá igent. Mielőtt válaszoltam volna, megpróbáltam arról valami többet megtudni, de ő megismételte: mondjon rá igent. Végül kifejtette: mostantól fogva egész nap hordani fogjátok a fehér ruhát. Nem csak az imádságok idején, de az utazások alkalmával és a házban is. Erre a jelre ugyanis korunk emberének szüksége van. Én így válaszoltam: testvéreim vannak, akikkel mindent megbeszélek, hogyan mondhatnék igent anélkül, hogy tanácskoznék velük. Nem, azonnal egy fehér ruhát csináltatott a nővéreivel, amiben mind néhány öltést ő maga vart. Minden reggel egyik testvéremmel, aki orvos, a legsúlyosabb betegségben szenvedő gyermekeket mentünk gyógyítani. Ez az egész életet meghatározó tapasztalat volt számunkra. Megtörtént, hogy a karjainkban halt meg egy kis gyermek. Minden tőlünk telhetőt megtettünk azokban a hosszú órákban. Egy ilyen gyermeknek ajka éppen hogy megnyílt, de nem volt hallható semmi, ha csak nem egy gyenge sóhajtást, és azután. Az első naptól kezdve egy 4 hónapos kislányt fürdettem, akinek édesanyja nem sokkal a szülés után meghalt. Amikor először a karjaimban vettem, azt mondták, hogy lehet, hogy már nem is él, mivel hiányzik belőle a téli vírussal szembeni ellenálló képesség. De a gyermekek házának egyik felelőse így szólt hozzám: nézze, mennyire figyel önre.
Ez az első alkalom az életében, hogy egy hozzábeszélő férfi hangját hallja. Vigye el magával Európába, hiszen itt képtelen lesz élni. Teréz anyával hozzáfogtunk, hogy útlevelet állítassunk ki számára, és a gyermek így Franciaországba jöhessen. A hatóságokat emlékeztettük, hogy 1973-ban Teréz anya volt az, aki Londonban Fülöp hercegtől elsőként kapta meg a Templeton díjat, melyet a hitnek világszerte való terjesztéséért ítélnek oda. A következő évben én, majd azt követően India korábbi államelnöke, Sarvepalli Ratkar Krishna nyerte el ezt az elismerést, mivel mindhárman Indiában voltunk, közbenjárásunk megkönnyítette az eljárást. Franciaországba visszatérve a repülőn rosszul lett a kislány. Már az elindulás előtti éjszakát is Bombay egyik klinikáján töltöttük, majd Párizsban rögtön egy specialistához vittük. Minden tőlünk telhetőt megtettünk érdekében, de majdnem mindent kihányt, amit enni adtunk neki. Nem tudott elaludni máshol, csak a karjaimban, és amikor egy dalt dúdoltam neki, arra erőtlenül válaszolt. Megérkezésünkkor Tézébe néhány testvér a szobámba kísért bennünket. A kis Mary Sonnellyt az ágyamra fektettem, és életében első alkalommal ott kezdett el boldog kis baba módjára csevegni. Néhány héten át a szobámban lakott. Gyakran a karjaimban aludt, miközben az íróasztalomnál dolgoztam. Lassan erőre kapott, és a gyógyulás útjára lépett. Ettől kezdve a mi házunk közelében lakott. Nővérem, aki jó néhány évvel korábban már gyermekeket fogadott be Tézé otthonába, és mint sajátjait nevelte fel őket, most örömmel vette magához ezt az indiai kislányt. A kislány nagymamának szólította a nővéremet. A Szent András közösség nővéreinek egyike, aki a Tézébe érkező fiatalok fogadását irányította, Mary Sonnelly fogadott anyja lett. Anyai figyelmessége és jósága mindenkit felülmúlt, és hamarosan kimutatta újongó természetét. És amikor reggelenként elmentem meglátogatni, örömkiáltásokkal szögdícsérve jött a fogadásomra. A sok gyermek közül, akikkel az évek során nővérem foglalkozott, néhányan súlyos próbatételeken mentek keresztül. Egyik ilyen gyermek olyan szívbetegségben szenvedett, amiben 6 évesen meghalt. Halkszavú volt és sok alvásra volt szüksége. Szerencsére nem voltak fájdalmai. Hogyan is lehetne egy gyermek szenvedésébe beleegyezni? Nővéremre, aki élete folyamán ilyen váratlan események egész sorát volt kénytelen megélni, gyakran úgy tekintettem, mint akit az életszentség világossága ragyog be. Teréz anya egy őszi vasárnap ismét Tézébe látogatott. A közös imádság alatt sok fiatal jelenlétében jónak láttuk egy közös megfogalmazásban kifejezésre juttatni aggodalmunkat, amely mindmáig aktuális. Kalkutta utcáin láthatóan vannak jelen a haldoklók, de a világ számos országában a fiatalok láthatatlan módon haldokolnak. Az érzelmi életük törései vagy a jövőjük iránti aggodalmaik nyomasztják őket. Gyermekkoruk ártatlanságában vagy kamaszkorukban kapott sebeik nem gyógyultak be. Egyesekben ez kiábrándulást eredményezett, mondván minek is élni. Az életnek van egyáltalán értelme. Az elmúlt évek során más találkozási alkalmak is adódtak, így 1984-ben a Szentszék meghívására az első ifjúsági világtalálkozó megnyitó ünnepségén vettünk részt Rómában. Egymás után tartottuk beszédünket a Kolosseumban, és ott volt velem az akkor 8 éves Mary Sonnelly. A szél olyan erősen fújt, hogy válkendőjébe kellett bugyulálnom, nehogy átjárja a hűvös forgatag, egészen békés volt. Élénk elméjének minden igyekezetével próbált hallgatni bennünket. Később ismét meghívtak az ifjúsági találkozóra, ezúttal az Egyesült Államokbeli Denverbe, hogy Teréz anyával együtt vezessünk egy imádságot. De akkor ő már beteg volt, és odaérkezve tudtam meg, hogy le kellett mondani utazását. Akkor egy levelet írt nekem, amelyben fölvetette, írjunk együtt egy újabb könyvet. 1994. októberében ismét láttuk egymást a szerzetes életről folyó szinóduson Rómában. Bár fáradtnak látszott, de megvolt benne
a mindig megújulás készségének isteni adománya. Teréz anya elhunytának híre váratlan körülmények között ért. Mary Sonnelli a nővéremmel a hegyekbe utazott egy rövid szünidőre. Onnan hívott fel telefonon, s nagyon kért, hogy hozzájuk csatlakozva töltsük el együtt azt a 3 napot. Ott kaptuk a hírt, és ekkor megértettem, miért kellett oda jönnöm. Nem jelentéktelen, hogy azt az estét éppen együtt töltöttük. A következő héten fontosnak találtam, hogy vállalkozzak a Kalkutába utazásra. Egy indiai, aki egyúttal a szüleit is felkereste, és egy francia testvéremmel így részt vehettünk a temetésen. Teréz anya holtteste mellett eszembe jutott mindaz, amit közösen éltünk meg. Különösen is tudatára ébredtem akkor annak, hogy mindkettőnk megtapasztalta mindennapjaiban az imádság üdítő erejét. És hasonló bizonyosságunk volt abban, hogy Istennel való közösségünk arra ösztönöz bennünket, hogy megkönnyítsük az emberi szenvedéseket a földön. Most, hogy Teréz anya elhunyt, meggyőződésem, hogy az egykor közösen járt utat továbbra is követnünk kell testvéreimmel. Halála után néhány hónappal történt, hogy szerzetes testvéreimmel, kiváltképp akik Dél-Koreában élnek, megrendüléssel hallottunk az észak-koreai helyzet súlyosságáról. 2 évnyi szárazság után óriási árvíz pusztított, minek következtében a lakosság nagy része élelem híján maradt, és a helyzetben különösen is a gyermekek szenvedtek. Ennek látványa arra indított bennünket, hogy lehetőségenket felhasználva Dél-Korea északi határa közeli piacon 1 millió kilogramm kukoricát vásároljunk, és az éhség sújtotta ország 7 körzetébe szállítassuk. Ekkor egyik testvérünk elkísérte a rakományt Észak-Koreába, hogy jelen legyen, amikor a kukorica szétosztásra kerül a leginkább rászorulók között. Igen, emlékezzünk arra, hogy amikor mások megpróbáltatásain enyhítünk, a feltámadott Krisztussal találkozunk, hiszen ő maga mondta, amit a legkisebbeknek tesztek, azt nekem teszitek. És akkor vágjunk bele az imádságban, mint üdítő forrásra. Valójában egyetlen igazi imádság létezik. Egyetlen alapvető ima, maga Krisztus. Egyetlen hang létezik, amely a föld arca fölött lebeg, Krisztus hangja. Az imádság tehát mindenek elét egység Krisztussal. Ha olyan idők jönnek, amikor nem tudunk imádkozni, egyszerű a dolgunk. Ha Krisztus bennünk él, engedjük, hogy ő szóljon atyánkhoz szívünk csendjében. Ha képtelen vagyok megszólalni, ő beszél majd helyettem. Ha nem tudok imádkozni, ő fog imádkozni bennem. Ezért gyakran kellene ismételgetnünk, szívemben élő Jézus, hiszek irántam érzett hűséges szeretetedben. Ha semmit sem tudunk adni, hát adjuk ezt az ürességet. Kérjük Jézust, imádkozzon bennünk, hiszen senki sem ismeri nála jobban az atyát, senki sem tud nála jobban imádkozni. Ő küldi el szívünkbe lelkét, hogy imádkozzon bennünk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni. Ha tiszta a szívem, ha Jézus él benne, ha szívem az élő Isten tabernákuluma, Jézus és én egy vagyunk. Szent Pál így mondja ezt, élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Krisztus imádkozik bennem, Krisztus munkálkodik bennem, Krisztus gondolkodik bennem, Krisztus lát a szemeimmel, Krisztus szól a szavaimmal, Krisztus cselekszik kezeimmel, Krisztus jár a lábaimmal, Krisztus szeret a szívemmel, ahogy Pál apostol imádkozott. Krisztushoz tartozom, és semmi sem szakíthat el az ő szeretetétől. Ez a valódi egység, igazi közösség Istennel a Szentlélekben. Nagyon fontos, hogy Krisztus éljen bennünk, így jelenléte mindenhova elkísér bennünket, bárhol is járunk. Isten annyira szeret, hogy nekünk adta fiát Jézust. Szeretetét kínálja nekünk, és neked is szabad kezet kell nyújtanod neki. Ez nem azt jelenti, hogy mindent fel kellene adnod, nem ez a fontos.
együttérzésed és jelenléted az, ami igazán számít. És minél inkább engedjük, hogy ője bennünk életét, annál inkább növekszünk a Krisztushoz való hasonlóság útján. Az imádság nem más, mint teljes önátadás, teljes egység Krisztussal. És ez az, ami szemlélődékké tesz minket a világ szívében, hiszen 24 órát át töltünk jelenlétében az éhezőkkel, a ruhátlanokkal, a hajléktalanokkal, azokkal, akiket nem akarnak, nem szeretnek, akikkel nem törődnek. Hiszen Jézus ezt mondja, bármit tesztek a legkisebbeknek, nekem teszitek. Atyánk, itt vagyok, szolgálatodra, a te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adott nekem. Rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk, azzal a szeretettel, amellyel az Atya szereti őt.

az Úr nem ment el. Itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok! Az Istent esszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon ették itták királyaik húsát, vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven. A gyenge bárány nem totem, a megváltó nem törzsvezér. Ereje több, ereje más. Ő óriásabb óriás, ki két karjával átalér minden családot s törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá. S nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Loyolai Szent Ignác, áldozópap, rendalapító. 1491-ben született a Hegyesvölgyes Baszkföld, Guipuzcoás tartomány egyik baszk nemesi családjának sarjaként, amely ősidők óta ezen a titokzatos tájon a birtokain gazdálkodva élt. Mivel szüleinek rajta kívül még 7 fiú és 5 leány felneveléséről kellett gondoskodniuk, Ignác, mint legkisebb fiú, már 14 éves korában katolikus Ferdinánd spanyol király bizalmas emberének, Juan Velázquez de Kellárnak udvarába került. Itt ismerkedett meg a lovagi élet szokásaival, és itt kedvelte meg az éneket és zenét, mely később is kedves szórakozása maradt. Mint egy spanyol nagyúr apródja, és később, mint fiatal tiszt, dicső jövőről álmodozott. Mint később maga mondotta, a világ hiúságának élt, és főképp a fegyverforgatásban gyakorolta magát. Nem kevésbé kedves időtöltése volt a játék és a kalandos lovag regények olvasása. Így ment ez Velázquez haláláig. Ekkor a nagykorúvá serdült ifjú lovag rokonának, Don Antonio Manrique Navarrai alkirálynak katonái közé állt. Már kapitány volt, amikor 5. Károly császár és 1. Ferenc francia király közt kitört navarrai háborúban jó alkalmat talált bátorságának megmutatására. A franciáktól erősen szorongatott pamplonai vár védelmének elejétől fogva ő volt a lelke. A döntő roham napján 1521-ben azonban megsebesült, egy ágyúgolyó összezúzta jobb lábszárát. Súlyos sebével először a franciák vették gondjaikba, majd 2 hét múlva gyaloghintón Loyola várába szállították, hogy övéinek ápolása alatt előbb magához térjen. De gyógyulása sok időt vett igénybe. Az orvosok ügyetlensége még hosszabbra nyújtotta szenvedését. Először rosszul illesztették össze az eltört csontokat, úgyhogy lábszárát másodízben is el kellett törni. Azután ismét elvétették az összeillesztést, és ezért kénytelenek voltak a szárcsont kiálló részét lefűrészelni, és az ekként megrövidített lábat egy feszítőkészülék segítségével kihúzni. Állapota némileg javult, de hosszú ideig kellett feküdnie otthon, Loyolában a kastélyukban. Olvasnivalót kért, de csak Jézus élete volt kéznél egy kartaúzi szerzőtől, Szász Rudolftól és egy Szentek élete. Először kedvetlenül lapozgatta a könyveket, de aztán egyre jobban elámult, és végül egészen e művek hatása alá került. És minél jobban beletemetkezett a könyvekbe, annál gyökeresebb változás ment végbe lelkében. Világias tervei, fennhéjázó lovagi ábrándjai egyszerre köddé foszlottak. Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos példája ellenállhatatlan erővel markolt szívébe, és komoly elhatározásokat érlelt lelkében. Eltökélte, hogy szakít eddigi életével, és világi lovagból Isten lovagjává szegődik. Mihelyt egészsége valamennyire helyreállott, 1522 tavaszán elzarándokolt a híres Montserrati kegyképhez, és ott, miután töredelmes életgyónást végzett, fényes lovagi öltözékét szegényes zarándokruhával cserélte fel. Montserratról a közelfekvő Manrézába vonult, és ott ideje nagy részét a Paradicsombölgynek nevezett barlangban töltötte teljes egyedüllétben. Itt majdnem egy egész esztendőt eltöltött. Ignác maga később így jellemezte ezt az időszakot. Manrézában Isten úgy bánt velem, mint egy tanítómester a gyerekkel, és megsérteném Isten fölségét, ha kételkednék benne, hogy Isten bánt így velem. Itteni belső küzdelmeinek, kísértéseinek és vigasztalásainak eredményeként született a Lelki Gyakorlatok című könyve, amely segítségére volt abban, hogy átformálja a világot. Ignác először koldusként Rómán és Velencén át a Szentföldre zarándokolt. Az volt a szándéka, hogy ott marad és hirdeti a hitetleneknek az evangéliumot, de ez lehetetlennek bizonyult.
Csak hamar tapasztalnia kellett, hogy megfelelő tudományos készültség nélkül semmire sem megy. Ezért több mint 10 évet szentelt a tanulásnak Barcelonában, Alcalában, Salamancában és Párizsban. Közben azonban az emberekre is nagy figyelmet szentelt. Egyenként odaadta nekik a lelki gyakorlatokat, és ezzel hozzásegítette őket életük megváltoztatásához. Ez a világi apostolkodás újszerűségénél fogva felkeltette a hivatalos egyházi körökben a gyanakvást. Igaz vallásosságát és azt a személyes lelki gondozást, amit folytatott, újra meg újra megvizsgálta az inkvizíció. Hosszú kihallgatásoknak vetették alá, és 2 ízben be is börtönözték. Minden alkalommal fölmentették. Ám az egyházi tekintéllyel való összeütközései nem ingatták meg Ignácot abban a meggyőződésben, hogy helyes úton jár, de ugyanígy az egyházhoz való hűségét sem csorbították. Minden esetben ugyanazt a magatartást tanúsította. Egyfelől alárendelte magát az egyház hierarchiájának, amelynek tekintélyét magától értetődően elismerte, másfelől viszont törekedett rá, hogy az ügy érdekében védje jogait és jó hírét. Már Barcelonában fölébredt benne a vágy, hogy néhány embert közösségbe gyűjtsön, de az első kísérletei nem jártak eredménnyel. Csak Párizsban sikerült neki közösséget összekovácsolnia az első társakból. Mind elvégezték Ignácnál a lelki gyakorlatot, és arra a következtetésre jutottak, hogy teljesen szakítanak a világgal, és a szegénység és a kereszt útjára lépnek. 1534-ben közös fogadalommal pecsételték meg szövetkezésüket Párizsban, a mártírok kápolnájában. Teljes szegénységben és szüzességben Istennek szolgálnak, segítenek a lelkeknek és elmennek a Szentföldre. Ha azonban 1 éven belül nem sikerül oda eljutniuk, vagy ha nem maradhatnak tartósan Palesztinában, akkor Rómában felajánlják szolgálataikat a pápának, hogy Krisztus a helytartója által mutassa meg nekik szolgálatának útját. Elhatározták, hogy véget vetnek Párizsban tanulmányaiknak, és 1537 tavaszán Velencében találkoznak, hogy innen induljanak a Szentföldre. Még az időpont elérkeztére vártak, Ignácot és társait pappá szentelték. Megtudták, hogy bár 38 esztendeje nem volt rá példa, abban az évben nem indul zarándoklat a Szentföldre, mert küszöbön áll a háború a törökökkel. Így a fogadalom második része lépett érvénybe, a pápa rendelkezésére bocsátják magukat. Róma felé tartva az utolsó pihenőhelyen Ignác belépett Lastorta félig meddig düledező templomába, és itt egy látomásban megkapta útjára a jóváhagyást. Nem Jeruzsálem a cél, hanem Róma. Rómába érve társaival együtt felajánlotta szolgálatait 3. Pál pápának, és első szentmiséjét is itt mutatta be, 1538 karácsonyán a Santa Maria Maggiore bazilikában. Itt latolgatták jövőjüket a párizsi magiszterek, akiket a nép zarándok papoknak vagy reform papoknak nevezett el. S hosszas tanácskozás után elhatározták, hogy közösségüket fenntartják és szerzetes rendé alakítják át, amelynek Jézus Társasága lesz a neve. 1540-ben elkészült a Regimini Militantis Ecclesiae című ünnepélyes dokumentum, amellyel a pápa jóváhagyta az új alapítást. Társai egyhangúlag Ignácot választották meg első generálisuknak. Igaz, ő megkísérelte, hogy kitérjen előle, de meg kellett magát adnia, és vállalnia kellett a társaság terhét az elkövetkező 15 esztendőre, egészen haláláig. 10 évi munka után az alapító szilárd szervezeti keretet adott a társaságnak a konstitúcióval. A szabályokat alapos megfontolás után alakította ki, megfogalmazásukhoz természetesen figyelembe vette tapasztalatait, társai véleményét, és tanulmányozta más rendek történetét is. Miközben alapítás a belső megszervezésén és kiépítésén fáradozott, Ignácra nehezedett a számban egyre gyarapodó és mind messzebbre kiterjedő Jézus Társasága összes gondja. A társaság csak hamar elterjedt egész Európában. Indiában és Távol-Keleten az első jezsuiták elkezdték a missziós munkát. A generális magas követelményeket támasztott fiaival szemben.
maga és társai számára irányt szabott. Ennek a világnak a dolgait megvetni nem nagy dolog. Ellenben az Isten dolgaiban gondtalanul eljárni, az egyszerűen tűrhetetlen. Létrejöttek és az egyházi megújulás központjaivá váltak az első jezsuita kollégiumok. Ebben a kollégium románum, a római kollégium járt elől, amely a társaságon belül minden teológiai képzés mintájául szolgált, valamint a római német kollégium, a későbbi és mindmáig működő Collegium Germanicum Hungaricum. Ignác bár folyamatosan betegeskedett, fáradhatatlan volt. Egyszer maga is megállapította. 30 esztendő alatt akár esett, akár fújt, semmi sem tartott vissza attól, hogy az Isten szolgálatára tervbe vett munkát órára pontosan el ne kezdjem. 1556. július 31-én véget ért Ignác földi élete. Egy titkár azt írta, hogy úgy halt meg, mint bárki más. De műve, a Jézus társasága, az öntudatra ébredő és megújuló egyháznak ez a fontos bázisa szilárdan állt. Körülbelül 1000 tagja volt, jelentősége azonban messze felülmúlta a tagok számát. A Szent Tűz emberének, így fordíthatnánk le a nevét, az életéről saját írásai és a kortársaknak a följegyzései szolgáltatnak megindító dokumentumokat. Amikor az egyetemista Ignácot nagy buzgalmáért, amely a hagyományos egyházi keretben nem illett bele, az inkvizíció letartóztatta, segítséget ajánlottak neki, de ő elutasította. Az, akiért ide kerültem, majd kiszabadít, ha ez akarata szerint lesz. Az egyik látogatójának, aki fölkereste a börtönben és együtt érzett vele, ezt mondta, ezzel csak azt áruljátok el, hogy ti nem vágytok arra, hogy Krisztus szeretete egészen foggyulejtsen benneteket. Azt hiszitek, hogy a börtön a legnagyobb rossz? Nincs annyi bilincs Szalamankában, amennyinél Isten iránti szeretetből ne kívánnék még többet elviselni. Ignác szerette, ha az arcok derűsek körülötte. Nevessetek, és erősek lesztek, szólt oda a testvéreinek, és az egyiknek ezt mondta. Örülök, hogy mindig azt látom, hogy nevetsz. Amíg a szabályokat megtartod, nem lehetsz soha túlságosan vidám. Egy másikat, aki nagyon kedvetlen volt, azzal vidított fel, hogy eljárt neki egy baszk táncot. A kis spanyol, aki egy kicsit bicegett, és oly élénkek voltak a szemei, maga is vidám ember volt. Szerette a kertet és a virágokat. Nyári éjszakákon szívesen elidőzött szobája erkélyén, és nézte a csillagos eget, hogy mindenben megtalálja, mindenben szeresse Istent, benne pedig mindent.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Az üdvösség számomra mindenek előtt azt jelenti, hogy egészen felfedezzük igazi önmagunkat. Isten adta képességeinket pedig a mások és az Isten iránti szeretetben bontakoztatjuk ki. Fel kell fedeznünk azt is, hogy önmagunkat nem tudjuk pusztán saját magunkban megtalálni, hanem másokban és mások által. Mondta Thomas Merton.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bársony Enikővel Zsámbékról, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Kedves hallgatók! Mai beszélgetőtársammal a Jézus Szíve Társasága által szervezett igent mondok női lelki gyakorlat hozott össze Balla Erika rendtársamon keresztül. Mutatkozz be nekünk, kérlek!
2: Bársony Jánci vagyok. 6 gyermeket szültem. 5 a földön, 1 pedig a mennyben él. Zsámbékon élek. Az első diplomám az kertészmérnök. Elvégeztem a teológiát is. Alapítottunk egy katolikus iskolát, gimnáziumot Zsámbékon, jelenleg pedig a katolikus óvodában dolgozom.
1: Milyen családba születtél?
2: Szarvason születtem, egy nagyon szerető családban. Édesanyám és édesapám már hitem szerint a mennyben van. Egy húgommal élünk itt a földön. Idén leszek 60 éves. Amit így el tudok mondani, hogy bár a szüleim nem jártak templomba, mégis úgy éltek, hogy észrevették, aki rászorult, segítséget nyújtottak, tényleg nagyon áldozatos életet éltek. Édesanyám sokszor vasárnap nem csak nekünk főzött, hanem az utcában is, vagy akinek szüksége volt, akkor nekik is juttatott. És később találkoztam az Úrral.
1: Ez hogyan történt?
2: Nagyon érdekes története van ennek. Gimnazista voltam, amikor az országos biológiai tanulmányi versenybe bejutottam, és ugye ott már nem volt elegendő a tankönyv és az egyéb kis kiegészítőknek az ismerete, hanem nagyobb tudásra volt szükség. És Watsonnak az Érteme a molekuláris genetikát című könyvét próbáltam éjszaka, még akkoriban olyan zseblámpa volt, amiben ilyen nagy elem volt, azzal titokban olvasni, mert már a szüleim sokszor mondták, hogy aludni is szükséges lenne, de azért így szerettem tanulni, és meg az ismeretek is érintettek, meg érdekeltek. És ebben a könyvben ilyen 20 oldalag jutottam el, amikor annyi véletlen pont, és annyi szinte lehetetlen pont, hogy úgy alakult ki egyáltalán az élet, hogy így a 25-6. oldal körül azt mondtam, hogy ez nem lehet, hogy így van. És teli hold volt a szobám ablakából, ahogy így láttam, és tényleg szó szerint átölelt az Isten, és onnan kezdve kerestem vele a találkozásokat, megköszöntem az addigi életemet is, szüleimet is, és nagyon érdekes volt, hogy a nagyszüleim vallásosak voltak, sőt, eléggé tevékenyen részt vettek az egyház életében a plébánián, és tőlük kaptam még egy Bibliát. Ugye Magyarországon akkoriban nem nagyon lehetett kapni, és az akkori Jugoszláviából hozatták titokba ferenceseken keresztül. Elkezdtem lapozgatni, persze sok mindent nem értettem, azt se tudtam, hogy ezt nem előről kell kezdeni olvasni, de mégis érintett, és olyan szép helyre helyeztem. Utána felkerültem Budapestre.
1: Ekkor már meggyőződésed volt, hogy Isten létezik, és csak vele érdemes élni?
2: Annyira sok szeretetet kaptam addigi életemben, hogy megvoltam róla győződve, hogy biztos, hogy létezik, és ugye Szarvas a Körösparton van, és a mi házunk is a Körösparton volt közvetlenül a telkünk, és az ottani arborétumban tanultam minden nap, nagyon közel volt hozzá. A természetet nagyon szerettem, és megadatott már kiskoromban, hogy így rá tudtam csodálkozni a szépre is, és a jóra is. És ez olyan elementáris találkozás volt ott azon az éjszakán, hogy ez igen, tehát hogy a mai napig így a részletekre is emlékszem, és azért ezt a könyvet eltettem, annak ellenére, hogy Istenről nincs benne szó, de mégis hozzásegített egy ilyen találkozáshoz, és azóta többször is volt olyan találkozásom, amikor a Jóistennel és a gondviselésnek egyáltalán a leleményes szeretetével, akik tényleg talán, hogy istenkeresők, vagy talán még hitetlenek is, és ez az érintettség sok-sok közös örömet hozott föl, hogy ők is talán elindultak Isten felé, és talán egyfajta ilyen üzenet is számomra, hogy ahogy ezt így megtapasztalhattam, vagy rácsodálkozhattam, talán másokat is könnyebben tudok elvezetni, vagy nem is elvezetni, csak segíteni a Jóisten felé.
1: Ennek az éjszakának az élményét a szüleidnek elmondtad? És ha igen, mit szóltak?
2: Akkor nem szóltam róla, mert így nagyon, nagyon mély találkozás volt.
1: Földi életük végén szüleid közel kerültek Istenhez?
2: Szentségekkel megerősítve tértek a mennyei hazába, és ahogy szépen átelmélkedve, sőt a betegek szentsége, most így egy kicsit így kalandozva, tehát édesanyám már nagyon-nagyon beteg volt, és telefonon szinte csak hallgatta, amit mondtam, és egy-egy szót, igen, köszönöm. Amikor megkapta az utolsó útravalót, egészen elementáris élmény volt, hogy több mint 10 percig a telefonban beszélt hozzám, és még az utolsó ilyen anyai instrukciókkal ellátott, vagy szeretetével, és nagyon mélyen érintett ő általa is ennek a szentségnek az ereje. Amikor egyetemista lettem itt Budapesten a Kertészeti Egyetemen, akkor elkerültem Zugligetbe a Szent Család plébániára, és ott kezdtem hittanra is járni, és olyan fiatalokkal találkozni, akik így gondolkoznak, és a plébános atya Kozmai Mira atyától is kaptam több könyvet is, meg a többiektől is, hitoktatóktól is, sőt aztán megtaláltam az ilyen irányú könyvesboltokat is, és már magamtól is igyekeztem eljárni ilyen alkalmakra, vagy rendezvényekre, ilyen emberekkel így beszélni, és aztán került sor az első áldozásomra is.
1: Keresztelésedről gondoskodtak a szüleid kisgyermekként?
2: Igen, az a szüleimnek is nagyon fontos volt. 2 hónapos lehettem, amikor megkeresztelt, hogy tényleg csecsemőként kereszteltek meg, tehát hogy ez mindenképp megvan, sőt így meg is szoktam ünnepelni a keresztelésem napját. És aztán annyira mélyen átölelt az Isten, hogy utána én is hitoktattam, elvégeztem a teológiát is.
1: Fontos volt, hogy hívő férjet találj?
2: Igen, egyrésztről fontos volt, azért az is fontos volt, hogy ezt a hitet élje is. A férjem hívő családban nevelkedett, Zugligetben kötöttünk házasságot, és mint mindannyiunkat megpróbált az élet. Rögtön az elején az első babánk 8,5 hónapos volt, amikor meghalt. Már bennem is műtétet végrehajtottak, de nem tudták megmenteni. És utána halva megszültem, és hát igazából egy kis keresztet se tudtam rárajzolni, mert azt mondták, hogy asszonyom, felejts el, magának gyermeke se volt. De az ő mennyei születésnapja azóta a családunkban ünnepelt, és nagy ajándék, hogy a testvérei, akik itt a földön élnek, tényleg mindig megemlékeznek az ő születésnapjáról is, a mennyei születésnapjáról. Ő azóta is itt van a családunkban, és nagyon sokat formált az Isten ezzel a nehézséggel is, és a többivel is így az életemben. És amikor így erről szoktam szólni, akkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy nagyon hálás vagyok ezekért a nehézségekért a Jóistennek, mert ezek nélkül, a tapasztalatok nélkül nem lehet tovább lépni a menny felé. Más nehézségével is lehet azonosulni, és valószínű, hogy csiszol az embernek a lelkén, de nagyon nagy szükség van, és talán azt is mondhatom, hogy áldásként lehet ezt megélni. És talán később is egy mondatából élek a Szentírásnak, hogy mint tudjuk, az Isten szeretőknek minden a javukra válik, római levélből. Nem sok mondatát tudom idézni a Szentírásnak, de olyan csodálatos kincs, hogy ez a fél sor, ez egy emberi életet a nehézségeken túlsegít. Utána még volt jó néhány nehézség az életemben, hisz mindenkinek tele van tüzdelve. Mondjuk egy ilyen nagyobb volt ez a mellrák, ami nem rég volt, amin túljutottam, de úgy tudtam róla beszélni, hogy tényleg szeretettel.
1: Egy gyermek elvesztése hívőként is iszonyatos fájdalom lehet.
2: Igen, fáj, de ott van a mérleg másik serpenyőiben, és ezt nem lehet nem tudni, és ennek a tudatában lenni, hogy igen, vannak ezek a nehézségek, de a másik oldalon annyi, de annyi személyre szabott jót, szeretetet kaptam és kapok az Istentől, hogy ezek szükségesek. Ugye mondtam, hogy a természetet így nagyon szeretem. Sokan vannak, akik a telet kevésbé szeretik, most már sokan, akik a nyarat sem, mert akkor meg túl meleg van. És mégis mennyi szépség van a télben is, a nyárban is. És ez nagy ajándék, azt gondolom, az életben, és öröm is, hogy hol völgyekben, hol a magaslatokon járunk, hol gyönyörködünk a síkságban, ettől szép, de az a biztos tudat, hogy minden a javamra fog válni, és a gyerekeim életében is nem azért szoktam imádkozni, hogy kerüljék el a nehézségek az életüket, hanem hogy a Jóisten adjon nekik annyi erőt, kegyelmet, és ők ezt érezni és tudni tudják, hogy ezeken szépen túl tudjanak menni, és azokat a tapasztalatokat és azokat a kincseket, amit csak így szenvedéssel és imával lehet megszerezni, azokat meg tudják szerezni. Amit az első gyermek kapcsán mindenképp kaptam, az elengedés. Azt megtapasztalni, hogy az Isten ad és elvesz. És a többi gyereknél az a szorongás, ami persze volt, tehát hogy azért ezt nem lehet tagadni, de az a nagyon erős szorongás nem volt, hanem az volt, hogy Istenem, ha te gondolod, akkor ő van. Mindegyik gyermeket vártuk, tényleg imával és szeretettel, és talán most is persze szívem, lelkem, gondolataim napjában többször is róluk szól, de mégis oda tudom emelni őket a Jóistenhez minden küzdésükben.
1: Többi gyermeketek születése problémamentesen zajlott?
2: Igen, utána még 3 fiú és 2 lány született. A legidősebb villamosmérnök megházasodott, az ő családjában van 2 kis unokánk, a következő fiunk reaktormérnök, tavaly augusztusban házasodott meg, a 3. fiunk Esztergomban káplán, a 4. a szalézi nővéreknél van, és az 5. lány a napokban államvizsgázik.
1: Hogyan érintett benneteket, hogy 2 gyermeketeket is az Istennek szentelt élet útjára hívta az Úr? Annál nagyobb megtiszteltetést el sem tudok képzelni, mint hogy pap lett a fiad.
2: Kezdettől fogva örömmel töltött el, de azért azt is el kell mondanom, hogy az Úr, ahogy az ő szívét készítette, az én szívemet is készítette, és ahogy neki jeleket adott, ugyanúgy nekem is. Nagy öröm volt ezt utána megosztani, és azt gondolom, hogy mindenkit, aki itt hív, az készíti a környezetében is. Tényleg igaz örömmel, teljes szívemből tudtam hálát adni, amikor beöltözött akár Árpád is, vagy akár Réka is. Az Úr áldását kértem, de a többi gyerekre is.
1: Mivel az igenmondok lelki gyakorlat kapcsolt össze bennünket, mondasz valamit a szűzanyával való kapcsolatodról?
2: Nagyon szeretem a szűzanyát. Nagyon szeretek szentmisére járni, rózsafüzért imádkozni, zarándokolni. Többször voltam gyalograkóban, gyalog többször is Csíksomlyón, csűrökben aludva. Medjugorjében is többször voltam. megadatott, hogy távolabbi Mária kegyhelyekre is eljuthattam, imádkozhattam. A példája nagyon erős és meghatározó, az ő igénye és a hűsége. Az alázata, a szelítsége számomra egy hatalmas példa, és egy hatalmas közbenjáró.
1: Hogyan vált személyessé, meg hitté a kapcsolatotok?
2: Konkrét dolgot nem tudok elmondani, hogy melyik volt az a pillanat. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen folyamatos mélyülés a kapcsolatunknak. Persze, amikor az embernek nehéz napjai vannak, vagy nehézségei vannak, odaszalad a szűzanyához. És minden élethelyzetben valahogy más-más tulajdonsága, arca, gondoskodása mélyült a lelkemben. Nagyon érdekes, hogy a Mária ünnepek kapcsán sok-sok apró üzenet volt, akár a keresztények segítsége. Ezzel kapcsolatban el tudok mondani több nagyon szép példát is, de bármelyik Mária ünnephez azt hiszem több történet is van a lelkemben. Nagyon szerettem volna gyalog kijutni Krakkóba, mert előtte Kölnbe vittem 100 fiatalt az ifjúsági találkozóra, Kozma Imre atya felkérésére, és ott az a pápai mise 16. Benedek pápával nagyon mélyen érintett, amikor ott annyi fiatal virasztott, és megfogalmazódott bennem, hogyha újra Európában lesz ifjúsági világtalálkozó, arra én gyalog fogok kimenni. Kértem a szizanyát is, hogy segítsen ebben. Sokan ellenezték ezt az egészet, és iszonyú falakba ütköztem, és már elérkezett az az év, amikor a találkozó volt, és sehol semmi. Persze igyekeztem készülni fizikálisan, túráztam, de így a lehetősége semmi nem volt meg. Május 24-e Szűz Mária keresztények segítsége ünnepe, és egy érdekes telefont kaptam, utána még egyet, és még egyet, és utána felhívtam az atyát, a szalvatóriánusok szervezik ezeket a zarándoklatokat Magyarországról Krakkóba, illetve Częstochowába, és igen, azt mondja, még van hely, téged várunk szeretettel, és valóban úgy volt a zarándoklat, hogy 2 vagy 3 nappal előtte érkeztem meg Krakkóba, mint ahogy kezdődött az ifjúsági zarándoklat, valóban gyalog. És hát a másik Réka őszalézi nővér és Szűz Mária keresztények segítsége, óriási pártfogójuk.
1: Az igent mondokra hogy találtál rá?
2: Ez is nagyon érdekes volt, hogy ez az igen, ahogy említettem is, nagyon mélyen a szívemben van. És amikor igent mondok dolgokra, a nehezebbekre, akkor a szűzanya mindig eszembe jut, a hűsége is, a hite is, az erőssége. És ez is körülbelül ilyen lehetett az igent mondoknál, hogy valaki így fölhívott, hogy milyen igent mondok, és aztán egyik telefon, másik e-mail, összetalálkoztunk, és utána nagyon érdekes volt, hogy Erikával ugyanarra szentmisére jártunk minden nap a Városmajorba, mert ugye említettem, hogy én zsámbéki vagyok, de mikor volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, akkor Kornél atya meghívott oda dolgozni, és akkor reggel, hogy még jól beérjek, és ne a dugóba üljek, inkább a szentmisét választottam, és a korai busszal jöttem be, és minden reggel szentmisével és szentségimádással kezdtük, úgyhogy már volt egy csomó közös élményünk, és utána annyira mélyen érintett, azt gondolom, olyan személyre szabott, nőkre szabott, hogy nőknek a lelkét mélyítő ez a lelki gyakorlat. Nagyon mélyen érint, hogy szentírás alapú, hogy ilyen sokan imádkozunk együtt, hogy minden nap egy-egy atya valahol imádkozik, értünk, és hogy így közösen tudjuk egymás terheit hordozni. Ez nagyon-nagyon mélyen érint, és egyre jobban próbálok másokat is megszólítani. Nem csak hívőket, azt gondolom, hanem, hogy ez egy olyan lelki gyakorlat, egy olyan hónap, a szűzanya oltalma alatt ez a május, ami annyi áldással van teli, hogy nem csak a hívőknek osztogat kegyelmeket, hanem olyanoknak is, akik még csak keresők, és annyira igényes, hogy nem csak szavak és tanúságtételek és gondolatok vannak, hanem kép és zene is, tehát valóban több oldalról is formálja a lelkünket.
1: És az imamódok?
2: Segít, hogy mindenki megtalálja a magának kedveset, vagy ami az ő lelkének közelebb álló.
1: Minden évben végzed?
2: Kezdettől fogva, amióta ez létezik. A legelső, amikor volt ott, szerintem rögtön az elején jelentkeztem.
1: Van kiemelkedő ima élményed, tapasztalatod ennek kapcsán?
2: Igen, voltak találkozási lehetőségek is, és tavaly meghívtak Erikáék egy ilyennek a segítésére, és többen is friss megtérők voltak. Aztán úgy alakult, hogy az oltári szentség előtt imádkoztuk a rózsafűzért, és olyan kegyelmekben részesült az összes résztvevő, hogy földi mennyország élménye volt, és azóta is többekkel így tartjuk a kapcsolatot, és így erősítjük egymást, hogy igent mondtunk arra a hétvégére, és hatalmas gyümölcsöket terem, és egymást erősítjük. De az online térben is, hogy a világon nagyon sok helyen együtt imádkozzuk, ez óriási erő. Tényleg megtapasztalni szinte fizikálisan, hogy együtt imádkozunk nők.
1: Milyen vágyaid vannak?
2: Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen közhelyes, de mégis komolyan gondolom, hogy a bakancslistámon vannak földi országok is, mert nagyon szeretek kirándulni, túrázni, jó társaságban lenni, rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire, de azért a mennyországot szerepel a bakancslistámon. Ugye említettem, hogy az első diplomám az kertészmérnök, és nagyon szeretem a virágokat, persze az angyalokat is, de hát, hogy a kettő együtt, a földi angyallal sokkal találkoztam, de virágokat viszont itt sokat láttam, és nagyon-nagyon nagy örömet jelent a szépségükben gyönyörködni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mennyországban milyen virágok nyílnak, és persze nagyon sok szenttel szeretnék találkozni is, és azt is tudom, hogy oda az út göröngyös. Igyekszem, amit a Jóisten elém állít, azokat az ő segítségével és a szűzanyáival, szentekkel és az angyalokkal megtenni.
0: Bársony Enikővel Zsámbékról Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltyán Emese vagyok. Márt Robin és az öngyilkos misszió. Ez a címe mai történetünknek, melyet Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből olvasok fel önöknek, miután meghallgattuk a Szent Szűz üzenetét. Drága gyermekek! Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből a szeretet forrása áradjon minden emberre, azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. Öt alkalommal is szerencsém volt személyesen találkozni Mart Robennel. Az utolsó alkalommal Finé atya vitt magával, hogy jelen lehessek Mart heti áldozásánál. A házunk egy közösségi tagja is velünk jött. A nagy esemény bensőségességében az egyház egy-két nagyobb szándékáért könyörögtünk, majd rózsafüzért imádkoztunk. Mart imádságos csendben áldozott. Majd mindannyian hazamentünk. Tudtuk ugyanis, hogy amint magához veszi a szentostját, extázisba esik. Nem volt szabad a fájdalmas titkokat imádkozni vele, mert ezek hatására azonnal extázisba esett. Fájdalmas extázisba. Azon a napon Mart segítségével kézzel foghatóvá vált számomra az, amit később Medjugorjéban mindennapi kenyeremmé vált. Megértettem, hogy a természet feletti mennyire természetes azok számára, akik Isten szereti. Jézus időnként Mart iránti szerelmes türelmetlenségének jelét mutatta Finé atya felé. Alig várta az imádságot. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amikor még a végére sem értek, kirepült a szentostya a pap kezéből, és magától Mart ajkára száll. Mart lenyűgöző érzékkel rendelkezett Isten és emberek iránt. Egy nap egy nagyon gazdag hölgy lépett be hozzá. Jó megjelenése volt. Szépen beszélt, és nagy sikernek örvendett a legműveltebb körökben. Alig hogy betette a lábát Márthoz, az így kiáltott. Asszonyom, az ön lelke nagyon szennyes. Mondanom sem kell, hogy az asszony sokkot kapott. Márt imáinak köszönhetően azonban rövidesen sikerült megváltoztatnia élete alapjait. Egy másik alkalommal egyik barátnőm lépett be szobájába. Ez volt első látogatása nála. Mart ezúttal leplezetlen örömmel kiáltott fel. Chantal, jöjjön gyorsan ide hozzám, és adjon egy puszit. Meg kell említenünk, hogy Mart ágyához nagyon óvatosan kellett közelíteni, mert minden lendületesebb mozdulattól nagy fájdalmai voltak. Mart azonban valami különleges kapcsolatot tartogatott Chantal számára, és nagyon mély barátság alakult ki közöttük. Miért éppen vele? Ez a király titka marad. Az azonban biztos, hogy Chantal különleges szeretetet tanúsított a legelvetettebbek felé, éppen úgy, mint a leggazdagabbak felé. Finé atya egy nap közösségünk egyik papját bízta meg, hogy áldoztassa meg Mártot, mert neki más dolga akadt. A pap leült Mart mellé, és a rózsafűzért kezdték imádkozni. Mart azonban félbeszakította. Atyám, Jézus nincs itt. A pap nyugtatta. Dehogy nem, Mart. Itt van, elhoztam az ostyatartót, itt van nálam. Mart azonban nem tágított. Jézus nincs itt. A pap elővette az ostyatartót, amelyet nyakába akasztva hozott, kinyitotta, és... Ó, Mart, igaza van, Istenem, elfelejtettem betenni ma reggel a szentostyát. Bennem azóta is hatalmas csodálatot kelt, hogy Mart ilyen erősen érezte Jézus valóságos jelenlétét a szentostyában. Sajnos a sátánisták is megérzik, hogy a szentostya át van-e változtatva Jézus testévé. Ők azonban a sátántól kapják az információt, neki ugyanis megmaradtak angyali tulajdonságai. Az angyalok akár rosszak, akár jók, tudják, hogy hol van jelen Jézus. A sátán kinevetne egy olyan sátánistát, aki nem konszekrált ostyát hozna neki megszentségtelenítés céljából. Mart nagyon jól látta ezeket a számunkra rejtett igazságokat, és teljes szívéből igyekezett megmenteni a szentostyába rejlő Jézust engesztelés és imádság által. ami engem illet, sokszor tettem szemrehányást Jézusnak. Uram, a jegyesednek választottál engem, én pedig azt sem tudom megítélni, hogy jelen vagy-e a tabernákulumban. Talán nem az a jó feleség, aki ismeri férje testét? Micsoda jegyesed vagyok én, Jézus, ha meg sem tudom különböztetni a te testedet egy egyszerű kenyérdarabtól. Sovány vigasz az, hogy nem én vagyok ezzel az egyetlen, hogy még az általam ismert szent papok sincsenek előrébb a kérdésben, mint én magam. Ez akkor is nagy fájdalom maradt számomra. Minden bizonnyal szükségem van erre a fájdalomra, és Jézus azért engedi meg, hogy kicsi maradjak, másképp ugyanis könnyen gőgössé válnék, és kihasználnám ajándékát. Szegény Jézus, megvonja tőlünk ezt, és egyúttal saját magától is megvon valami nagyon jót. Inkább azt választja, hogy megvéd minket a csúszós lejtőktől. Márt mély együttérzést tanúsított a szenvedők iránt. Messziről megérezte jelenlétüket, és velük együtt szenvedett éjjel-nappal közben járva a legbetegebbekért, különösen azokért, akik szemlátomást tudtukon kívül a pokol felé igyekeztek. Még azt is kérte Jézustól, hogy a pokol kapujába állhasson, és meggyőzhesse a lelkeket arról, hogy ne oda menjenek. Ha valaki rábízott egy szenvedő lelket, Márt nem hagyta el az illetőt. Ha 20 évvel később tért is vissza hozzá, gyermeki hangján azonnal ezt kérdezte. Hogy van az a bizonyos személy? Különösen is szerette a kicsiket és a szegényeket, akiket környezetük súlyossága, az emberi gonoszság, a materialista társadalom jellegzetes ridegsége összetört. Misztikus látomásaiban látta azt a sok ezer öngyilkosságot, amelyeket az emberek elkövettek, különösen olyan fiatalok, akiket belső üresség gyötört. Részt vett haláltusájukba, és közben járt ért. Kedves hallgató, mai műsoridőnk lejárt. Ha kíváncsiak a folytatásra, tartsanak velünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban. Isten áldjon és oltalmazzon mindannyiunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben. Tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypírban a gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szeretetet. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világot, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretni a szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim, életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a felebaráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben